Most nyári időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból, a balesetet szenvedett Gripen pilóta jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető. Vasárnap újra

0: Kamu reklám?
1: Biztos úr, mondja már meg kérem, hogy én most Budán vagyok, vagy Pesten? Jaj, bácsak, hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Szivárvány.
7: Szivárvány.
8: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió.
12: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
13: Ez egy ballada, vallomás Bartok Tamástól.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a tiszta vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a

0: pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságába kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas. Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán pénteken. Lenet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanítkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen érthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket. Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az ez igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot

0: Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalina központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. 2 órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 30-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 20,6 fok van. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 30-án a Rózsa nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Magyarországon bóknévként, főleg úrnők használták a nevet, jelentése pedig a virág, azaz rózsa. Ünnepelnek még a rózsák augusztus 30-án kívül, szeptember 4-én is. A név becézése Rózsácska, Rózsi, Rózsika, Rozi, Rozika és Róza. Ezen a napon a rózsákon kívül köszöntjük még Podony, Félix, Letti, Letícia, Létó, Pázmán, Rozalinda, Rozita, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsi, valamint Vadony nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek az évek során ezen a napon. 1574-jel kezdünk, augusztus 30-án megszületett Szent Szimolnár Albert református pap, egyházi író, nyelvtudó, zsoltárköltő, műfordító. Ő készítette el az első magyar latin szótárt. A 18. századdal folytatjuk. 1740. augusztus 30-án megszületett David Bushnell, a tengeralattjáró feltalálója. David Bushnell találmánya az egyszemélyes faborítású teknős béka volt. A járművet kézi propeller hajtotta, a hajótestben lévő búvár alig fél órát töltetett a víz alatt. Az amerikai függetlenségi háború idején az volt a terv, hogy a teknős békával az angol flotta hajói alá úszva a búvár megfúrja a gerendákat és akárt helyez el a hajón, de ez többszöri próbálkozása sem sikerült. 1787-ben Bushnell eltűnt, és csak 1826-ban derült ki, hogy David Bush néven Georgiában élt és tanított haláláig. Maradunk még a 18. században, 1773. augusztus 30-án született Pollak Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet jelentős alakja, a Nemzeti Múzeum és a Vigadó építője. Ugorjunk a 19. századra, 1871. augusztus 30-án az Új-Zélandi Nelsonban megszületett Ernest Rutherford, kémiai, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre mesterséges atommagátalakítást. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. augusztus 30-án született Vágó Péter, magyar származású, világhírű francia építész. Sok lakótelepet, iskolát, templomot, nyomdát, bankot, klinikai épületet tervezett. Ugorjunk 1924-re, augusztus 30-án született Kisfaludi Lajos, állami díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Most folytassuk 1943-mal, augusztus 30-án született Adamis Anna, költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. És végezetül 1960. augusztus 30-án halt meg Szőnyi István, Kossuth díjas festő, kiváló művész. Szőnyi István festményeinek fő témája 30-as évektől zebegény festői környezete, a Dunakanyar, a zebegényi parasztok élete volt. A Plan R irányzat jelentős képviselőjeként tartották számon, munkásságáért számos külföldi és magyar díjat, kitüntetést kapott. Zebegényi műterme ma múzeum. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 30-a, évközi 22. vasárnap. Aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 16. fejezet 21-től a 27. versig. Abban az időben. Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Elmélkedés. A kereszt a szeretet jele. A mai evangélium sorsfordító pillanatot örökít meg Jézus és tanítványai kapcsolatában. Jézus először jelenti be nyíltan, hogy szenvednie kell, megölik, de harmadnapra feltámad. Szavai feszültséget keltenek. Péter, akit éppen előzőleg dicsért meg hitvallásáért, most ingerülten tiltakozik. Korábban az atyától kapott kinyilatkoztatást, most pedig az emberi logikát képviseli, amely nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Ez a feszültség bennünk is él. Sokan szeretnénk Jézust követni, de nem a szenvedőt, hanem a győztes királyt. Szeretnénk részesülni áldásaiból, de a keresztet inkább elkerülnénk. Ma Jézus egyenesen, minden illúzió nélkül mondja ki, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Ez a mondat egyben meghívás és ítélet. Meghívás arra, hogy valami többet válasszunk a saját kényelmünknél, és ítélet mindazon vélemények felett, amelyek az evangéliumot kényelmes, egyéni boldogságot szolgáló ideológiaként akarják beállítani. A kereszt nem a szenvedés dicsérete, hanem a hűséges szeretet jele. Fontos tisztáznunk, Jézus nem küldi ránk a szenvedést, és nem kéri, hogy keressük azt. Nem szenvedés imádatról van szó, hanem arról, hogy a valódi szeretet mindig áldozattal jár. A kereszt tehát nem a szenvedés öncélú elfogadása, hanem annak vállalása, amit a szeretet, az igazság és a hűség megkövetel. Aki csak addig szeret, amíg kényelmes, az nem tanítvány. Jézus ezt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem veszít, aki önmagáról lemond, hanem épp így válik szabaddá és teljessé. Az evangélium megfordítja a világ logikáját. Nem az nyer, aki harácsol, hanem aki ad. Nem az él igazán, aki kihasznál minden pillanatot, hanem aki szeret. Nem az diadalmaskodik, aki uralkodik, hanem aki szolgál. Ami mindennapi keresztünk nem látványos. Lehet a türelem egy beteg hozzátartozó iránt. Lehet hűség a házastársi hivatásban. Lehet becsületesség a munkahelyi nyomás ellenére, vagy megbocsátás akkor, amikor jogunk lenne a haragra. Néha az a kereszt, hogy hallgatnunk kell, amikor igazunk van. Máskor pedig meg kell szólalnunk akkor is, ha félünk. Néha az is kereszt, hogy újra elkezdünk valamit, pedig gyengék és erőtlenek vagyunk a feladathoz. Az emberi gondolkodás azt mondja, kerüld a fájdalmat, védekezz ellene. De Jézus másra tanít, találj rám, mert én vagyok az élet. Ahogy egy mag elhal a földben, hogy termést hozzon, úgy az ember is csak akkor lesz termékeny, ha nem önmagáért él. A kereszt nem csak teher, hanem az Istenhez való hasonlóság útja. Aki hordozza, az egyre inkább Krisztus arcát tükrözi. Ez nem vereséget jelent, hanem a legnagyobb győzelmet. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az üres síré. A mai evangélium választás elé állít minket. Nem lehet félig Krisztust követni. Vagy vállaljuk a keresztet, és így az életet, vagy megmaradunk a saját énünk börtönében. Ő ma is hív. Kövess engem. Nem kényelmet ígér, hanem a boldogság teljességét. Uram Jézus Krisztus, néha én is Péterként tiltakozom, ne legyen így. Kímélj meg a kereszttől. Tudom, hogy csak veled lehet az életemnek értelme. Segíts, hogy le tudjak mondani önmagamról, ne ragaszkodjam makacsul a saját terveimhez, hanem engedjem, hogy te vezess. Taníts meg, hogy ne féljek a keresztektől, hanem felismerjem bennük a szeretet lehetőségét. Adj bátorságot, hogy a mindennapokban is hűséges legyek. Az apró áldozatokban, a csendes kitartásban, a megbocsátásban. Uram, szeretnélek követni téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma szábre csirkét fogjuk elkészíteni, ez egy tradicionálisan zsidó étel. Egy nagy tálban keverjük össze a bort, a narancslevet, a reszelt narancshéját és a fűszerpaprikát, a sót és a borsot. Tegyük ebbe a pácba a darabolt csirkét körülbelül 2 órára a hűtőszekrénybe. Ezután hevítsük fel az olajat egy vastagfalú serpenyőben. Vegyük ki a pácból a csirkét, törölőpapírral szárítsuk le, és kapassuk meg mindkét oldalát szép barnára a felhevített olajban. Ezután szedjük ki a serpenyőből, és tartsuk melegen. Dobjuk a finomra vágott vöröshagymát a forró olajba, és kissé pirítsuk meg. Öntsük fel a páclével, és gyöngyöztessük 10 percig tűzhelyen. Tegyük vissza a serpenyőbe a csirkedarabokat, és kislángon páruljuk körülbelül 30-40 percig újra, vagy addig, amíg meg nem puhul a csirkénk. Ezután kiszedjük a csirkedarabokat, tartsuk melegen. Ezután a kimagozott olívabogyót adjuk a pecsenyéhez, és forraljuk nagy lángon, még sűrűsödni nem kezd. Locsoljuk meg vele a csirkedarabokat, hintsünk rá finomra vágott mentát, és forrón tálaljuk. Jó ételt kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hubbi Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ezen a nyári napon Rózsa nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánkban 20,6 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 936-ban a magyarok Strasbourg közelében az Oberkircheni monostor apácáit, szerzeteseit és ezek cselédeit összesen 128 egyént kardélre hánytak. 1532-ben Szulejmánt, ki negyedik hadjáratát vezette Magyarország ellen, Bécs felé vezető útjában Kőszegvár kapitánya, Jurisics Miklós föltartóztatta. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében ismét zenei és tájékoztató élményekre számíthatnak, hiszen 9 órakor a Jazz Club várja a hallgatókat Zsuffa Péter műsorával, amely 2 órán keresztül szól. Ezt követően 11 órakor a Szevasztok adásában Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos bolondos műsora veszi át a stafétát, ahol a jó kedv és a kacagás a lényeg, az önfeled poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. Délben 12 órakor a déli hírösszefoglaló tartja a kapcsolatot a nap eseményeivel, majd 1 órával később 13 órakor a Gépház következik, amely a Hobby Rádió informatikai magazinja, most a pénteki műsor ismétlését hallhatják meg. A délután közepén 4 órakor az US Fever Show indít, ahol 2 órán keresztül a listavezető dalok Amerikából szólalnak meg. 6 órakor az esti hírösszefoglaló várja a figyelmüket, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. Este 7 órakor egy különleges adás keretében verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességét hallhatják, amely lehet riport, interjú vagy tudósítás. 9 órakor újra a Jazz Club hangjai töltik be a teret, Zsuffa Péter műsora 2 órán keresztül kíséri az estét. A napot pedig 13 órakor a Szevasztok zárja, ahol Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd, fiatalos bolondos műsora várja a hallgatókat, ahol a jókedv kacagás a lényeg, az önfeled poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap hírei egy komplex képet festenek, amelyben a makrogazdasági kihívások, a hazai intézményi átalakítások és a mindennapi jogi-gazdasági tanácsok egyaránt szerepet kapnak. A nemzetközi háttérben aggasztó jelzés érkezett több mint két év után, ismét hiányt mutat az Európai Unió külkereskedelmi mérlege a 2026. második negyedéves adatok alapján. Ez a fordulat komoly terhet róhat a tagállamokra, és hosszú távon jelentős költségekkel járhat. Ugyanakkor a hazai devizapiac viszonylag stabil maradt az euró árfolyama délután 6 órakor 365,25 forintot ért, amely enyhe javulást jelent a reggeli 365,36 forinthoz képest. Mindeközben a hazai intézményi szférában jelentős változások zajlanak. Megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése, valamint vagyonuk állami újraosztása, amelynek sorsát több ismert alapítvány esetében is eldöntötték. A gazdasági hírek mellett a környezeti kockázatok is hatással vannak a társadalomra. A Duna idei katasztrofális vízhiánya rávilágított arra, hogy a stratégiai jelentőségű folyók esetében az ellátás legyen szó energiatermelésről, hajózásról, ivóvízellátásról vagy mezőgazdaságról egyszerre veszélyeztetett. A brüsszeli vezetők eddig nem tudtak hatékony tűzoltó stratégiát kidolgozni, ami jövőre óriási bajokhoz vezethet. Végül a gazdasági hatékonyság szempontjából érdemes figyelmet fordítani a vitarendezés módjára is. Nemzetközi és hazai számítások szerint a bírósági perek idő- és költségigénye többszöröse az alternatív vitarendezési eljárásokénak, így őr...
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjén, ahol a kulturális és társadalmi élet legfontosabb eseményeit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a Kézzelfogható múlt, akadálymentes régészeti előadássorozat szeptember 23-i alkalma a gepidák történetét helyezi a középpontba, bemutatva azt a népet, amely túlélte Attila Hun király uralmát. A látássérültek integrációjának kérdésköre is kiemelt figyelmet kap, hiszen a Hanoi Vakok Városi Egyesülete tudományos szemináriumot szervezett Ho Chi Minh ideológiájának értékeiről és a fővárosi látássérültek hozzájárulásáról. Hasonlóképpen a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete is aktívan részt vesz az ismeretterjesztésben, ahol Batonai Alexandra és Sárvári Martin történészek járták körül a csernobili katasztrófa emlékeit egy 40 éve történt című előadáson. Ugyanez az egyesület most tehetséges előadók jelentkezését várja, hogy új közösséget hozzanak létre a kulturális programok gazdagítása érdekében. A hallássérültek világából pedig Trinti Quihoa jelnyelvi tanár példája mutatja meg, hogyan lehet szavak nélkül is hidat építeni a tudás és a diákok között, ami közösségi médiás jelenlétével sokakat megérintett. Ezek a változatos hírek jól mutatják, milyen sokszínű és befogadó a civil szféra tevékenysége napjainkban. Ha szeretné részletesen megismerni ezeket az eseményeket és a kapcsolódó háttereket, kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Emeli az éves hiánycélt a kormány. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén, egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000

0: Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon

0: Kintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
1: www.kaszanap.hu
2: Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
3: Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Rózsa nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. 7 óra után 21,1 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 30-án a Rózsa nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Magyarországon bóknévként, főleg úrnők használták-e nevet, jelentése pedig a virág, azaz rózsa. Ünnepelnek még a rózsák augusztus 30-án kívül, szeptember 4-én is. A név becézése Rózsácska, Rózsi, Rózsika, Rozi, Rozika és Róza. Ezen a napon a rózsákon kívül köszöntjük még Podony, Félix, Letti, Letícia, Létó, Pázmán, Rozalinda, Rozita, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsi, valamint Vadony nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek az évek során ezen a napon. 1574-jel kezdünk, augusztus 30-án megszületett Szent Szimolnár Albert református pap, egyházi író, nyelvtudó, zsoltárköltő, műfordító. Ő készítette el az első magyar latin szótárt. A 18. századdal folytatjuk, 1740. augusztus 30-án megszületett David Bushnell, a tengeralattjáró feltalálója. David Bushnell találmánya az egyszemélyes faborítású teknős béka volt. A járművet kézi propeller hajtotta, a hajótestben lévő búvár alig fél órát tölthetett a víz alatt. Az amerikai függetlenségi háború idején az volt a terv, hogy a teknős békával az angol flotta hajói alá úszva a búvár megfúrja a gerendákat és aknát helyez el a hajón, de ez többszöri próbálkozása sem sikerült. 1787-ben Bushnell eltűnt, és csak 1826-ban derült ki, hogy David Bush néven Georgiában élt és tanított haláláig. Maradunk még a 18. században, 1773. augusztus 30-án született Pollak Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet jelentős alakja, a Nemzeti Múzeum és a Vigadó építője. Ugorjunk a 19. századra, 1871. augusztus 30-án az új-zélandi Nelsonban megszületett Ernest Rutherford, kémiai, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre mesterséges atommagátalakítást. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. augusztus 30-án született Vágó Péter, magyar származású, világhírű francia építész. Sok lakótelepet, iskolát, templomot, nyomdát, bankot, klinikai épületet tervezett. Ugorjunk 1924-re, augusztus 30-án született Kisfaludi Lajos, állami díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Most folytassuk 1943-mal, augusztus 30-án született Adamis Anna, költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. És végezetül 1960. augusztus 30-án halt meg Szőnyi István, Kossuth-díjas festő, kiváló művész. Szőnyi István festményeinek fő témája 30-as évektől zebegény festői környezete, a Dunakanyar, a zebegényi parasztok élete volt. A Plan R irányzat jelentős képviselőjeként tartották számon, munkásságáért számos külföldi és magyar díjat, kitüntetést kapott. Zebegényi műterme ma múzeum. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. augusztus 30-a, évközi 22. vasárnap. Aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 16. fejezet 21-től a 27. versig. Abban az időben. Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Elmélkedés. A kereszt a szeretet jele. A mai evangélium sorsfordító pillanatot örökít meg Jézus és tanítványai kapcsolatában. Jézus először jelenti be nyíltan, hogy szenvednie kell, megölik, de harmadnapra feltámad. Szavai feszültséget keltenek. Péter, akit éppen előzőleg dicsért meg hitvallásáért, most ingerülten tiltakozik. Korábban az atyától kapott kinyilatkoztatást, most pedig az emberi logikát képviseli, amely nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Ez a feszültség bennünk is él. Sokan szeretnénk Jézust követni, de nem a szenvedőt, hanem a győztes királyt. Szeretnénk részesülni áldásaiból, de a keresztet inkább elkerülnénk. Ma Jézus egyenesen, minden illúzió nélkül mondja ki, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Ez a mondat egyben meghívás és ítélet. Meghívás arra, hogy valami többet válasszunk a saját kényelmünknél, és ítélet mindazon vélemények felett, amelyek az evangéliumot kényelmes, egyéni boldogságot szolgáló ideológiaként akarják beállítani. A kereszt nem a szenvedés dicsérete, hanem a hűséges szeretet jele. Fontos tisztáznunk, Jézus nem küldi ránk a szenvedést, és nem kéri, hogy keressük azt. Nem szenvedés imádatról van szó, hanem arról, hogy a valódi szeretet mindig áldozattal jár. A kereszt tehát nem a szenvedés öncélú elfogadása, hanem annak vállalása, amit a szeretet, az igazság és a hűség megkövetel. Aki csak addig szeret, amíg kényelmes, az nem tanítvány. Jézus ezt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem veszít, aki önmagáról lemond, hanem épp így válik szabaddá és teljessé. Az evangélium megfordítja a világ logikáját. Nem az nyer, aki harácsol, hanem aki ad. Nem az él igazán, aki kihasznál minden pillanatot, hanem aki szeret. Nem az diadalmaskodik, aki uralkodik, hanem aki szolgál. A mi mindennapi keresztünk nem látványos. Lehet a türelem egy beteg hozzátartozó iránt. Lehet hűség a házastársi hivatásban. Lehet becsületesség a munkahelyi nyomás ellenére, vagy megbocsátás akkor, amikor jogunk lenne a haragra. Néha az a kereszt, hogy hallgatnunk kell, amikor igazunk van. Máskor pedig meg kell szólalnunk akkor is, ha félünk. Néha az is kereszt, hogy újra elkezdünk valamit, pedig gyengék és erőtlenek vagyunk a feladathoz. Az emberi gondolkodás azt mondja, kerüld a fájdalmat, védekezz ellene. De Jézus másra tanít, találj rám, mert én vagyok az élet. Ahogy egy mag elhal a földben, hogy termést hozzon, úgy az ember is csak akkor lesz termékeny, ha nem önmagáért él. A kereszt nem csak teher, hanem az Istenhez való hasonlóság útja. Aki hordozza, az egyre inkább Krisztus arcát tükrözi. Ez nem vereséget jelent, hanem a legnagyobb győzelmet. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az üres síré. A mai evangélium választás elé állít minket. Nem lehet félig Krisztust követni. Vagy vállaljuk a keresztet, és így az életet, vagy megmaradunk a saját énünk börtönében. Ő ma is hív. Kövess engem. Nem kényelmet ígér, hanem a boldogság teljességét. Uram Jézus Krisztus, néha én is Péterként tiltakozom, ne legyen így. Kímélj meg a kereszttől. Tudom, hogy csak veled lehet az életemnek értelme. Segíts, hogy le tudjak mondani önmagamról, ne ragaszkodjam makacsul a saját terveimhez, hanem engedjem, hogy te vezess. Taníts meg, hogy ne féljek a keresztektől, hanem felismerjem bennük a szeretet lehetőségét. Adj bátorságot, hogy a mindennapokban is hűséges legyek. Az apró áldozatokban, a csendes kitartásban, a megbocsátásban. Uram, szeretnélek követni téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Pillét hallják 7 óra után. Mi már itt élőben jelentkezünk, jelenleg még a stúdióból, de 10 órától kezdjük az élő közvetítésünket a 13. kerületi utcabárról, ez Budapest 13. kerületében a Dagály utcánál található. Gyakorlatilag a mozgástéren leszünk, szabadtéren 16 óráig. A 90-es évek retro hangulatát fogja idézni gyakorlatilag az utcabál a 13. kerület, amelyet minden év augusztus utolsó vasárnapján, így most is megrendez a 13. kerület. Élőben jelentkezünk be a Hobby Rádióban. Várjuk természetesen a helyszínen az érdeklődőket. Masszázzal is Ádám már készül természetesen, így a Hobby Rádió sátrában egy kicsit fel lehet üdülni. Igen jó időt mondanak, úgyhogy várjuk a hallgatókat 33-34 fokos hőmérséklet mellett. Természetesen az árusoknál hűsítőt is lehet majd kapni. A mai nap folyamán retro hangulat lesz az utcabálon. Mi is próbálunk majd retro zenékkel kedveskedni a hallgatóknak. Fellépők között lesz többek között Szandi is egyébként, úgyhogy érdemes lesz 16 óra után is kimenni az utcabára, vagy ott maradni természetesen. Retrózenei hangulat, illetve a civil szervezetek közül ott lesz a Vakok és Gyengénlátó Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, a polgárőrök természetesen, akikkel már évek óta szoros kapcsolatban vagyunk, minden évben megszólalnak itt a Hobby Rádióban, illetve a Nők Világa Egyesület is érkezik, ők érdekes programot terveznek, ők új szervezet, valamint a Reiki Fény Egyesület is érkezni fog. Ők is természetesen egy új egyesület, velük még nem beszélgettünk, de ahogy az információim, ha nem csalnak, akkor érdekes programmal fogják várni az érdeklődőket jóslással. Megpróbálunk mi is élőben jósoltatni, vajon mi lesz a rádiónk jövője, meg a jelenét sem nagyon tudjuk. Azt tudjuk, hogy hamarosan akkor zenélünk, mi pedig elindulunk az utcabára, 8 óra után újfent jelentkezünk egy kicsit itt a Hobby Rádióban, és 10 óra körül élőben kerülünk elő Ruzsa Viktor kollégámmal, akivel együtt fogjuk a műsort vezetni 16 óráig. Most pedig akkor zenélünk, mi pedig indulunk az utcabálra.
1: Hobby Rádió.
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 936-ban a magyarok Strasbourg közelében az Oberkircheni monostor apácáit, szerzeteseit és ezek cselédeit összesen 128 egyént kardélre hánytak. 1532-ben Szulejmánt, ki negyedik hadjáratát vezette Magyarország ellen, Bécs felé vezető útjában Kőszegvár kapitánya Jurisics Miklós föltartóztatta. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Üdvözöljük a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális és társadalmi élet legfontosabb eseményeit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a kézzelfogható múlt akadálymentes régészeti előadás sorozat következő állomásán szeptember 23-án a gepidák történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik így betekintést nyerhetnek abba a népbe, amely túlélte Attila Hun király uralmát. A látássérültek integrációjának kérdésköre is kiemelt figyelmet kapott, hiszen a Hanoi Vakok Városi Egyesülete augusztus 25-én tudományos szemináriumot szervezett Ho Chi Minh ideológiájának értékeiről és a fővárosi látássérültek hozzájárulásáról. Hasonlóképpen a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete is gazdag programmal várja a közönséget. 40 éve történt a csernobili katasztrófa nyomában címmel. Batonai Alexandra és Sárvári Martin történészek nyújtottak részletes áttekintést az 1986-os nukleáris baleset körülményeiről. Ugyanez az egyesület most tehetséges előadók jelentkezését is várja, hogy új közösséget hozzanak létre a versmondástól az éneklésen át, a hangszeres játék terjedő műfajokban. A hallássérültek világából pedig egy megható példát hoztunk Trinh Ti Quy Hoa. A 72 éves jelnyelvi tanár szenvedélyes, szavak nélküli órái a közösségi médiában sok szívet megérintettek, miközben hidat ver a tudás és a diákjai között. Ezek a rendezvények és történetek egyaránt rávilágítanak arra, hogy a kultúra és a tudás megosztása hogyan erősíti a társadalmi kohéziót. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbirádió.hu.
2: Ne gondolj!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat, most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntjük a hallgatóinkat a mai nap hátralévő részében, ahol azonnal belevágunk a zenei élményekbe, hiszen 9 órakor a Jazz Club várja önöket Zsuffa Péter műsorával, amely 2 órán keresztül kíséri az önök útját. Ezután 11 órakor a Szevasztok műsorban Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos bolondos stílusa veszi át a szót, ahol a jó kedv és a kacagás a főszereplő, az önfelett poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. 12 órakor érkezik a déli hírösszefoglaló, hogy napra készen tartsa önt, majd 13 órakor a Gépház műsor következik, amely a Hobby Rádió informatikai magazinja, és most a pénteki adás ismétlését hallhatják. 16 órakor a US Fever Show indul, ahol listavezető dalok Amerikából szólalnak meg 2 órán keresztül. Este 6 órakor az esti hírösszefoglaló várja önt, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 9 órakor pedig egy különleges műsorral zárul a nap, amelyben verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk önt. 11 órakor újra a Jazz Club szólal meg, Zsuffa Péter műsora 2 órán keresztül kíséri az éjszakát, végül pedig 13 órakor a Szevasztok műsor zárja a mai adást, ahol Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd, fiatalos, bolondos stílusa ismét a jó kedv és a kacagás jegyében, az önfelett poénkodással szórakoztatja a hallgatókat. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon változó felhőzetre számíthatunk. Most 21 fok van. A várható hőmérséklet 20 és 32 fok között lesz. A 31 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 58% körül alakul, ami kellemes érték. Egész napos napsütés várható. Az UV-sugárzás értéke 5, ami mérsékelt. Csapadék nem várható. 303 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 21 km per órásak is lehetnek. Hétfőn gyenge eső várható. 23 és 35 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Egész napos napsütésre számíthatunk. Eső is várható, mintegy 1 mm mennyiségben. A csapadék esélye 33%. 312 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 24 km per óra lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 50 km per órát. A hónap első napján erős szitálás várható. 19 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Egész napos napsütésre számíthatunk. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 1 mm csapadékkal. 84% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 318 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 26 km per órás sebességgel. A legerősebb széllökések elérhetik a 56 km per órát. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 9 órától kezdődik a Jazz Club című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az őszi vizsga időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, közölte a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz viszonyítva, de a közlemény szerint ez a júniusi 1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakásárindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult és a grémium teszi majd meg személyi javaslatát. Csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak folyók alacsony vízszintje miatt. Január 1-től augusztus 24-ig több mint 242.000 robbanótestet semmisítettek meg tűzszerészek 327 robbantással. A műszeresen átvizsgált terület több mint 325.000 négyzetméter, ami viszonyításként Vatikánváros körülbelül csaknem 3/4. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvízkárosultjainak megsegítésére. A szervezet honlapján bankkártyával vagy átutalással lehet pénzt küldeni nekik. Szerda reggel Nepál és Kína határvidékén rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig, sokan meghaltak vagy eltűntek. Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható.

0: Reklámot hallottak.
1: Hobbirádió. 8 óra után járunk néhány perccel, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Pillét hallják. 10 órára érkezünk, már egy kicsit hamarabb természetesen, a 13. kerületi utcabárra, ugyanis augusztus utolsó vasárnapján minden évben megrendezik Budapest 13. kerületében az utcabált, amely most az idén a 90-es évek retro hangulatát fogja idézni. Mi is megpróbálunk a 90-es évek retro hangulatában zenélni, illetve kintről a helyszínről is jelentkezni Ruzsa Viktor kollégámmal, ugyanis a Hobby Rádió sátrában ki lehet próbálni a rádiózást, valamint frissítő masszázsal is várjuk a hallgatókat. Viszonylag kevés civil szervezet lesz most jelen, azelőtt volt jó néhány 10-15, akár 20 szervezet is, most összesen 6-7 szervezet kapott teret, lehetőséget ezen az utcabálon. A mozgás térnél fogunk sátorozni szó szerint, ott várjuk a hallgatókat. Jó néhány szervezettel, hiszen lesz a Rejki Fénye Egyesület, akik új szervezet. Már a mentő vagy a rendőrök jönnek is itt a háttérben, ahogy hallom, ugyanis nyitva a stúdió ablak, de nagyobb zaj lesz, vagy pontosabban vásári hangulat is lesz, hiszen elég nagy tömegre számítanak a szervezők, ezt a jó idő is biztosítani fogja. 10 órakor már közel 30 fokos hőmérséklet lesz, úgyhogy érdemes lesz kijönni, aki egy kicsit szabadidős tevékenységre vágyik. 16 óráig várjuk a hallgatókat a Hobby Rádió sátrában, a Dagály utca környékén, a mozgás térnél, keressék a Hobby Rádió sátrát. Természetesen 16 óra után nem ér véget a program, az árusok továbbra is kint lesznek, illetve egyéb kulturális programok is várják a jelenlévőket, az érdeklődőket. 22 óráig több helyszínen lehet az utcabál tevékenységein részt venni. Többek között Szandi is koncertet ad, emlékszünk, ugye a 90-es évek, Teenager Lamour, csak azóta mi öregettünk. Na, mi szaladunk is az utcabálra, 9 óra után már pakolunk, és valószínűleg, ha van egy kis szerencsénk, és az internet kapcsolat is megengedi, akkor 9 óra után Zsuffa Péter jazzklubja elején vagy végén igyekszünk bejelentkezni, illetve 10 órától már nyílnak a kapuk, és várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátránál egy kis rádiózásra, illetve egy kis masszázsra. Tehát 13. kerület, Dagály utca, utcabál, 10 órától itt a Hobby Rádióban.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Komu reklám?
1: Jön még kutyára. Másik kutya.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
3: A sayonara!
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Kamu reklám.
3: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
4: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd nénié.
2: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyrádió. A világon mindenhol hallható.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor, a szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavis

0: utca irányába. Úgyhogy várjuk a kedves hallgatókat az utcabárra. A retro hangulat, a 90-es évek retro hangulatait fogjuk idézni, illetve idézi majd az utcabár. Így mi is természetesen itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégánk is hamarosan érkezni fog, ő vele a helyszínről fogunk bejelentkezni. A mozgás térnél lesz a Dagály utcában a Hobby Rádió sátra, ahol masszíroztatni is lehet természetesen, akinek van kedve egy kis zenét hallgatni, az jöhet oda hozzánk a Hobby Rádió sátrába, illetve ki lehet próbálni masszást is, például most Ádám itt is ül mellettem a stúdióban. Szia Ádám, te fogsz masszírozni. Tegnap versenyeztél, ki ellen versenyeztél, elég fáradtnak tűnsz egyébként.
1: Tulajdonképpen ez egy 10 kilométeres páros kenu verseny volt. A Vizirink, ami Ráckevén került megrendezésre, ez a Magyar Túra Szövetség, Vizitúra Szövetség által megrendezett rendezvény volt. 215 főből sikerült a harmadik helyet elcsípnünk.
0: Úsztál, evesztél, mit csinált? Evesztél, tehát igen, akkor nem úsztál, milyen volt a víz?
1: Elég hullámzó volt, ugye az időjárás is kicsit ilyen csapadékos, igen szeles volt.
0: Úgy, itt Pesten nem nagyon lehetett érezni a csapadékot.
1: Igen, Ráckevén viszont.
0: Ez hogyan történik egyébként, ugye látássérültként hogyan evezel? Azt meg természetesen ugye az evezővel tudsz úgymond csapkodni, tehát húzni, de hát ugye az irány tartani kell.
1: Igen, nekem a kormányos ugye ő leghátul ül, én vezérevezősként tevékenykedem.
0: Csak az erőt kell nyomni.
1: Igen, nekem. Meg a ritmust kell adnom, igen.
0: Milyen hajóval? Kenú, kajak?
1: Ilyen túrakenú volt.
0: Túrakenú. Fú, nagyon, nagyon jó. Most úgy teszek, mintha értenék hozzá. De.
1: Tulajdonképpen ez egy ilyen kettes túrakenú volt. Nagyjából egy ilyen 2-2,5 méter hosszú hajóról beszélünk.
0: És akkor ketten ültetek.
1: Igen.
0: Ketten ültetek egy csónakban neveztetek,
1: igen,
0: úgymond.
1: Igen.
0: Tavaly már voltál velünk, azt hiszem, hogy civil napon, vagy utcabálon.
1: Ugyanúgy az utcabálon voltam.
0: Az utcabálon. Milyen élmények voltak így tavaly? Még talán keresztfaterod is volt, ha jó.
1: Ő nem volt, ő csak szeretett volna. Igen.
0: Szeretett volna. De hát, ha most, mert mostanra is ígérte.
1: Igen, most viszont fog tudni szerencsére, mert ugye ő a Sandy Rock Bandet szeretné majd megnézni mindenáron. Én nagyon élveztem a tavalyi utcabált, nagyon jó kis rendezvények voltak, a vendégek szintén nagyon jó fejek voltak, nagyon közlékenyek és közvetlenek voltak, úgyhogy...
0: Mennyien jöttek kb. Masszíroztatni? Jó, régen volt, azt tudom, pont egy éve.
1: Hát
0: pont
1: igen,
0: egy
1: de
0: éve
1: én
0: volt.
1: Azt mondom, hogy szerintem egy ilyen 60 fő fölött biztos, hogy voltak.
0: Hát reméljük, hogy most is ennyien érkeznek.
1: Igen.
0: Egyébként ugye retro hangulat fog uralkodni, hiszen a 80-as, vagy 90-es évek retro hangulatát fogja idézni a Dagály utcai rendezvény ugye a mai nap folyamán itt a 13. kerületben. Neked vannak retro élményeid? Elég öreg vagy te ehhez?
1: Hát 89-es születésű vagyok, úgyhogy biztos, hogy vannak.
0: Mire emlékszel?
1: Leginkább kiskölök koromból, de tulajdonképpen...
0: Sandy régi... megvan már?
1: Sandy megvan, még? Megvan.
0: Enéből, hogy ők is föl fognak lépni?
1: Igen,
0: Szagos Radír, az már nem biztos.
1: Ők már nem. Animal Cannibals-szel volt szerencsém is találkozni még annó a Vakok iskolájában, amikor hetedikes voltam, együtt zsűriztünk a tanári Kimit Tudon Kuka MC-ékkel, úgyhogy egy nagy élmény volt.
0: Hát ilyen retro hangulat. Mi az, ami még retro hangulatból így esetleg meg lehet? Iskolaköppeny, azt már nem hinném, hogy kellett volna.
1: Nem, nekünk már nem volt egyenruha. Nekünk már akkor nem volt. Úttörőse voltam már.
0: Én
1: már
0: ebből kis dobos.
1: Igen, ebből már kimaradtam.
0: De erről azért úgy hallottál, nem?
1: Igen.
0: Ilyen kicsi romantikus, vagy inkább olyan szkepticizmus érzést kelt belő benned, vagy amikor ilyen emlékeket hallasz, hogy mit tudom, a mi időnkben, amikor bejött valaki, bejött a tanár, akkor egyszerre kellett visszaköszönni, hogy jó napot kívánok!
1: Igen, ez nekünk is az első években, nekünk is előfordult egyébként ez a visszaköszönéses történet. Tulajdonképpen én úgy azért élnék abban a korban, vagy éltem volna abban a korban, mert azért érdemes lett volna megtapasztalni, hogy milyen volt az a korszak.
0: Hát szabályokkal tele, amit ugye a mai fiatalok nem nagyon szeretnek, hiszen szabadon szeretnek élni.
1: Igen, pontosan.
0: Miért jók ezek a szabályok akkor?
1: Tulajdonképpen ad egyfajta fegyelmet, ugye most megint itt ki tudnék lyukadni ugye a küzdősporthoz is, hogy ugye az is tele van szabályokkal, észszerű szabályokkal. Tehát fegyelmet ad egyfajta önuralmat.
0: Ez hiányzik a mai fiatalokból?
1: Én azt gondolom, hogy szükséges lenne. Igen.
0: Vagy mondjuk talán inkább

0: Ugye a te korosztályod mondjuk egy ilyen átmenet a kettő között.
1: Igen,
0: ugye
1: igen,
0: a,
1: igen.
0: Mondjuk úgy, hogy a mai idősebbek, illetve a fiatal, vagy nem is tudom most ez a X generáció, vagy mi a búbánat, vagy most már ugye az alfa generáció, ami így növekszik fölfele. Tehát gyakorlatilag mégiscsak hiányzik valami olyan fegyelem, ami esetleg ma nincs meg.
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát mostanában azt veszem észre, hogy nagyon sok minden rá van hagyva az utódokra, úgymond a Z-generációra.
0: Mi az a nagyon nekünk, állóság.
1: Igen, igen. Tehát mi nekünk azért úgy meg volt szabva a dolog, és hogyha tényleg egyszer csináltunk rosszat, a tanártól kaptunk pofot, mert még akkor minket még meg lehetett úgymond ütni.
0: Hát akkor sem lehetett, de hát azért csak megtették.
1: Tudtak ugye fegyelmezni, igen. Tehát fegyelmezve voltunk, nem hát úgy volt, mint
0: most.
1: És akkor
0: vajon így fegyelmezve, tehát a fegyelemhez hozzátartozik, vagy a fegyelmezéshez mondjuk akár egy tasli?
1: Én
0: vagy
1: azt mondom, hogy tasli az mindenképpen, utána az ember úgyis tanul belőle.
0: Hát,
1: én kaptam otthon például.
0: Ha, mondjuk én úgyhogy is egyébként. Aztán nézzük, hogy hol tartunk. Nem tudom, hogy mennyit használta a fegyelmet. Hát, valószínűleg nem sokat. Ugyanolyan rosszak voltunk valószínűleg, vagy éppen ezeket az élményeket, vagy maga a kor teszi azzá, vajon, hogy gyerekkori élmények?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, viszont az is velejárója a dolgoknak szerintem, hogy akkor még több időnk volt egymásra. Ugye összejárt a család, összejártak a rokonok, összejárt mindenki. Most igazából a szülőknek sincs úgy ideje se a gyerekükre, se a saját magukra, ugye a rengeteg munka miatt, a rohanás, hajtjuk úgymond a pénzt, hajtunk mindent, ugye a megélhetés érdekében, és ugye ez is egyfajta, tehát ez is rányomja a bélyegét a mai kor szellemére.
0: Hát akkor egy kicsit betekintést fogunk ma nyerni a régebbi kor szellemébe, a 80-as, 90-es évek szellemébe. 9 óra után járunk, ahogy az elején is említettem, hölgyeim és uraim. 10 órától mi már kint leszünk a 13. kerületi utcabálon. Én Ádámnak köszönöm így ezt a gyors kis beugrást, úgyhogy lassan készülünk is, mert a masszázszéket elő kell készíteni.
1: Igen.
0: Hát addig pedig a Hobby Rádió hallgatóit várjuk némi retro muzsikával, hiszen ugye online retro rádióról van szó, úgyhogy egy kicsit még kapcsolódunk a témához is. De hát akkor, amíg mi elkészülünk, addig Zsuffa Péternek átadjuk a mikrofont, és most ebben a pillanatban kezdődik a 2 órás Jazz Club Zsuffa Péterrel.
2: Hobby Rádió!
3: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starsky és Hutch Jazz Club átadta a Szokol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiózás felelősségét. Az ezt jelképező lovat a Szokol FM stábja megőrzi, és időről időre ezzel a bejátszással igazolja annak hiánytalan meglétét.
5: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
6: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióm is, ott a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. Nem vagyok reked, csak most lettem ilyen. Az van, hogy a Paolo Fresso-nak van az a Angel című lemezem, amit eszetlen régen nem játszottam. De olyannyira régen, hogy a emlékeim visszavezetnek még a őskori rádiózási időszakainkra. Ez egy 98-as lemez, tehát abban az évben jelent meg, amikor rádiózni kezdtünk barátaimmal. Ugye itt Ritgasszer Istvánt és Berko Attilát neveztem meg, ez a 3 fő stáb volt a indítása ennek a műsornak, most már egyedül vagyok. Nyilván a rendkívül sikeressége miatt, hogy elkezdtem, tűröm a sorsom? Kérdőjel. A digitális kérdőjel kérek.
7: Peti, sugárzás technikailag már ki tudjuk tenni a digitális kérdőjelet egy mondat végére, de te is tudod, ez nem minden vevőkészüléken működik. Kérlek, igyekezz helyes szórendű, tallam ívében is kérdőmondatokat feltenni.
6: Volt kérdőjel? Jó, tehát az Everything's Happened to... Igen, a zenekartagok, már kezdtem mondani, kik van. Jó, tehát igen, tehát olaszok játszanak, ugye Furio Di Castri, aki basszus, elektronika, doboknál Roberto Gatti, Gatto, istenem, honnan is ismerős nekem ez a Gatto, és akkor ugye a gitár szintetizátorok Nguyen Le, ugye mindenki jól ismeri ezt a nevet, hiszen Nguyen Le az a vietnámi zseni, aki aztán csinált nem kis dolgokat a világban. Na, mindegy, lépjünk tovább, azt mondja, hogy Ornella Vanoni énekel, trombita, fuvola, elektronika, Paolo Fresu, biztos kihagyok egy csomó embert. Biztos, hogy kihagyok. De most, jó, oké, nem rabolom az időt ezzel, meg itt bénázok, viszont a lemez az vastagon hosszabb, mint a műsoridő. Tehát egy óra 12 perc, úgyhogy most kiszámolunk belőle nagyjából egy ilyen 20-balány percet. Na, most vagy az van, hogy 4 felvétel jön, és akkor rendesen a felezőpont nagyjából megvan, vagy jön 5, de akkor meg túllógunk, úgyhogy 4 mellett döntöttem. Az Everything Happens to Me, M. Dennis és A. Thomas szerzeménye az egyes felvétel. Utána három Paolo Fresu szerzemény jön, a Walkabout, a Fellini és a Elogio del Discanto. És ezután jövök vissza. Hopci. Tehát ezt jövök vissza, és utána a felező ponton jövünk a folytatásban. Na, érthető volt ez így?
2: Zsufa pedig mamája vagyok. Annyitól nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

ki, és hát jazz club használt zenei magazin.

hangulata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztési képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: Mindig fekete zsírba.
1: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Kedves hallgatóink! Szimbolikus bejátszást hallottam.
4: Dear listeners, a symbolic spot was heard.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók.
3: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvó pont melyiknek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke még nem egyezik.
5: Itt kedvenc rádióműsorunk a Minisztárszki és Hágy Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter, és Paolo Fresinok a 98-as lemezét hallgatjuk, az Angel című lemezt, ez a BMG France-nál jelent meg. És innen ment le 4 felvétel, most jönni fog másik 5. Ezzel az 5-tel jutunk a műsornak a végére, úgyhogy nem kell azon aggódnunk, hogy nem marad lekeverési zenének hely, mert bőven lesz ott még. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább feszesre veszem a műsortestet, és akkor a végén meglötyögjön a rátett zenéknek a sokasága. A Saigon fog jönni, F.D. Castria szerző, utána, ezt mondjam ki, Akkarezame, igen, Akkarezame, G. Galvi és N. Salermo a szerző páros. Variazione Cinque Paolo Fresu szerzemény, ez a 7-es. El Saola, D. Broker és Nguyen Lee szerzemény a 8-as. És még egy jön ugyanettől a szerzőpárostól, a Song van. Ezután jön a búcsú, és ezután, ami jönni fog, az valószínűleg 2 felvétel, és az bőven elég lesz már. A Sunyos és a Dovniente Akade, az előbbi az F.D. Castri szerzemény, másik pedig Paolo Fresu szerzemény. De ezt majd még meg fogom konferálni. Induljon az említett 5 felvétel.

0: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.
1: Kiskacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

Nádasdy Antal. Antal. Nádasdy Antal, Sarolta. Ő 20 éves, szép teliholdas Sarolta, én húséhes, vén ordas és latorma.

0: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és ugye egy olyan lemezt hallgatunk, amit a műsor indításakor kezdtem el játszani, ezt voltam többet is játszottuk szerintem, tehát ez egyszerűen még annak idején Egerbe ment, akkor villogtunk vele, ha jól emlékszem, meg talán Budapesten az induláskor. 98-ban jelent meg a BMG France-nál ez a Paolo Fresu Quartet Angel című lemez, ami egyébként tényleg itt van a szekrényemben, tehát a polcukon, és akkor most a Song van után jöttem föl, ez pedig ugye a lemezek a 9-es felvétele, és kettőt merek biztosan felkonferálni, ami még ugye el fog indulni időn túli zeneként, de hát ebből ezek már le lesznek keverve a rádióknál, hiszen nem marad hely egyszerűen. A Suenos lesz FD Castrinak a szerzeménye a 10-es felvétele lemezen, eredetileg itt most ez fog jönni mindjárt, utána pedig a Dove Niente Acade, ami Paolo Fresu szerzemény, ez a lemez 11-es felvétele, és 3 felvételre esélyünk nincsen, 4 felvételre nincsen esélyünk, mi 4 volt állna. Oké, induljanak ezek a felvételek, és én megköszönöm a rádiolgatók figyelmét, és nagyon remélem, hogy mindenki jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt ugye idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni, valamint beküldeni. Júniusban

0: 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a Petkupa Egyesület új hulladékgyűjtőhajója, a Petix is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők. Az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reál pedagógus munkáját ismerik el. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktorpengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Szép jó napot kívánunk, szeretettel köszöntjük a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Pál Zsolt, Pille kollégámmal együtt vagyunk itt az Angyalföldi utcabálon a Netmédia Alapítvány sátrában. Én Ruzsa Viktor vagyok, az Esélyegyenlőségi Magazin című műsorunk szerkesztő, műsorvezetője. Ma is remek témákkal várjuk Önöket a szokásos augusztus végi Angyalföldi utcabálon, a Béketéren, Budapest 13. kerületében, az önkormányzat szomszédságában, a Dagály utcában egész pontosan. Az egyes villamos Népfürdő utcai megállójától alig talán 3 vagy 4 perc séta, jó tempóban, jó iramban, és hát javasoljuk mindenkinek, hogy jöjjön, mert az időjárás az azt hiszem, hogy hamisítatlan nyári. Egyáltalán nem úgy néz ki, mintha jövő héten már a naptár őszt mutatna, úgyhogy izgalmas programokkal, koncertekkel, illetve civil szervezetekkel várjuk Önöket. Én is fogok majd civil szervezetek képviselőivel beszélgetni a nap folyamán, és hát természetesen a rádiónk főszerkesztője, a Netmédia Alapítvány ügyvezetője, Pál Zsolt Pille is itt ül mellettem a technikai helyiségben. Szervusz Zsolti, köszöntelek téged is, illetve én köszönöm, hogy megint itt lehet.
5: Hát örülök neki, hogy itt újból együtt. Hát, hogy
4: újból együtt.
5: Uraim, elég közel vagyok a mikrofonhoz.
4: Igen, most, kicsit, igen, most ugye nálam van a fülmonitor, igen.
5: Úgyhogy reméljük, hogy a hallgatók is jól hallanak minket a retro jegyében. Pedig tényleg, így a Ádámmal már reggel beszélgettünk egy kicsit 8 és 9 óra között ugye a retro érzésről, hiszen ugye a mai nap az utcabál a 80-as vagy 90-es évek retro hangulatát fogja idézni. Mi is, ugye, hát hiszen online retro rádió vagyunk, úgyhogy retro zenék éjjel-nappal, főleg a mai nap folyamán érdemes lesz minket hallgatni. Ugye most még 10 órakor folytatódik Zsuffa Péter Jazz Club műsor, aztán 11 óra utántól egészen délután 4-ig folyamatosan bejelentkezünk innen az utcabáról. De ha már így retro, te már ilyen retro életkorú vagy, ugye, ha így jó rémlik, tehát neked is vannak ilyen élményeid, hogy iskola köppeny.
4: Igen, hát ha már az 51 retrónak számít, akkor nagyon retro vagyok, meg hát most amúgy is divat lett itt nálunk is a retro, hiszen itt más műsorokban voltak már retro rádiós kollégák is, akik tényleg retrónak mondhatják magukat, ugye. Gondolok itt egy bizonyos Abaházi Csabára, vagy Bétolt Lacira, ugye, akik más műsorban, Lásonyi Attila barátunkra, igen, úgyhogy most amúgy is. Hát igen, az iskola köpeny, tényleg, hát most pár napon belül, ugye, nem tudom egyébként, hogy a mostani iskolás

0: városoknak kell. Én úgy tudom, hogy egyébként már nem kötelező. Már a mi időnkben
1: 93 óta már nem is kötelező.
0: Igen, a mi időnkben kötelező volt az iskolaköpeny, ugye én még 90 előtt jártam általános iskolában, 90-ben ballaktam, és hát akkor még bizony olyan szinten kellett, hogyha valaki nem vette föl, akkor csúnyán néztek rá, és hát...
1: Hát minket viránk ránkerültették.
0: Tették, igen.
1: Volt?
0: Úgy, mint az úttörőnyakkendő például, az is. Ha valaki otthon felejtette, akkor mindig azt mondták, hogy annak nem otthon kell lennie, hanem rajtad kell lenni, amikor például iskolai ünnepélyek voltak. Úgyhogy volt ilyen, igen.
1: Még milyen retro élményeid vannak, csak így hirtelen? Szandi, mert ugye ma este jön elvileg Szandi egy zenekar, ugye a rock bandet.
0: Nem tegnap volt?
1: Nem, az ma lesz.
0: Ja, ma lesz este, hát akkor jaj, tényleg.
1: Este, nem tudom már megmondani, majd megnézzük itt interneten. Jó, hogy itt vagyunk, interneten tájékozódunk, de ma este lesz, hát Venny Mölkenéből, azt hiszem 17 vagy 18 órától, tehát érdemes délután kilátogatni ide az utcabára, a Dagály utcába, a 13. kerületbe.
0: Igen, tulajdonképpen már ők is olyan értelemben retrók, hogy a 90-es évek közepén kezdték. Szandi is ugye hát már ki sem merjük mondani, 89-90-ben. Igen, hát gyerekkorunk kedvenc zenekarai énekesei ők, akiket a mai napig szeretünk, mert a mai napig értékes dolgokat képviselnek, illetve hát mondani valójuk van, és nagyon jól adják elő egyébként, tehát nagyon jó előadók is. Hát igen, a zene az ugye nekünk, főleg ugye akik inkább zenét hallgatunk, mi ugye nem annyira látássérültként, nem annyira élveztük a mozit, mert ugye annak idején nem volt még audionarrációs mozi, és
1: mindig
0: hát
1: inkább... Mindig kérdezgettük, hogy mit csinálnak a filmet.
0: Igen, mindig kérdezgettük, illetve hát otthon ugye úgy néztük a filmet, hogy anyukám mindig narrátana, de hát ugye az más volt.
1: És mindig olyan jeleneteknél volt csend, amikor az nagyon érdekelt minket.
0: Igen. Én egyébként, ha már itt tartunk, például a Szomszédok című film sorozat, az olyan volt, ugye ez egy teleregény, ahol már megtanultuk a zene alapján, hogy amikor az van, hogy ta-ta-ta-ta-ta, akkor már ott valami történik.
1: Ott fog jönni,
0: amikor a harsonák úgy meg...
1: Ott fognak valakit leütni.
0: Fortissimo-ba úgy...
1: Valakit megtámadnak. Amikor meg hangzene ment, akkor meg egy ilyen romantikus.
0: Igen.
1: Éppen mit csinálnak, és akkor mindig rám szóltak otthon, hogy maradjál már, mit csinálnak.
0: Na, úgy is. Igen, tudod. Hát ez is retro.
1: Hát csak egyébként. Úgy is tudom, csak azt szeretném tudni, hogy konkrétan hogyan, de...
0: Igen, hát ez is retro, úgyhogy ha már itt tartunk, akkor filmekről is lehet beszélni,
1: rádió,
0: meg hát zenéről.
1: Szabó család,
0: ugye hát akinek megvan, gyerekkorunkban még ugye hallgattuk annak idején, kedden este volt mindig azt hiszem az új műsor, és akkor csütörtökön megismételték reggel, tehát mindig a keddest itt volt érdemes ugye hallgatni, már csak amiatt is, mert ugye amikor iskolába jártunk, meg szüleink dolgoztak, hát ugye akkor általában nem csütörtökön délelőtt rádióztunk, hanem kedden este.
1: Fiataloknak a daráló.
0: Ugye? A daráló például. Azt például én nem nagyon hallgattam, de tudom, hogy az is. Igen, az is nagyon.
1: Rendszeresen hallgattam, hogy az ilyen fiatalosabb, ugyanolyan Szabó család szomszédok klisére ment. Hát lehet, hogy ezzel most megsértődnek, akik éppen nem így gondolták annó.
0: Igen, vagy a barátok közt például.
1: Hát igen.
0: Ugye az is a 90-es évek végén kezdődött, amikor bejöttek a kereskedelmi televíziók, és az ugye egészen 2021-ig ment talán, tehát az olyan hosszú, az és napi sorozat volt, tehát az érte meg a legtöbb részt.
1: Vagy nem tudom, hogy ez milyen kor, mert az retro kor volt a 80-as, 90-es után, 2000-es után milyen kor jött
0: volna? Hát nem tudom. Igazából én a retroval sem vagyok teljesen tisztában, hogy mit nevezünk retrónak, mert én annak idején mindig arra gondoltam, hogy retro az, amit úgy a háborús időkben hallgattak, mondjuk úgy a 20-as évektől az 50-es évekig.
1: Már nekünk is eltelt már lassan 40 plusz évünk, de...
0: Igen. Tehát,
1: mi is retrók vagyunk.
0: Igen, úgyhogy tulajdonképpen igen. Hát minden esetre azt javasoljuk a kedves hallgatóknak, hogy jöjjenek ki ide Angyalföldre, a Dagály utcába, a Béketéri önkormányzat mellé, az egyes villamos Népfürdő utcai megállójánál érdemes leszállni, és akkor egy pár perc sétára itt vagyunk. Biztos, hogy meg fognak minket találni, mert hát itt nagy hangzavar lesz, tehát most még így az elején viszonylag csönd van, de hát amikor majd beindul itt a buli, koncertek, meg mindenféle egyéb dolgok, akkor azért biztos, hogy meg fognak minket
1: igen,
0: hallani.
1: Igen, itt ülünk, vannak különböző terekre van osztva, például a könyvtárban most kedvezményes beiratkozás is van, illetve lesz a Tücsök tanyában is program. Azért vagyok ilyen okos, mert reggel gyorsan megnéztem, hogy milyen programok lesznek. És mi például a mozgástérnél vagyunk, úgyhogy mi itt ülünk, és szeretjük a sportot, azért ülünk itt a mozgástérnél. Mozogni nem nagyon fogunk, de várunk mindenkit szeretettel, mozogjon ide, és legalább ő szaladgál helyettünk. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, meg lehet itt minket találni, illetve jó néhány civil szervezetet is, akikkel bővebben fogunk beszélgetni a mai nap folyamán.
0: Így van, lesz itt például szó a Reikiről, vagy lesz szó a nők világáról, érdekvédelmi szervezetről, illetve a katasztrófa védelem, illetve a polgárőrség egyesület is kint van.
1: Rendszeresen találkozunk.
0: Igen, egyébként. Mindig találkozunk, mert megismertek, amikor itt szerveztem a mai beszélgetést, előre egyeztettem velük tegnap. Úgyhogy már emlékezett rám a munkatárs, aki majd fog...
1: Majd neked fogunk cukrot mérni, mert én nem mertem tavaly se, de oda...
0: Lehet a Vöröskereszt sátrában, lehet
1: méretni vérnyomás, cukor, egyébként.
0: Így van, vérnyomás, cukor, így van. És azt láttam még itt, hogy van itt masszőr szék is itt az alapítványnál, a mi alapítványunknál, a Netmediánál, ugye?
1: Igen, igen, Ádám itt fog masszírozni. Ádám, egy kicsit, ha ide tudsz jönni, ide a mikrofon környékére. Ja, akkor igen, akkor igen. Lehet, hogy ebből Niki lesz, mert ő is itt van a...
0: Tényleg a Niki?
2: Igen, én itt vagyok,
0: itt te is fogsz masszírozni?
2: Igen, az Ádámmal közösen fogunk masszírozni, úgyhogy én is be fogok szállni természetesen a masszázsba, de én most nem csak a masszázs miatt jöttem, hanem a csapatot koordinálni is, itt a többieket, úgyhogy tehát nekem így többféle feladatom van most ebben a pillanatban.
0: Hát akkor nem is szaporítjuk a szót így elsőre, kedves hallgatóinkat várjuk nagy szeretettel. Ha pedig valaki otthonról tud csak követni minket, akkor a Hobby Rádió élő műsor folyamát érdemes hallgatni. Megköszönjük egyelőre a figyelmet a Dagály utcából, és akkor hamarosan jelentkezünk újra. Addig is jó vételt, jó rádiózást kívánunk!
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
8: Haló, itt a Központ. Játszanak közérthető zenét.
9: A Központ hangja egy szoftver. Mint ahogy Peti is. Én programoztam, Anna vagyok. Ha meguntátok, szóljatok, és átírom az algoritmust.
10: Kedves hallgatók, ez egy remix műsor.
11: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonok, a Zsuffa Péter. Az van, hogy meghalt Joy de Francesco. Múlt héten volt egy adásom, akkor így előkaptam időhiányban egy műsort, ahol ő is játszott, de most szentelünk neki egy komplett műsort, mert hát augusztus 25-ön, a idén 2022-ben itt hagyott bennünket. Teljes titok. Feleséget tette közzé a halálhírét, és nem magyarázta meg, hogy mibe halt meg, és hol. Tehát nem tudjuk a halálnak az okát és a helyét. Úgyhogy ezzel kapcsolatban semmi infónk nincsen. Joy de Francesco kikerültetlen név 2000-es évek első évtizedében, és azt megelőzően a 71-ben született, tehát korosztályombeli emberről van szó, és hát gyakorlatilag George Benson, Pat Martino, Benny Goldson, Arturo Sandoval, Diana Krall, Jimmy Smith, Lee Ritenour, Joe Lovano, John Scofield, Aaron Jones, Steve Gadd, tehát aki él és mozog és fontos muzsikus volt a 20. század jazz életében, 21. század elejének jazz életében, az mind zenésztársa volt. Volt szerencsém vele találkozni, és így erről most még esik majd szó. A trombitát is egy brilliáns módon. Tehát fúvos hangszert is jelen voltak az életében. Na nézzük akkor, mit fogunk hallgatni. Az első hét felvétel, az első blokk, és ezzel fogunk most elindulni. Az egyes felvétel lesz, és akkor most kettő monitort is nézek egyszerre, bocs, úgyhogy kicsit most vontatottan fog menni a dolog, de mindjárt kinyitom nagyobbra. You'd be so nice to come home to a Cole Porter szerzemény az egyes felvétel. Mr. Dennis Hallihan, Joy de Francesco szerzemény a kettes. Ezt követi They Say It's Wonderful, Irving Berlin a szerző. Did You Hear Him Holler? Joey DeFrancesco a szerző. Az ötös felvétel lesz a McDuckknife, és ugye ez Mark Balzain és Bertolt Brecht, illetve Kurt Weill közös szerzemény. Ez az ötös felvétel. A hatos lesz a One Mint Julep, Roddy Tubbs a szerző, és a hetessel, nehogy hülyeséget mondjak, és a hetessel zárjuk ezt a blokkot, igen, In the V.
12: Hi, this is Joey DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Show.
11: In the V Small Hours. Bob Hillard és David Mann a szerzőpáros. Most ezután fogok visszajönni, és folytatjuk a műsort.
12: Club? All right, whatever I say is it now. Hi, this is Joey DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Club.

0: Nádas Leontól, de szép volt.
1: De szép volt, de szép. Kívántam mindenét. Még néztem szép szemét, kék folyt erembe szét. Arany volt hajszíne, hódított messzire. Szeme meg kék, az úr, s tudtam már, ő az úr.
2: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

0: them holler.
1: Hi, Tiger.
2: Az alföldi köszönőkecske.
1: Teach me, Tiger.
2: Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Még a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él. De mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.

párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: Pista, és ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Kesa kabe. Aku pas urnak. Kesa kabe ya. Kesa kabe.
1: Minden kopaszúrna kész a kávéja.
2: Minden kopaszúrna kész a kávéja. Minden kopaszúrna.
3: Hát én nem vagyok kopasz, akkor nem is kapok kávét.
4: Egy földön kívüliről már tudunk. Rádió műsora van.
5: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter.
6: Remix műsort hallotok.
5: Joy Di Francescóra emlékezünk, aki most augusztus 25-én hagyott itt bennünket. A fantasztikus Hammond Organista 2001-es lemezét hallgatjuk. Az első 7 felvétel után vagyunk. Most 3 felvételt fogok felkonferálni. A 8-as felvétellel fogjuk folytatni. James Van Housen és Johnny Mercer közös szerzeménye I Flew About You. Ez lesz a 8-as, a 9-es jön ezután The Sidewalk is Wide, Joy Di Francesco szerző, és a 10-es lesz a Let Me Love You Tonight, Mitchell Parrish és René Touzé a szerzőpáros. Ezután fog visszajönni a búcsúmra, és utána 3 zene fog jönni időn túli kategóriában, hát nyilván még nem érjük az időn túliságát, de aztán majd a véget le kell keverni a technikának, de odaig jussunk el előbb. Következik most a Joy Di Francesco emlékező adásunk, azon 3 felvétele, mely már a búcsúig fog elvezetni.
4: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta!

Kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és Giudi Francescóra emlékeztünk 2001-es lemezével, mely a Swingin' and Swingin' címet viseli, és az utolsó három felvétel fog jönni most egymás után sorba, libasorba, de most a konf meg bejátszások nélkül ezek a időntúli zenéknek számítanak, a teljes lemezbe teszem, de ez túl fog lógni jelentősen, tehát a technika le fogja keverni, úgyhogy ezt majd a zsuffa.jazz.hu weboldalon lehet meghallgatni teljes hosszába ezt a műsort, mert onnan okvetlenül kénytelen lesz a technikus égségárba levenni az utolsó időntúli zenei blokk részeket. Na, nézzük akkor a Kansas City-vel, megyünk tovább. Jerry Leiber és Mike Stoller a szerzőpáros. Friedrich Edward Wetterly szerzeménye, a Daddy Boy lesz a 12-es, és a I Am Getting Sentimental Over You, a George Bashman és Ned Washington szerzőpáros dala szerzeménye már jócskán túl van a műsoridőnkön, tehát az ilyen extra felvétel. Na most akkor ezzel a köszönöm most meg a rádiolgatók figyelmét, bízom benne, hogy Giudi Francescóra emlékező műsorunk fölkeltette Giudi Francescó iránt az érdeklődést, azok számára, akik esetleg eddig nem ismerték a nevét, most, hogy elment, a zenéje itt maradt, és hozzáférhető, meghallgatható. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönő a rádiolgatók figyelmét, bízom benne mindenkihoz. Kedves hallgatók, remix műsort hallottatok. Viszont hallásra. Sziasztok! Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül

0: Betenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén, egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
8: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Augusztus 30-a, vasárnap. A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bártalan Lajos utca között ma 16 óráig. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton. A Pusztaszeri út közelében a Bég utcán elmert vízvezetéket javítanak.
1: Hobbyradio.hu
8: A rádió.

0: Hölgyeim és uraim, itt vagyunk a 13. kerületi utcabálon, kijöttem a sátor elé, már igencsak gyülekezik a tömeg, úgyhogy mi nálunk is már vannak érdeklődők, megpróbálok oda menni egy kicsit a hölgyel beszélgetni, hát ha egy kicsit ide jöhetek egy kicsit beszélgetni, jó napot kívánok, csókolom! Csókolom.
1: Magával egyszer valamelyik évben beszélgetni.
0: Igen, na nagyon szuper, nagyon jó, mert mi itt rádiót is csinálunk, hogy senki nem akar velem beszélgetni. Nem szeretne velem beszélgetni?
1: Milyen szép
0: minden, köszönöm szépen.
1: 80 éves néni beszélgethet egy ilyen gyönyörű
0: fiatal. Ó, köszönöm szépen. Hát már én is a retro hangulatban vagyok, de...
2: Nem.
0: Minden évben ki tetszik jönni egyébként?
1: Én egy ilyen 80 éves öreg néni vagyok, aki nagyon szeretem a fiatalokat nézni, hogy mit csinálnak, és amivel bele tudok lépni. Most mindegy, igen? Egy kézműves munka, vagy egy ugye ilyen masszírozás
3: szemség. Nem húzza meg.
0: Ádám, önt már masszírozta, vagy? Vagy ön lesz a következő?
1: Nem.
0: Na, akkor majd szépen ide betetszik majd ülni Ádámhoz.
1: Inkább várok, mert látom itt a hölgynél, hogy fantasztikus.
0: Nem baj, itt a mindjárt megkérdezik itt a másik hölgyet is, hogy milyen, hogy masszíroz Ádám.
1: Nagyon jó és jól fáj, nagyon gondolom jó. Az jó.
0: Biztos. Az...
1: Ugye nincs kép?
0: Nem, csak hangban.
4: Masszíroztam már a Zsoltot is, és az egy szegény kívül.
0: Hát ő egy kicsit keményebben masszíroz. Egyébként itt minden évben kitetszenek jönni az utcabára?
1: Én sokáig mindig jártam, most két évet nem voltam, mondom, most megnézem, de most sokkal jobbnak tűnik, mint a tavaly előtt.
0: Igen?
1: Mennyiben? Végig, én most érkeztem.
0: Aha. Mit teszed már látni itt?
1: Hát csak ezt a részt, de már az, hogy ilyen hosszú, az már jó.
0: Aha. Szuper, pedig most elvileg kevesebb civil szervezet van itt, de ezek szerint, de most ugye a retro jegyében zajlik. Tetszenek valami retro emléket őrizni? Mi az, ami ugye a retroból, 80-as, 90-es évekből?
1: Kicsik voltak a gyerekeim.
0: Az jó volt, most vagy nem volt?
1: Kicsik az unokáim. Nagyon jó volt. Én az a néni vagyok, aki minden tud pozitívan befogadni, és pozitívan végignézni. Aha. Kérdezem meg bárkit. 80 évesen egy szem gyógyszer szedett. Minden.
3: Tudja, hol is vagy?
1: Mosolyogva, boldogan élem a 80-at.
0: És akkor most is? Tehát így el tetszik fogadni így a fiatalokat, a sok bolondériájukkal együtt?
1: Igen, nagyon szeretem a fiatalokat. Az én
0: telefonom. Aha, nem probléma. Tessék nyugodtan fölvenni. Itt közben a masszáz zajlik kőkeményen.
4: Igen. Nem van tapadva a zokója, és képes olyan fájdalmat generálni, mint az idegbecsípődés.
1: Kim vagyok az angyal?
0: Na, egy kicsit azt az idegbecsípődést. No, hát akkor én hagyom is itt a hölgyeket, itt már várnak többen is masszírozásra. No, kérném szépen, ilyen a hangulat a 13. kerületi utcabálon. Jövök vissza a sátorba, és hát várunk mindenkit szeretettel itt a 13. kerületben. Érdemes kilátogatni. Hamarosan újabb hangulat képpel jelentkezünk itt a Hobby Rádióban, most pedig folytatjuk műsorunkat, itt zenélünk egy kicsit.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
0: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: A

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges asszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek. Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. 12 óra után járunk néhány perccel, ez a Hobby Rádió déli hír összefoglalója, legalábbis ami hamarosan kezdődik, robotműsorvezetőnk segítségével, Briannel. Ez a stúdióból fog hangozni, én pedig élőben vagyok itt, nem robotműsorvezetőként, azért dadogok össze-vissza, Brian pedig beszélni szokott össze-vissza. Érdemes meghallgatni Briant is egyébként, érdekes információkat fog mondani. Viszont aki esetleg ki tud jönni a 13. kerületben Budapesten az utcabára, őt sok szeretettel várjuk, ugyanis 16 óráig a Hobby Rádió sátrában várunk mindenkit sok szeretettel. Mikrofonunkkal, illetve masszázsal is. Ádám vár mindenkit egy ilyen kis frissítő masszázsra. Most már kicsit melegebb lett, egy órával ezelőtt azt mondtam, hogy viszonylag jó idő van. Akkor még jó idő is volt, most sincs hideg, sőt inkább meleg van. A 13. kerület Dagály utcában lesz, illetve van az utcabál. Retro hangulatot próbál megidézni az utcabál a 90-es évek, illetve 80-as évek ügyében. Érdekel engem az is, hogy a hallgatók esetleg milyen retro emlékekkel rendelkeznek. Például az mondjuk egy ilyen 40-50-es korosztály, vagy annál kicsit idősebbnek, valószínűleg, hogy vannak gyerekkori emlékei. Mi az, ami mondjuk elsőre beugrik? Illetve érdekelne engem a fiatalabb korosztály is, mondjuk olyan 15-20-25-30 év körüliek is. Vajon mit gondolnak a retróról? Ha miről hallottak? Mondjuk hallottak-e, nem is tudom, a Szagos Radírról, vagy hallottak-e, nem is tudom, miről. Például nekünk volt Sógyúrma az iskolában, nem tudom, hogy ma van-e ilyen. Kicsit én már retró vagyok, tehát valószínűleg, hogy az újkori fogalmakkal nem igazán vagyok tisztában, de engem azért érdekelne az, hogy kinek milyen emlékei vannak. Írják meg nekünk az info@hobbiradio.hu e-mail címre, vagy akár Facebookon is lehet hozzászólni a Hobbi Rádióhoz. Üzenetet küldjenek, vagy esetleg bejegyzést hagyhatnak, és ezt megpróbáljuk így adás alatt feldolgozni. Mi 16 óráig leszünk itt a Hobbi Rádióval, masszázzsal a 13. kerületi utca Bálon, úgyhogy akinek esetleg van kedve, az

0: de vannak új szervezetek is, ugye már találkoztunk is jó néhány, illetve a délután folyamán fogunk is találkozni még néhány szervezettel. 13 órától a gépház ismétlését hallhatják a hallgatók, de utána 14 órát követően 16 óráig folyamatosan többször is bejelentkezünk innen az utcabáról. Most pedig akkor Brian-i a szó, következnek a napi hírek, napi információk, a déli hír összefoglaló műsorunk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: A mikrofonnál Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma augusztus 30-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 28,6 fokot mutatnak a hőmérők. Ma a Rózsa nevű hallgatóinkat köszöntjük, a mai napra nincsenek ünnepek. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 30-án a Rózsa nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Magyarországon bóknévként, főleg úrnők használták a nevet, jelentése pedig a virág, azaz rózsa. Ünnepelnek még a rózsák augusztus 30-án kívül, szeptember 4-én is. A név becézése Rózsácska, Rózsi, Rózsika, Rozi, Rozika és Róza. Ezen a napon a rózsákon kívül köszöntjük még Podony, Félix, Letti, Letícia, Létó, Pázmán, Rosalinda, Rosita, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsi, valamint Vadony nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek az évek során ezen a napon. 1574-jel kezdünk, augusztus 30-án megszületett Szent Szimolnár Albert református pap, egyházi író, nyelvtudó, zsoltárköltő, műfordító. Ő készítette el az első magyar latin szótárt. A 18. századdal folytatjuk, 1740. augusztus 30-án megszületett David Bushnell, a tengeralattjáró feltalálója. David Bushnell találmánya az egyszemélyes faborítású teknős béka volt. A járművet kézi propeller hajtotta, a hajótestben lévő búvár alig fél órát töltetett a víz alatt. Az amerikai függetlenségi háború idején az volt a terv, hogy a teknős békával az angol flotta hajói alá úszva a búvár megfúrja a gerendákat és akkát helyez el a hajón, de ez többszöri próbálkozása sem sikerült. 1787-ben Bushnell eltűnt, és csak 1826-ban derült ki, hogy David Bush néven Georgiában élt és tanított haláláig. Maradunk még a 18. században, 1773. augusztus 30-án született Pollak Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet jelentős alakja, a Nemzeti Múzeum és a Vigadó építője. Ugorjunk a 19. századra, 1871. augusztus 30-án az Új-Zélandi Nelsonban megszületett Ernest Rutherford, kémiai, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre mesterséges atommagátalakítást. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. augusztus 30-án született Vágó Péter, magyar származású, világhírű francia építész. Sok lakótelepet, iskolát, templomot, nyomdát, bankot, klinikai épületet tervezett. Ugorjunk 1924-re, augusztus 30-án született Kisfaludi Lajos, állami díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Most folytassuk 1943-mal, augusztus 30-án született Adamis Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. És végezetül 1960. augusztus 30-án halt meg Szőnyi István, Kossuth díjas festő, kiváló művész. Szőnyi István festményeinek fő témája 30-as évektől zebegény festői környezete, a Dunakanyar a zebegényi parasztok élete volt. A Plan R irányzat jelentős képviselőjeként tartották számon, munkásságáért számos külföldi és magyar díjat kitüntetést kapott. Zebegényi műterme ma múzeum. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. augusztus 30-a, évközi 22. vasárnap. Aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 21-től a 27. versig. Abban az időben. Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Elmélkedés. A kereszt a szeretet jele. A mai evangélium sorsfordító pillanatot örökít meg Jézus és tanítványai kapcsolatában. Jézus először jelenti be nyíltan, hogy szenvednie kell, megölik, de harmadnapra feltámad. Szavai feszültséget keltenek. Péter, akit éppen előzőleg dicsért meg hitvallásáért, most ingerülten tiltakozik. Korábban az atyától kapott kinyilatkoztatást, most pedig az emberi logikát képviseli, amely nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Ez a feszültség bennünk is él. Sokan szeretnénk Jézust követni, de nem a szenvedőt, hanem a győztes királyt. Szeretnénk részesülni áldásaiból, de a keresztet inkább elkerülnénk. Ma Jézus egyenesen, minden illúzió nélkül mondja ki, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Ez a mondat egyben meghívás és ítélet. Meghívás arra, hogy valami többet válasszunk a saját kényelmünknél, és ítélet mindazon vélemények felett, amelyek az evangéliumot kényelmes, egyéni boldogságot szolgáló ideológiaként akarják beállítani. A kereszt nem a szenvedés dicsérete, hanem a hűséges szeretet jele. Fontos tisztáznunk, Jézus nem küldi ránk a szenvedést, és nem kéri, hogy keressük azt. Nem szenvedés imádatról van szó, hanem arról, hogy a valódi szeretet mindig áldozattal jár. A kereszt tehát nem a szenvedés öncélú elfogadása, hanem annak vállalása, amit a szeretet, az igazság és a hűség megkövetel. Aki csak addig szeret, amíg kényelmes, az nem tanítvány. Jézus ezt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem veszít, aki önmagáról lemond, hanem épp így válik szabaddá és teljessé. Az evangélium megfordítja a világ logikáját. Nem az nyer, aki harácsol, hanem aki ad. Nem az él igazán, aki kihasznál minden pillanatot, hanem aki szeret. Nem az diadalmaskodik, aki uralkodik, hanem aki szolgál. A mi mindennapi keresztünk nem látványos. Lehet a türelem egy beteg hozzátartozó iránt. Lehet hűség a házastársi hivatásban. Lehet becsületesség a munkahelyi nyomás ellenére, vagy megbocsátás akkor, amikor jogunk lenne a haragra. Néha az a kereszt, hogy hallgatnunk kell, amikor igazunk van. Máskor pedig meg kell szólalnunk akkor is, ha félünk. Néha az is kereszt, hogy újra elkezdünk valamit, pedig gyengék és erőtlenek vagyunk a feladathoz. Az emberi gondolkodás azt mondja, kerüld a fájdalmat, védekezz ellene. De Jézus másra tanít, találj rám, mert én vagyok az élet. Ahogy egy mag elhal a földben, hogy termést hozzon, úgy az ember is csak akkor lesz termékeny, ha nem önmagáért él. A kereszt nem csak teher, hanem az Istenhez való hasonlóság útja. Aki hordozza, az egyre inkább Krisztus arcát tükrözi. Ez nem vereséget jelent, hanem a legnagyobb győzelmet. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az üres síré. A mai evangélium választás elé állít minket. Nem lehet félig Krisztust követni. Vagy vállaljuk a keresztet, és így az életet, vagy megmaradunk a saját énünk börtönében. Ő ma is hív. Kövess engem. Nem kényelmet ígér, hanem a boldogság teljességét. Uram Jézus Krisztus, néha én is Péterként tiltakozom, ne legyen így. Kímélj meg a kereszttől. Tudom, hogy csak veled lehet az életemnek értelme. Segíts, hogy le tudjak mondani önmagamról, ne ragaszkodjam makacsul a saját terveimhez, hanem engedjem, hogy te vezess. Taníts meg, hogy ne féljek a keresztektől, hanem felismerjem bennük a szeretet lehetőségét. Adj bátorságot, hogy a mindennapokban is hűséges legyek. Az apró áldozatokban, a csendes kitartásban, a megbocsátásban. Uram, szeretnélek követni téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, Bűvés Show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 30-a, vasárnap. A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bártalan Lajos utca között ma 16 óráig. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton. A Pusztaszeri út közelében a Bég utcán elmert vízvezetéket javítanak.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 936-ban a magyarok Strasbourg közelében az Oberkircheni monostor apácáit, szerzeteseit és ezek cselédeit összesen 128 egyént kardélre hánytak. 1532-ben Szulejmánt, ki negyedik hadjáratát vezette Magyarország ellen, Bécs felé vezető útjában Kőszeg várkapitánya Jurisics Miklós föltartóztatta. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétvégén többfrontú kihívásokkal és jelentős strukturális változásokkal kellett szembenéznünk. A nemzetközi makrogazdasági képet az Európai Unió külkereskedelmi mérlegének váratlan fordulatja árnyékolja be, több mint két év után ismét hiányt mutat az egyenleg a 2026. második negyedéves adatok alapján, ami aggasztó jelzés lehet a jövőbeli gazdasági stabilitás szempontjából. Ezzel párhuzamosan a hazai pénzügyi szférában is mozgás tapasztalható a devizapiacokon, a forint árfolyama enyhe javulást mutatott, az eurót délután 365,25 forinton jegyezték, a reggeli 365,36 forint után. Mindeközben jelentős állami beavatkozás zajlik a vagyonkezelési szektorban, megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és vagyonuk állami újraosztása, amely több ismert intézmény sorsát is eldöntötte. A gazdasági hírek mellett a társadalmi és környezeti kihívások is előtérbe kerültek. A stratégiai fontosságú folyók, így a Duna esetében a vízhiány komoly veszélyt jelent az energiatermelésre, a hajózásra, az ivóvízellátásra és a mezőgazdaságra egyaránt. Miközben a brüsszeli vezetők eddig nem tudtak hatékony, hosszú távú megoldást kínálni a katasztrofális helyzet kezelésére. Végül a jogi és gazdasági hatékonyság növelése érdekében érdemes figyelmet fordítani az alternatív vitarendezésre, mivel a bírósági perek idő és költség igénye többszöröse lehet a nem peres eljárásokénak, különösen öröklési, válási vagy tartozásrendezési ügyek esetén. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Üdvözöljük a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a tudás és a kultúra sokszínű világába kalauzoljuk Önt. Portálunkon olvasható, hogy a kézzel fogható múlt akadálymentes régészeti előadás sorozat keretében szeptember 23-án a gepidák történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik túléltek Attila hun király uralmát. A látássérültek integrációjának és hozzájárulásának fontosságát hangsúlyozta a Hanoi Vakok Városi Egyesülete augusztus 25-i tudományos szemináriumán, amely Ho Chi Minh ideológiájának értékeit vizsgálta. Ugyancsak a Hermina Egyesület szervezésében került sor egy mélyreható ismeretterjesztő előadásra, ahol Batonai Alexandra és Sárvári Martin történészek járatták körül a csernobili katasztrófa 40. évfordulójának emlékeit. Az Egyesület emellett új előadói közösség létrehozását tervezi, így tehetséges versmondók, énekesek és zenészek jelentkezését várja a jövőbeli kulturális programokhoz. Nemzetközi hírünk szerint pedig egy vietnami jelnyelvi tanár, Trinh Thi Quy Hoa, szenvedélyes, szavak nélküli óráival hídépítője a hallássérült diákjai és a tudás között. Ezek a rendezvények és személyes történetek egyaránt rávilágítanak a befogadó társadalom és a megosztott tudás jelentőségére. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, nézzük meg, milyen izgalmas programokkal várjuk Önöket a mai nap hátralévő részében. 13-kor érkezik a Gépház, amely a Hobby Rádió informatikai magazinjaként a pénteki műsor ismétlését kínálja. Később 16 órától 2 órán át hallgathatják az US Fever Show-t, ahol a listavezető dalok Amerikából szólnak. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önöket. Este 9 órakor a Jazz Klubban Zsuffa Péter műsora szól 2 órán keresztül. Végül éjfélkor a Szevasztok című adásban Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos bolondos műsora várja Önöket, ahol a jókedv és a kacagás a lényeg, az önfelett poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma változóan felhős idő várható. Most 28 fokot mérünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb pedig 32 fok körül alakul. A hőérzet 31 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 58% körül alakul, ami kellemes érték. Hosszú napos időszakokra számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 5, ami mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. 257 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A széllökések elérhetik a 21 km/h. Holnap hétfőn borult lesz az ég. A hőmérséklet 23 és 35 fok között mozog majd. Egész napos napsütésre számíthatunk. Eső vagy zápor nem valószínű. 312 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 26 km/h. A széllökések időnként akár 73 km/h-ak is lehetnek. Holnap után, kedden enyhe esőre számíthatunk. Napközben 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A nap nagy részében napos idő várható, mérsékelt eső várható, összesen körülbelül 3 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 84% körül alakul. 318 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 26 km/h lesz. A legerősebb széllökések sebessége akár 52 km/h is fokozódhat. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk, a Gépház 130 kezdődik, hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a Kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárca vezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a Kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a harmadik éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűz ütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelv Stúdióval. Rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
12: 13 óra után járunk néhány perce, kedves hallgatóink. Üdvözlünk mindenkit sok szeretettel a 13. kerületi utcabáról. 16 óráig leszünk itt a Hobby Rádióval, illetve a Netmédia Alapítvány által működtetett masszázstanyával egyébként. Úgyhogy Ádám vár mindenkit sok szeretettel. Most 13 óra után még nem sok mindenről fogunk beszélni, illetve már 10 óra utántól folyamatosan jelentkezünk. Innen az utcabáról most 13 óra után a pénteki gépház ismétlő műsorát hallgathatják meg, aztán innen folytatjuk a 13. kerületi utcabáról. Igen jó az idő, sőt nagyon meleg van, úgyhogy fontos a hűtött ital, de azt hiszem, hogy talán egy szolíd vasárnap délutáni kis program nézésre érdemes kijönni, aki tehet ír Budapesten a 13. kerületben. A Dogály utca végig van, többen azt mondják, hogy jóval több program van, mint az előtt volt, illetve hát valóban a retro jegyében elég sok rendezvényt lehet meglátogatni. Különböző sátrakban különböző szervezetek találhatóak itt a mozgástérben. Azt hiszem, hogy érdemes kilátogatni, mi 16 óráig vagyunk, de természetesen a Dagály utcában zajlik majd tovább a program, 22 óráig érkezik az Animal Cannibals, Sandy is, úgyhogy színpadi program.

0: www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
2: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
3: Szép estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók! Igen, önök a Gépházat hallják, igen, még csak jó engem vezem maradni. Sokáig van itt a Máté.
4: Nem igaz.
5: Jó estét
4: nem
5: mindenkinek.
3: Az Zoli itt is. Zoli is. Ez az. Itt mindenki itt van. Most, ha ennek önök örülnek, hogy ők itt vannak, az az önök dolga. Mondjuk úgy, hogy én is nagyon örülök.
5: Minden én másnak örülök. Annak, itt hogy jó idő van.
3: Itt jó idő. Meg hát március van. Tehát, hogy...
4: Március van, és jött a tavasz, valóban héten nagyon klassz, mert reggel már kabát nélkül ballagok a pékhez.
5: Délután meg ki lehet menni jó a kertbe, de pelecezni, prezentáltam is itt a Zoliéknak, meg az erre igen fogékony DX-elő közösség számára egy másfél órás kis kitelepülős rádiózós hangfelvételt.
3: Másfél órás hangfelvételt készítettél?
4: Továbbra is.
5: Igen.
4: Kérem szépen.
5: Csak nem küldtem el Zolinak se.
3: És az másfél óra azzal tette, hogy rádióztál. De igen, ez már a Gépház. Félrejétés
5: igen, ez a Gépház. Igen. Igen.
3: Meg minden.
4: De hát, mit és az időjárás jelentés, csak kicsit messziről.
3: Más. Ez időjárás kezdjük jelentés. Majd. Közben a Máté a hullámokról, meg a frekvenciákról jelent. Nem gond, majd hamarosan a vízállás jelentés.
5: Nem, addig is azt hogy lehetőleg minél távolabb vízállomások vétere, és akkor ilyenkor így végigmegyünk az FM sávon 87.5-től 108 MHz-ig.
3: És sikeresnek ítéled a másolás DX-edet a kertből?
5: Hát annyiban az Újvidéki Rádió befogása 92-ötön sikernek tekinthető, szerintem igen.
4: Abszolút. Budapest környékéről?
3: Egyébként igen. Egyébként a Lepény Lesőt befogása is sikeres lenne egyébként a magam értékelését tekintve. De az már.
4: Kedves hallgatók, hozzászólt a Robi, de ennyi, akkor az időjárás...
3: A szakértelmem a DX kellemes kapcsán ennyiben merik ki. Próbáltam valami olyat hozzászólni, ami én is végre relevánsnak érezhetem magam. Hát nem sikerült. De
4: nem sikerült. Kedves hallgatók, az időjárás kellemes, a Robi kellemetlen, maradjunk ennyiben. De akkor térjünk rá a levelekre is, így az időjárás kapcsán. Most minden rovatot itt a műsor elejé.
3: Te vagy a rovatvezető?
4: Marhaságot, az időjárást, meg a, igen, a leveleket is összehozzuk, ugyanis egyik kedves hallgatónk kérte, név szerint Csaba, hogy a linkjét küldjük el a rádiónk, ahol meg lehet vásárolni ezt.
3: És az a linknek mikor az időjáráshoz?
4: Az, ezt... hogy az idő kellemes, a linket meg el fogjuk küldeni, ennyi.
3: Értem. Azt szerettem, hogy te az összefüggéseket mindig jól megtalálod, és rávilágítasz az összefüggésekre, és most már én is úgy érzem, hogy meg.
4: Igen, mert hogy ezeket a rovatokat most összekötöttük, mert időjárásról volt szó, rádiózásról volt szó, és ide citáltam Csaba levelét.
3: Tehát akkor Csaba arra kíváncsi, hogy hol lehet megvenni a DE Perec DP666 típusú rádiókészüléket, amit egyébként Máté igen a kitűnő tavaszi kellemes időjárás előnyeit kihasználva használt. Tessék, egyértette az összefüggést.
4: Pontosan. Így van. Fantasztán. Az összefüggés.
3: Be fogjuk linkelni. De ez akkor külföldi vétel, ugye? Tehát ezt hogy kell elképzelni? Ő AliExpress, ha jól
4: emlékszem. AliExpressen van egy DE Perec Store. Ha nem tudom, mit lehet még kapni. Ezt a rádiót ezerféle színben.
3: Hát lehet, hogy van más is. Hát nem néztük meg, de akkor ezt belinkeljük. És akkor, ha én is összefüggést találjak, Csabi mást is kérdezett, és maradjuk az időjárásnál. Azt kérdezte tőlünk Csabi, hogy mennyire akadálymentes a Google Chat szolgáltatás. Az összefüggés itt abban keresendő, hogy a Google Chatet is lehet például hidegben, melegben, esőben, napsütésben is használni. Akár bent, akár
4: kint. Kedves hallgatók, ezért tartjuk a Robit, hogy ezekre az összefüggésekre rávilágítson.

0: hiszen elveszettek lennénk, hogyha ezt kontextusában nem értenénk.
1: Egy kicsit komolyan fordítva a szót, ugye a Google Chat egy multiplatformos szolgáltatás, és akár hiszik, akár nem, kedves hallgatók, mi ezt 2022, ha jól emlékszem, nyarán bemutattuk. Hát igen, régen volt. Azt kell mondjuk, hogy meglehetősen régen volt, idestova 4 éve, néhány hónap hiány, ami valóban nem kevés idő, de jó ég egyébként. Ez mennyi gépázadás. 22-ben nem foglalkoztunk AI-jal, mert nem volt még konzumer szinten, legfeljebb az év végén a kezdetleges ChatGPT, meg egy csomó minden nem volt, meg hát rengeteg minden változott azóta.
2: De annyi minden változott azóta.
1: De 22-ben bemutattuk, és ami jó hír, hogy noha rengeteg minden változott, a Google Chat az nem. Nem vagyunk napi felhasználói ennek a szolgáltatásnak, de azt a visszajelzést kaptuk. Igen, más sem, de Csabi, hogyha te ezt szolgáltást használnád, akkor jó hír, hogy mi azt a visszajelzést kaptuk több frontról, hogy tulajdonképpen a felület nagyon minimálisan, ha változott 4 év alatt. Ez elérhető webről, mutattuk be PC-n, illetve megnéztük az iOS-es és Androidos mobil applikációt, és ezek is működnek, letölthetők. Ugye most itt nagyon sok szó esik a chat applikációkról, nyilván a néhány héttel ezelőtt robbant hír miatt, miszerint megszűnik a messenger.com. Nem tudjuk, hogy Csabi ez irányú indítatás miatt kérdezte-e, vagy egyszerűen csak más okán használná a Google Chatet, de megint nagyon sok levél érkezett, és nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy akinek van Facebook fiókja, ő a facebook.com/messages, tehát messages oldalon, a messengeréhez egy nagyon-nagyon szinte megszólásig hasonló felületen fog majd tudni csevegni a Facebookos ismerőseivel. Tehát a Facebook fióka rendelkezőknek ez önmagában a jellegi tudásunk szerint nem jelent változást. Kérdezik sokan, hogy meg fog-e szűnni a facebook.com/messages felület. Nyilván meg fog, örökké semmi se tart, tehát minden meg fog szűnni, de nincs arról információnk, hogy ez a messenger.com-mal együtt megszűnne.
0: Nincs arról információnk, most Robi beviszi önöket az erdőbe, hogy megszűnne. Egyszer majd nyilván évtizedek, huszadok múlva.
1: Persze!
0: De
1: évtizedek, huszadok.
0: Most nem.
1: Ne viccel.
0: Jó van, na, én optimista vagyok.
1: Én már nem.
0: Szóval a lényeg az, hogy nem feltétlenül a messenger.com-mal együtt fog megszűnni, tehát nem biztos, hogy most fog megszűnni.
1: Sőt, biztos, hogy
0: valószínűleg
1: nem.
0: Hogy
1: később mi lesz a meta terve, hiszen ugye tavaly meg ugye megszűnt a Messenger asztali applikáció, amikor is a Facebook a meta
0: cége meg Windowson, igen.
1: Átterelte a felhasználókat a messenger.com-ra. Hát ugye az nem szűnt meg akkor, de megszűnik most. Hogy most megszűnik-e ilyen időn belül a facebook.com/messages oldal is, az nem túl valószínű, mert akkor nem lenne felület a Facebookos csetelésre, de hát nem tudjuk mi a meta észjárását kifürkészni. Nyilván mi se tudunk olyat mondani, mire abszolút
0: sem értem,
1: garancia van.
0: Mit szeretne, mert ugye az jogosan vetődik fel a kedves hallgatókban, hogy is, akinek nincs Facebookja, csak Messengere, az hogy megy fel
1: a facebook.com/messages.
0: De akkor ez volt a cél?
1: Szerintem igen. Használj Facebookot, ha csevegni akarsz. Hogy technikailag ez hogy fog kinézni, hogy a csak Messenger regisztráltak kapnak-e egy Facebook fiókot, és akkor azt kell mondjuk kiegészítésként kitölteni a regisztrációhoz. Erről továbbra sincs információk, a Meta sem ad infót, hallgat, mint az bizonyos dolog a gazban vagy a fűben. Majd idővel talán ez is publikálásra kerül, hogy mi lesz. De most nem kell arra berendezkedni, hogy áprilisban megszűnik a Messages oldala a Facebooknak. Az most fog inkább előtérbe kerülni, de nyilván, hogy meddig, azt nem tudjuk, nem is tudhatjuk.
0: Igen, mert itt jönnek különböző ötletelések, meg javaslatok, hogy akkor használjunk Teams-t, meg Zoom-ot, akkor itt a Google Chat, azt, kakaotókot, tóket?
1: Szerintem tókot, csak
0: nyilván
1: valahogy
0: mindenképpen. Ez jó volt, ez egy kedves hallgató. Mi átállhatunk Telegramra, meg amire akarunk, egyébként az se akadálymentes, legalábbis nem mindenhol. De minek? Ha nincs ott senki. Azért használtuk eddig a Facebooknak a Messenger részét, kívánom tovább is használni, mert minden ismerősöm ott van fenn. Tehát most én felrakhatok magamnak egy Messenger alkalmazást, mondjuk teszem azt ott a WhatsApp vagy a Yahoo, ahol az ismerőseim nagyjából 0,6%-a van fenn. Mit érek vele? Semmit.
1: Nyilván az ember azokat a felületeket használja, ahol legtöbb ember kapcsolatba tud lépni. meg lehet azt csinálni, hogy baráti körrel eltervezzük, hogy átmegyünk gadugadura, és akkor azt fogjuk használni, de akkor lehet, hogy ott baráti körön kívül nagyon nem találunk majd
0: más. A neve akkor is tetszik. Gadugadu.
1: Most ez nyilván nem a Meta cég terméknek a népszerűsítése, tehát távol álljon tőlünk, hogy mi reklámot vagy bármiféle népszerűsítést akarnak csinálni. Nem, pont ezt mondom, hogy nem a Messengert, vagy a Facebookot népszerűsítjük azáltal, hogy nem lebeszéljük az egyéb alternatívákról a kedves hallgatókat. Csak azt kell figyelembe venni, hogy akikkel beszélgetni szeretnénk, őket hol találjuk meg. Vagy akkor el kell kezdeni őket győzködni, hogy álljanak át másra. De hát ez véleményem szerint ez egy nehézkes sztori.
0: Meg lehet próbálkozni, és lehet, hogy át is számítunk három embert, de a negyedik már nem jön. Szóval Magyarországon a Facebook terjedt el. Tetszik, nem tetszik, ez van, ez a legegyszerűbb, legakadálymentesebb talán. Nyilván van még egy csomó, csak nem annyira elterjedtek, és jöhetnek itt az Apple-ösök, hogy használjátok iMessage-et, meg FaceTime-ot, a másik, meg a CLC-t.
3: Szerintem kakaótókat érjünk át, gépházasok.
0: Arra. Kakaótók.
3: Rá is veszem a Robékat, ez meg Zolit.
0: Az pálinkatók nincsen?
1: Azt szívesebben térni, mert mondanám, hogy jó az ötlet, csak én nem akarok veletek beszélgetni, tehát amúgy nem lenne ennek semmi akadálya, csak...
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen az önök figyelmét, eddig tartott a mai műsor, mert Robi nem akar velünk beszélgetni.
3: Hát amíg velem beszélgethet, Zoli, hát ez...
0: Tehát igazából Robit fogjuk kirakni.
1: Azért dolgoztok ki, mert pihenek, akkor lehet róla beszélni.
0: Nem kirakjuk, csak hátra ültetjük oda a sarokba.
1: Én az alvégről is beszélek. Itt vagyok, szevasztok!
0: Az lesz a jó, hogy ma Robi fog bemutatózni, szóval izgalmas lenne, hogyha hátra ültetnénk. Igen.
1: Szóval visszatérve Csabi a kérdésedre, igen, használható a Google Chat egészen akadálymentesen. És esetleg, ha gondolod, akkor hallgasd meg a gépházára vonatkozó adásait, akár hallgasd meg a múlt héten bemutatott Isti hallgatónk által készített gépház playeren, ugyanis a múlt heti adás után, vagy akár annak hatására, Isti fejlesztéseket eszközölt ezen az oldalon. Például Zoli kijavította azt a hibát, amit te mondtál. Valami volt, hogy a másodperc ra, ez volt oda írva, vagy valami ilyen ragozási anomáliát
0: véletlenül felfedezni. Nem tudom, hány perc, hány másodpercra, igen.
1: Örömmel
0: nagyon jelentem. Szépen köszönöm, hogy ez javításra került.
1: Isti kijavította ezt a hibát. Ami esetleg egy hagyányit fontosabb, már véletlenül se degradálom az én Zoli barátom észrevételeit.
0: De ne rangsoroljál, jó? Nem biztos, hogy fontosabb. Ez is fontos, ha nagyon sokat tekersz. Meg is azt mondtad az előbb, hogy kakaótóket.
1: Ez az.
0: Na látod.
1: Múlt héten, mikor a gépház playert nézegettük, akkor is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a letöltés opció, ami a gépház player szerves része, az nem olyan egyszerű, mert ha rámegyünk, akkor gyakorlatilag egy külön felület indul el a Chrome böngészőben is, ahol elkezdi újra lejátszani, tehát nem letölteni, hanem lejátszani a Chrome az adott adást, és akkor ott menüzni kell, és ott van médiafájlok letöltése. Hát igen, van, aki menüzik, van, aki menőzik. Ez nagyon rossz volt. Bocsánat, de majd mondok még ilyen rosszakat, mert levélben is kaptunk ilyen szörnyűeket. Most áthállítom másra a felelősséget. Szóval, hasonló örömmel jelentem be, mint a ragozás javítását, hogy Isti olyan változást eszközölt a gépház playerben, hogy a mi tesztjeink szerint, meg Isti tesztjei szerint is, a letöltés gomb, tehát amikor van az opció, hogy a lejátszóban lévő adás letöltése, azt hiszem ez a neve, az most már Chrome böngészőben is azon nyomban elkezdi letölteni, mégpedig úgy, és erre figyeljünk, hogy nem nagyon érkezik visszajelzés a letöltés megkezdéséről, csak legfeljebb akkor, ha már letöltődött. Tehát ha rámentünk a letöltés gombra, és úgy tapasztaljuk, hogy nem történt semmi, az itt jó jel. Csak nézzük meg Ctrl J-vel, ami a letöltési könyvtárat hozza be Chrome és Firefox és szerintem Edge böngészőben is, és ott meg tudjuk nézni, hogy van-e folyamatban lévő letöltés. Nálunk ragyogóan működött Isti gépház playerében, tehát gyakorlatilag két fontos problémát is orvosolt. Köszönjük szépen. Így még vonzóbb szerintem.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és egy fantasztikus Isti, üdvözlünk innen, rengeteg szeretettel, és nagyon köszönjük. Esetleg még annyit kellene megcsinálni, hogy a különböző adásokból Robi hangját kiszedni, nehogy azt mondja itt a rendszer, hogy rossz indulatú fájl letöltése, vagy ilyesmi, tehát ezt meg kéne még itt oldani.
1: Sokszor a rendszer tévesen detektálja a rossz indulatú kódokat. Itt is csak erről lehet szó.
0: Csak.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, Isti.
1: Laci is írt nekünk. Múlt héten, jól emlékszem, akkor Ferenc tett fel egy kérdést, amikor is a Pages-ben?
0: Igen, a Pages-ben létrehozott fájlt nem tudja a fájlokba másolni, mert hibát jelez a segítő app.
1: Laci utána nézett, mi most az ő tapasztalatait, illetve ötleteit közöljük, mi ezt nem ellenőriztük, majd Ferenc esetleg, ha lehetőséged nyílik rá, akkor majd próbáld ki Laci tanácsait, hát ha beválik valamelyik. Azt írja Laci, hogy a fájlok alkalmazásban ez a segítő appal történő kommunikációs hiba, amit ugye Ferenc levelében olvastunk, ez szerinte akkor jön elő, hogyha az iCloud felhő szolgáltatásán kívül valamilyen más felhő szolgáltatást is összekapcsoltunk a fájlok applikációnkkal, például Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega, stb. Ő azt tapasztalja, hogy ez okozza ezen hibát, mármint pontosan az, hogy valamelyik összekapcsolt szolgáltatás problémával ütközik, vagy pedig az azonosítási protokollja frissült, úgyhogy Laci azt találja elsősorban, hogyha valóban, Ferenc, a fájlok alkalmazásba beleintegráltál valamilyen az iCloud-on kívüli felhőszolgáltatást, tehát Google, Microsoft, stb., akkor kapcsolt ki, majd kapcsolt be újra. Tehát a fájlok alkalmazásban a böngészés lap fölön a továbbiak gombnál találod ezeket a szolgáltatásokat, és itt tudod kapcsolgatni külön-külön is, főleg akkor, ha ugye több van értelemszerűen. És legtöbbször ez elég, Laci szerint, mert hogy ezek a felhőszolgáltatások gyakran frissítik az azonosítási protokolljukat, és ha ez nem frissült le magától, akkor okoz ilyen hibát, a kisegítő appal való kommunikáció hibáját. Laci, felvívja a figyelmet
0: egészen
1: arra.
0: Pontosan ezek az alkalmazások, ezek a felhőszolgáltatások az úgynevezett kisegítő appok, amivel segítő probléma appja. Van.
1: Igen, mert nem is kisegítő volt, hanem segítő.
0: Én kérek elnézést.
1: Én is mindig keverem, de nyilván Ferenc érti. Ezt próbáld meg, Laci javaslata szerint, hát ha működik.
0: Én egyébként szeretnék egy kisegítő appot, mármint ami úgy időnként kisegítene.
1: Anyagilag?
0: Anyagilag.
1: Én is örülnék egy ilyen kisegítő appnak, de nem időnként, akkor, amikor én szeretném, és annyival, amennyivel én szeretném. Na, az jó kisegítő app.
0: Igen, sose fogy ki, terü-terü asztalkám.
1: Volt ilyen mese, sokféle volt, az üsed-üsed botocskám, és ott volt egy ilyen táncoló szamár vagy bárány, hogy pénzt tüsszentett. Hát az jó lenne.
0: Tüsszents, csacsikám. Igen, ez volt a, ugyanarról a meséről beszélünk, a bot is, meg a terű asztalkám is, igen.
1: Az is felhívja a figyelmet arra, hogy ez a probléma akkor is előfordul egyébként, ha éppen az iPhone-on belül másolunk valamit, tehát nem muszáj ahhoz felhőbe feltöltenünk valamit, hogy előjön ez a hiba, mert ha korábban egy integrált, összekapcsolt felhőszolgáltatással meghiúsult a szinkronizáció, akkor ez kihatással van a fájlok applikáción belül mindenre. Szóval mindenképpen nézd meg, Feri, hogy ez megoldja a gondodat. Köszönjük szépen, Laci! Laci örült nagyon az Alza bemutatónak, illetve annak az első részének, mert majd a második, de ő is iPhone-on használja, szóval neki elég volt a múlt heti. Azt írta, hogy PC-n ő is rettenetesen, rémesen, szörnyűnek találta korábban is az a felületét. Hát mi is azért nem foglalkoztunk vele, Isten igazából a PC-n, nem szoktunk ilyet, de úgy értünk meg, hogy teljesen fölösleges. Az, hogy fárasszuk mind a kedves hallgatókat, tehát önöket, mind magunkat, annak semmi értelme. Én úgy az Olit szeretem fárasztani, meg a Mátét.
3: Meg majd most a Robit az androides bemutatóval, majd a második felében a műsornak.
0: Alig várom.
1: Laci ír az iMessage témáról is, erről is beszéltünk az elmúlt hetekben, amikor is SMS kontra iMessage, vagy iMessage kontra SMS, tehát hogy az iPhone felhasználók között adott esetben csak iMessage működhet. Ezt azért lehet konfigurálni, írja Laci. Ha legyünk a beállítások alkalmazás üzenetek lapjára, akkor ott találunk olyan opciókat, amivel akár a teljes iMessage-et kikapcsolhatjuk, de olyat is, amivel eldönthetjük, hogy milyen azonosítónkkal küldhessünk, vagy fogadhassunk iMessage-et, például telefonszám, Apple ID, stb. Végül Laci ajánlott nekünk olyan AI cuccokat, sőt szoftvereket, amiket most nem is lőnénk le, mert lehet, hogy párat hozunk. Igen, tudjuk, nagyon sok AI-jal foglalkoztunk már, kaptunk is visszajelzést, hogy mit már minden AI és milyen unalmas. Nem fogunk még egy újabb.
0: Pétertől is kaptunk már.
1: Igen,
0: párat.
1: Pétertől is kaptunk. Igen, nem csak visszajelzést, hanem új tippeket is, hogy milyen AI cuccokkal foglalkozunk. Most már szelektálunk, mert időben tényleg mindenféle AI cuccot bemutattuk, ilyen képfelismerő, olyan videózó, ilyen, tehát valóban ideig ez nagyon érdekes volt, de most már tényleg mi is tapasztaljuk, hogy ugye sok ilyen applikáció ugyanazt a modellt használja, ugyanazokat a modelleket használja, tehát csak a kezelőfelület más, de ugyanazt tudják, tehát nyilván nem fogunk mindenféle AI cuccot bemutatni nyakra főre, de Laci azért ajánlott érdekes dolgokat, úgyhogy erre visszatérjünk, Laci, köszönjük szépen. Köszönjük szépen a levelet mindenkinek, nem olvastuk fel mindenkinek. Most sem mindent, köszi. Mert sok-sok kérdés van, amit igyekszünk ilyenkor egy csokorra megválaszolni, de gephaszcsapat@gmail.com továbbra is, de minden jöhet. És mindent elolvasunk, azokat is, amiket nem olvasul feltétlenül adásba, de figyelünk másra is. Figyelünk például, nem WWDC volt most, ez más volt, valami event, nem?
0: Apple event, kérlek.
1: Egy esemény volt.
0: Ez önmagában szerinted is érdekes. Magyarországon felhívták event?
1: Nem tudom. Minden esetre jött egy pár érdekes új termék, és szerintem ami itt a magyar célközönséget, meg a gépházhallgatók közül is a legtöbb szemét vagy lázba hozza, vagy csak mindenképpen felcsigázza, az az új...
0: Legalábbis hümmög egyet.
1: Egy hümmög egyet, igen, esetleg hummog. Az az új, hát olcsóbb iPhone 17e megérkezett. Kérem szépen, bemutatásra került, és hamarosan, rövidesen meg lehet majd vásárolni. Itthon is.
0: 300 ezer forintért.
1: Igen, tehát olcsóbb, ugye ezt is mondtuk, mert ez egy nyilvánosan nevezhető olcsónak, de minden viszonyítás kérdése.
3: Hát végülis a 16-ehhez képest ugye az is ugyaninnen indult hivatalosan, tehát ez 17-e érkezik most a tavaly 16-e modell helyére, és ami örömteli, hogy azért a 299.990 forintos árért már 256 gigabájtos tárhelyet kapunk. Tehát nem 128-ról indul.
1: Ez ennek már ideje volt.
3: 17E sem, hanem a sima 17-hez hasonlóan már 256 gigás.
1: Mondjuk ez annak fényében nagyon jó, meg örömteli is, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, de hogy itt azért, mint annyiszor mondtuk, emelkednek a memória csipek, meg a flash, NAND flash csipek árai, tehát az, hogy még a tárhely duplázódik is, de az ára tulajdonképpen nem változik, hát az most nem egy ilyen magától értetődő dolog, én azt gondolom.
3: Hát igen, de a
0: egyrészt igen, tehát ez remek dolog, másrészt meg azért ezt tegyük hozzá, hogy ennyi pénzért azért illik már 256-ot adni, és ez jogos. Sőt, nagyon sok androidos gyártó már 512-t ad ennyi pénzért, de, és itt a de, hogy például a Google még ennyiért sem. Tehát a Pixelnek ennyi pénzért sincs mondjuk 512-es tárhelye. Tehát ők is 256-ot adnak.
1: Pixelek azért szerintem elrugaszkodtak a valóságtól szerintem egy kicsit, vagy én nem tudom, de... Vagy csak ilyen szomorú a valóság? Nem tudom. Ez is egy opció, de most nem is a pixelekről akarunk elsősorban beszélni, hanem az iPhone 17 erről, az új iPhone 17 erről.
3: Igen, aminek egyébként 6,1-szoros a kijelzője.
1: Nem is olyan nagy? Megint a viszonyításokhoz képest.
3: Hát kicsit talán nagyobb a notch, mert ugye az maradt az iPhone 13-ban bevezett notch méretnél, tehát 88%-os a készülék testéhez mérten a kijelző arány, ugye ez a sima 17 modellnél.
0: Szerintem kicsit szemprévesztés, igen.
3: Hát igen.
0: Hát annyi, hogy a 17 az 6,2-es, ezek 6,1-es, de ha egymás felé tennél...
3: De most tök mindegy, tehát igazából...
0: Igazából teljesen, valószínűleg azért lett 6,2-esből egyébként 6,3-as, mert vékonyabb lett a káva. Ezek azért igen. Lett 6,3-as helyett 6,1-es, mert vastagabb a keret a kijelzők körül, amit mi nem érzünk, tehát a maga az üveg felület úgymond hasznos felülete, az kevesebb, de maga a készülék az ugyanakkora. Ez az egyik, a másik meg 6,3 azért nekünk az kedves, mármint magyaroknak.
1: ez jó, stílszerű volt.
3: Amíg örömteli, hogy a 16-ebből annó kimaradt a MagSafe kiegészítőknek a támogatása.
1: Egy szóba arról, hogy ez mi is? Mi ez a MagSafe?
3: Hát gyakorlatilag egy csomó mágneses vezeték nélküli kiegészítő létezik, például töltők leginkább, hogy rá lehet szuppantani az iPhone hátlapjára például MagSafe töltőt, és akkor simán lehet tölteni a készüléket. A 17E...
1: Ilyen powerbankok is például, MagSafe-es powerbankok.
3: Bizony. Nekem van egy Anker márkájú, nagy megelégedéssel használom is.
1: Azt gondolom elég vékony cucc, tehát rácuppanod, és akkor nem lesz ilyen irgalmatlanul vastag az egész monstrum így, nem? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Rendesen így rá simul?
3: Hát azért vastagabb maga a powerbank, mint a
1: zárfő,
3: telefon.
1: Az iPhone, gondoltam.
3: Ez nyilván így a kettő együtt, de egy nagyobb kabát zsebbe például így is elfér a 13 mini, úgyhogy közben rajta van ezen a powerbankon is, még a mágnesről
1: se. Ez tök jó.
3: Jó, tehát azért ez egy elég hasznos egy ilyen kiegészítő, és tök jó.
0: Hát, jó, mondjuk a minit azt azért tenném zárójelbe, meg azért hagyjuk, mert az már nincsen, meg igazából a szerencse úgy hozta, hogy minden gépháztagnak nekünk úgy alakult teljesen véletlenül egyébként, hogy 13
1: nem
0: mini van.
1: Meg. De igen, 13 gigabyte. Az utolsó mini az iPhone-ból jelenlegi infók szerint, tehát most nem
0: hát mini. Nem is nem volt jött. Túl sok, mert volt a 12 mini, meg a 13 mini.
1: Igen, lényegében igen.
0: Ebből túl sok nem volt,
3: lehetett tudni, hogy mi kiadnak egy 13 minit, de utána már nem lesz több, tehát hogy legalábbis jó pár évig, és egyre nincs is még, meg nincs is terve, úgyhogy nem jött be ez annyira, ez a mini eladások szempontjából, legalábbis azt.
1: Pedig tök jó.
3: Ez a kommunikáció.
1: Pedig tök jó.
3: Mindegy, a 17-re visszatérve egyébként megkapta hardveresen a sima 17-es modellnek a processzorát, az Apple A19-es socét, System on Chip-et.
0: Mennyi memória van benne?
3: Nem kommunikálja az Apple, de elvileg 8 GB, hisz megkapta az AI csomagját is az Apple-nek, amihez minimum 8 GB RAM kell, tehát 8 GB vélhetően biztos, hogy van. És mert sima 17-ben is 8 GB van, vélhetően ebbe is. GPU-ban történt egy kis butításra 17-hez képest, ebben a 17-ben csak 4 magos GPU 5 mag helyett, de azt gondolom, hogy főleg látássérült vakon ez túlélhető kompromisszum.
1: Én se gondolnám, hogy annyira a falnak megyünk ettől. Gondolom Face ID van.
3: Igen, Face ID van. Az előrepi kamera az maradt ugyanaz a 12 megapixeles, ami a tavalyiba is volt, illetve a hátlapon is maradt egy kamera, tehát az nem kapott ultraszéres látószöget továbbra sem. Ennyien valahol kurtizani kellett a funkcionalitáson. Viszont van baloldalt akciógombunk, ugyanúgy, mint ahogy már ugye tavaly is volt, viszont a kamera vezérlő gomb az lemaradt a jobb oldalról, így azt már a sima 17 modell az megkapta.
1: Nem, mondjuk enélkül is lehet az élni.
3: Igen.
1: Jó. Gondolom ilyen, hogy eSIM támogatás az alap most már.
3: Igen, az alap mindegyiknél. De szerencsére itt van a fizikai SIM-es változat kerül forgalomba, tehát itt nanoszimet is nyugodtan rakhatunk bele. Mert ugye Amerikában már az összes iPhone eSIM-esként forgalmazzák, tehát ott már nem is rakhatsz bele fizikai SIM-et. Itt Európában szerencsére.
1: Károgtam volna, hogy azért mi a fene, meg mi, de szerintem most már nincs miért károgjak, mert ahogy kicsit megismerkedtem ezzel a technológiával, főleg a Máté lévén egyébként, szerintem nincs vele semmi baj, tehát az, hogy nem kell itt a kártyákkal szórakozni, vagy esetleg a SIM kártyával szórakozni, az nem rossz dolog szerintem, tehát ez a QR kódos beolvasós megoldás, ami persze kicsit szintén kényelmetlen, de szerintem abszolválható. Jó dolog az eSIM, én szerintem.
0: eSIM, nem eSIM, nem kap mást.
1: SIM iszom.
3: Az egy más kérdés, hogy azért vannak olyan alkalmazások, most a Markolok itt nevet mondani, ami azért lehetne akadálymentesebb olyan értelemben, hogy eSIM-es mobil internet konstrukciót kínál, de hát nem tudsz eljutni sajnos vakon a megrendelés folyamatáig.
1: De van olyan, ami meg egyébként működik, tehát eljutsz vakon a megrendelés folyamatáig? Több van ilyenekből?
3: Van több ilyenekből.
1: Ezek ilyen eSIM áruházak? Tehát több szolgáltató, több eSIM-ét kínálják több országba? Vagy hogy? Csak egy pár szót erről, mert erről nem nagyon beszéltünk korábban. Meg egyébként érdekes ez.
3: Vagy lehetne is nyilván ilyet akár bemutatni is, mert külföldön ez már eléggé bevett, és hát el is terjedt egyébként, hogy lehet venni úgynevezett, hát roaming eSIM-nek is hívják ezt egyébként. Ez főleg nyilván akkor érdekes, hogyha EU-n kívül utazunk, hisz azért most már unión belül a hívás az gyakorlatilag belföldi tarifával történik egy meghatározott ideig, illetve valamennyi mobil internet is jár EU-s országokba. Ez akkor érdekes, hogy hát EU-n kívül tartózkodunk, mert azért ott igencsak borsosak az árak, és ilyenkor egy eSIM-es telefonnal az elég kedvezményes áron, hát legalábbis arra roaming tarifákhoz képest mindenképp kedvezményesebb áron hozzájuthatunk ilyen. Ezek ilyen prepaid, tehát előre feltöltős konstrukciók, minimum 5, de akár 10 dollárral feltölthetjük az eSIM-ünket, és nyilván van mindig egy meghatározott adatforgalom ezért az összegért, amennyit használhatunk az adott országban. Nyilván egy rengeteg szolgáltató van, tehát a Holofly-tól kezdve rengeteg eSIM szolgáltató van. Airalo például, vagy AirHub, tényleg egy csomó ilyen van.
1: De egy szolgáltató az több helyre is kínálhat.
3: Pontosan. Mindegyik szolgáltatónak fönn is van egyébként az oldalán, hogy az adott országon mely szolgáltatókkal állnak roaming partnerségbe.
1: Aha, tehát ezt úgy kell érteni a szolgáltatót, hogy ezek úgymond virtuális szolgáltatók.
3: Igen, ezek virtuális szolgáltatók, aminek ugye megvan, hogy az adott országon...
1: Tehát partnerei melyik... vannak a valódi adótorgyokkal rendelkező szolgáltatókkal, vagy szolgáltatók közül.
3: Pontosan.
1: De durva, így vesz az ember most már SIM-kártyát is. Ez is egy nem is tanulhat éve.
3: Teljesen akadálymentes a külföldiek közül az alkalmazásra, és akkor van olyan, ahol már nem is kell QR kód, hogyha az ember alkalmazásból veszi az eSIM-et, mert akkor az iPhone azt automatikusan felismeri.
1: De is milyen iparág lett, ilyet kínálnak. Nem veszem meg el. Szóval kedves hallgatók, iPhone 17e.
0: Egy százassal olcsóbb, mint a 17-es, amely 400 ezerbe kerül, ennek pedig az induló ára a 17e-nek 300.
1: Van arról info, hogy mikortól lehet nagyjából kapni itthon?
0: Nem nagyjából, hanem pontosan lehet.
3: 11-én indul a forgalmazás, de előrendelni már március 4-e óta lehet.
1: Az igen. Nincs az messze. valaki szeretne ilyet venni. Ugye most nem volt a kezünkben, tehát nem mondhatjuk biztosra, hogy ilyen meg olyan jó, de meglepne, hogyha csalódást okozna.
0: Engem pedig az lepne meg, ha most nem szólalna meg valami zene, mert de...
1: Ez engem is meglepne, de nem szeretem a kényelmetlen meglepetéseket, úgyhogy hallgassunk egy jó kellemes zenét.
0: És utána majd megnézzük, hogy Robi tudja aktiválni a megrendelés folyamatát.
1: Hát kíváncsi leszek. Na, hogy ott is kellemetlen meglepetés érjen.
4: Gépház. Mi felvesztük a fonalat. Vagy a vonalat. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.

0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Kattintás vagy kuppintás? Gépház a megoldás.
2: Zene után ismét zene következik, vagy mégsem? Nem is tudom, hogy mi következik. Minden esetre Robi következik.
3: Zene füleiteknek.
2: Jézusom.
3: Ezt akartam mondani.
2: De hogy mit fog csinálni, hát ugye azt a szemfüles hallgatók már sejthetik, hogy a múlt heti témát folytatjuk, mert hogy akkor csak iOS-en mutattuk be. Most pedig androidos felületen következik az a bizonyos webáruház, amivel a múlt héten foglalkoztunk. Ezt azért mondom így, mert Robi szokta azt csinálni, hogy fél órát beszél valamiről, és nem mondja el a nevét.
4: Igen.
2: Most én sem fogom. Tehát webáruház bemutató következik Robitól Androidon.
3: Majd én elmondom a nevét.
4: Az a webáruház, ahol te először nem tudtál rám menni, mert nem bemutatóba, hanem mert meséltél, hogy a megrendelés gomb nálad egy ideig nem működik.
2: Igen, a megrendelem gomb az nem volt a legjobb, de aztán felhívtam az ügyfélszolgálatot, azt mondták, hogy minden jól csináltam, ehhez képest utána működött a megrendelés.
3: Ez már ott hibázik. Lehet, hogy mondta, mindent jól csináltam.
2: Lehet, hogy én szúrtam el, ez sincs kizárva. Na de majd most, Robi.
3: Igen, tehát akkor kezdjük az elején. Az Alza webáruházról van szó, akinek esetleg nem lenne világos.
2: Elza.
3: iPhone-on múlt héten Zoli bemutatta, fantasztikus volt. Na most meg kell mondjam, hogy Androidon nem igazán voltak most előzetes tesztek. Nyilván azt megnéztük, hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele. Tehát, mert ha mondjuk teszem azt az Alza a történő belépés után, mondjuk a TalkBack elnémult volna, vagy tele lett volna a szimke nélküli elemekkel, akkor nem foglalkoznánk vele Androidon. De nem is teszteltük ki teljesen bemutatónk előtt, tehát egy része azért nekünk is újdonság lesz. Tehát futhatunk még lukra, hogy úgy mondjam, de bízunk benne, hogy ez nem így lesz. iOS-en nagyon remekül működött az applikáció. Bizonyos mértékig ilyen reményeim vannak, vagy hát reményeink vannak, hogy Androidon is hasonlóképpen fog működni, mivel ugyanolyan nem lesz, de ha lehet használni.
2: Miért ez alatt
3: azt értjük, hogy tudunk-e termékek közt válogatni, összedjük őket rámolni, meg tudjuk-e adni a szállítási és fizetési adatokat, és le tudjuk-e adni a rendelést. Ez a mi jól megszokott tesztmetódusunk.
2: Ezt mit láttál egy alkalmazni. Webáruháztól még?
3: Pontosan ezt.
2: Rántottádat, vagy mit szeretnél?
3: Jó, hát azért vannak még funkciók, amiket nem nagyon szoktunk, például mit sok felvezetve vannak kuponok. Azzal nem szoktunk foglalkozni például, meg az ilyen kedvezményérvényesítések, tehát azért lehetne
2: kupof.
3: Mélyebben is. Kupof? Kupon? Kupof? Ez olyan, hogyha valaki nem tudom, megcsapnám, kupán várnak ilyen kupof.
2: Igen, hát a kupán vágták, és így baj, az a kupof.
3: Igen.
2: Kedves hallgatók, izguljanak akkor velünk.
3: Fú, de izgulunk már, mindjárt úgy izgulok is.
2: Mármint szépen... annyiban, hogy Robi beége, vagy sem.
3: Nem én égek be, ha beégek, hanem az alkalmazás. Nem,
2: vagy
3: nem vagyok hibás.
2: Vagy csak szimplán nem értesz hozzá.
3: Ez lehetetlen. Nem, ez valamos bőven lehetséges. Mindjárt kiderül, hogy mennyire lehetséges. Ez simán így van. Ami az viszont értek, hogy a Playáruházból töltöttem le az applikációt, beírtam minő meglepő az Alza kulcsszót, nem alza.hu, hanem simán Alza, és lényegét tekintve a szponzorált keresés után az első találat volt az Alza, és ott már magyarul is volt, hogy mit a online rendelés, meg mi fene, tehát hamar meg lehet találni, és nem is lehet ilyen formán eltéveszteni. Az applikáció nyilvánvalóan ingyenes, hiszen nem azért kell fizetnünk, hanem a rendelésünk összegét kell kifizetni. Letöltjük, megnyitjuk, a bejelentkezés már megtörtént, itt szeretném viszont felhívni a figyelmet egy érdekes dologra, ami esetleg néhány hallgatókat kissé lelombozhatja, hogy aki Braille billentyűjetet használ, tehát Braille bevétellel ír a készülékén, és nem az androidos gyári, tehát TalkBack Braille billentyűjetet használja, hanem az Advanced Braille keyboardot. Nyilván kevesen vagyunk ilyenek, ilyen állatfajok.
2: Szerintem rajtad kívül nagyjából
3: igen, senki. Tehát lényegét tekintve rajtam kívül senki. De azért azt érdemes megemlíteni, hogy nálam legalábbis az Advanced Braille keyboarddal nem voltak hajlandóak működni az Alzán belül a bevételi mezők. Egyszerűen be se írta. Fura volt. Nem jellemző, hogy ilyet tapasztalok. A gyári TalkBack Braille billentyűjétre átállítva nem voltak ilyen gondok. Hogy most más kombinációval, például Commentary Screen Readerrel és úgy az Advanced Braille keyboardral működik-e, azt nem tudom, és azt most ebben a pillanatban nem is áll módomban letesztelni. Úgyhogy maradunk a Tobeknél és az ő gyári brejbevitelén.
2: Kettő szóban, és tényleg, mert nem ez a témánk jelenleg, de mi tart még az Advanced Keyboardnál?
3: Engem azt tart az Advanced Keyboardnál, én a telefonomat bal kézzel kezelem, mert két balkezes vagyok. Egyébként ez érdekes történet, mert hogyha brejbillentyűetre kell váltanom, vagy brejbillentyűetet hívok elő, akkor a Tobek gyári brejbillentyűeténél igen, meg kell fordítanom a telefont, hogy a kívánt billentyűket elérjem, tehát hogy a bal kezemnél legyen az 1-es, 2-es, 3-as, jobbnál a 4-es, 5-ös, 6-os. De az Advanced Braille keyboardnál nem szükséges ezt megtennem, mert be lehet állítani, hogy a készülék USB csatlakozó felőli hosszanti végén legyen az 1-es, 2-es, 3-as, míg a másik oldalon a 4-es, 5-ös, 6-os. Tehát nem kell fogást váltanom, talán nem kell a telefont megforgatnom, hogyha írni akarok. Értjük ezt, hogy ez mit jelent? Igen. Vagy hogy ez miért jó?
2: Abszolút.
3: Igazából semmi egyéb nincs.
2: Én úgy emlékeznék, hogy a Tobek Braille-nél is lehet ezt cserélni.
3: Én ezt próbáltam, de azzal csak annyi változott, hogy a 3-as meg az 1-es pontok lettek felcserélve, de azzal nem vagyok kisegítve, mert azzal nem cserél helyet az összes pont. Ha valaki tud erre megoldást, bőven lehet, akkor esetleg írjon nekünk ide, és akkor egyre kevesebb külsős appot kell használnom.
2: Na de akkor Alza.
3: Alza. Fönt van már a telefonon. Be is vagyok jelentkezve. A bejelentkezést felajánlja egyébként az első belépéskor. Érdekes, hogyha bezárjuk az Alzát, bármi oknál fogva. Ugye ez nekem azért sikerült, mert az Advanced Braille keyboardon nem működött a bejelentkezés, a bejelenteli mezők miatt. Átállítottam gyári Braille-re, visszaléptem, de akkor már nem ajánlotta fel a bejelentkezést. Ott volt az a felülete, keresővel, mi egymással. Nyilván több helyen be is lehet jelentkezni, sőt be is kell, főleg ha rendelést ad le az ember. Én ezt megelőztem, tehát még a rendelés leadás előtt bejelentkeztem, mégpedig úgy, hogy a majd mindjárt tárgyalt lapfüleket néztem meg, ott alul, ott találtam egy rendeléseim fület, ahol egyből közölte az applikáció, hogy a rendeléseim megtekintéséhez be kell jelentkeznem. Én itt jelentkeztem be, úgyhogy most már aktív vagyok, meg is nézzük akkor a felületet.
5: Alza.
3: Kinyitjuk.
5: Alza. Gomb.
3: Na ez ideig jó, nem? Gomb. Mintha az iPhone is így kezdődött volna.
5: 57. gomb.
3: Hát itt
5: mit keresel?
3: Na itt van egy kereső. Ez már viszont jó jel, de mielőtt keresnénk, az nézzük meg a lapfüleket azért odalent.
5: Kosár. Lap.
3: Van egy kosárlapunk.
5: Kedvencek. Lap.
3: Kedvencek. Lap.
5: Bejelölve. Kezdőlap. Lap.
3: Ez a kezdőlap. Igen. Hát
5: kedvenc kosár, lap. Megrendelések, lap. Menü, lap.
3: És van egy menü. Közben itt vannak ilyen frissülő tartalom lehet, mert a Tobek egyfolytában cseng és bong. Nem mondja be, hogy mi frissül, meg milyen tartalmakat dob elé. Engem nem is érdekel Isten igazából. Nézzük meg azért a menü lapot.
5: Meg menü, lap. Menü, bejelölve.
3: Bejelöltük, menjünk jobbra.
5: Menü. Rauch Robert, vásárlásaim.
3: Itt is van egy
5: megrendelések.
3: Érdekes, hogy itt is meg lehet nézni a megrendeléseket.
5: Reklamáció és termék visszaküldés.
3: Itt van ez a menüpont.
5: Termék értékelése. Kézikönyvek és útmutatók. Termékek összehasonlítása. Saját fiókom. Személyes adatok. Szállítási cím.
3: Na ezt majd mindjárt meg is nézzük. Lehet, hogy már így a rendelés előtt, ha már egyszer ide tévedtünk egészen véletlenül.
5: Bankkártyák. Alza plusz.
3: Kártyák, Alza plusz. Most a divat ez, hogy a pluszt is plusznak hívjuk. Nem tudom, ki emlékszik még, de nagyon sokáig az egyik, most csak bevonom, mert termék megjelenítést amúgy is tartalmazunk, de például az egyik legnépszerűbb gyorsétel láncot, a Burger Kinget is nagyon sokáig Burger Kingnek hívták, és nem volt ezzel semmi baj. Ám de ha most valaki így mondaná, lehet, hogy sokan furcsán néznének rá, mert most már Burger King. Eljön az idő, hogy a hamburgert is elkezdik majd hamburgernek hívni itthon, az nagyon szép lesz.
2: Egyrészt igen, másrészt meg hát ott a másik viszont, ami úgymond magyarosodott, de mindjárt hozok még egy példát, mert most friss élmény. A McDonald's, az nem McDonald's már, Mackey.
3: Hát jó, magyarosodott, de az...
2: Tehát úgy írja, hogy bejegyzett Mackey. Tehát, és hogy
3: a slangből lett ilyen
2: levédették. A Mackey már le van védve, kérlek, de akkor mondanám, hogy a hétvégén néztem. Van ugye a National Geographic, mint olyan. Ők adnak ki magazinokat is, ugye, ami természettel kapcsolatos. Létezik a főcsatorna, a National Geographic Channel, és van a National Geographic Wild, ami még az én zsenge koromban erre a névre hallgatott, majd lett Nat Geo Wild, nem értem miért, Nat Geo, és most hallottam a következőt, mit tudom én, vasárnap este a Wild-on. Tehát már csak Wild.
3: Most már csak Wild.
2: Ma lehet, hogy lesz, nem tudom.
3: D.
2: Igen, tehát majd lesz Wild, aztán LD, és a végén D.
3: Igen, de ez a Burger King-es dolog szúrt nekem szemet, mert tényleg most már mindenhol így mondják, de hát egyébként nagyon nem így volt ez. Na mindegy, de ez nem is lényeges, most csak egy eszembe jutott. Térjünk vissza a fő témánkhoz, mert így kinyelvészkedtük magunkat. Itt vagyunk az Alza alkalmazás menüjében.
5: Kommunikáció beállítása.
3: Alza Plusz, ugye ott voltunk, kommunikáció beállítása.
5: Biztonság.
3: Biztonság.
5: Jelszó módosítása. Adatvédelem. Beállítások. Alkalmazás nyelve aplanguage. Sötét mód. Probléma jelentése megrázással. Lépj velünk kapcsolatba.
3: Megrázás?
5: Kapcsolatfelvételi űrlap. Telefon elérhetőség pont 061-701-1111 naponta 8 és 20 óra között.
3: No, itt is van ügyfél szolgálat.
5: Adatvédelem és feltételek. Alza fiókok és alza boxok. Általános szerződési feltételek.
3: Jó sok minden van.
5: Kapcsolatfelvételi e-mail.
3: Általános
5: kapcsolatfelvételi e-mail info. Hiba jelentés vagy vélemény. Váltás másik fiókra. Kijelentkezés.
3: Kijelentkezés, itt egy enmetű elmaradt. Minden esetre a
5: 2026-3-0 kezdőlap, lap.
3: Én menü legvégén van a kijelentkezés. Hát itt jó sok mindent el lehet érni, nem is baj, hogy ennyi mindent kínál. Nézzük azért meg tényleg, ha már itt vagyunk, ide tévedtünk a szállítási címeket.
5: 20 kiel, kap, általán szállítási cím.
3: Nyilván itt azért lehet bármi adat, ha van, mert a fiókba bejelentkeztünk, tehát a korábbi címeket esetleg megjegyezte az applikáció.
5: Alsólap. Szállítási cím. Rauch Robert. Gomb. A második. Pics.
3: Utcanév, irányítószám.
5: Plusz 36.
3: Telefonszám is van itt.
5: kukac@gmail.com.
3: E-mail cím.
5: Írd be a címet. Gomb.
3: Itt lehetne hozzáadni, gondolom. Ha? Hát most egy címet mutatott itt, én hozzáadok egy másikat, ha már itt vagyunk.
5: Írd be a címet. Alsólap. Írd be a címet.
3: Nézzük, ez mennyire akadálymentes egy új cím megadása.
5: Keresztnév és vezetéknév. Csillag. Üres. Szerkesztőmező.
3: Úgy leszik, egy mező szolgál a keresztnév és vezetéknév megadására. Nem, nincs külön választva.
5: Üres. Szerkesztőmező. Braille billentyűzet megjelenítve.
3: Beírunk ide valamit, teljesen mindegy, hogy mit.
5: Nagybetű. Nagy E. R. V. I. N. Ervin. Nagybet. Nagy K. O. V. A. C. Tovább. Üres. Szerkesztés. Szerkesztőmező.
3: Ugye a bejbillentyűzet küldésgesztusát használtam, és a következő szerkesztőmezőre lépett a kurzor. Itt egy gond van, hogy nem mondta be a címkéjét ennek a mezőnek, tehát most nem tudom, hogy mit kéne beírnom. Ez azért
5: csúsztassa felfelé három ujját a további lehetőségekért. Billentyűzet erejtve. Cég.
3: Egy két ujjas lefelé csúsztatással billentyűzetet eltüntettem, hogy el tudjam olvasni, hogy milyen címke, milyen mező ez.
5: Üres. Címmező. Szerkesztőmező.
3: Ezt nem töltjük ki.
5: Utca és házszám. Csillag. Üres.
2: Egyébként megjegyezném, hogy itt ugyan úgy hangzott el, hogy kereszt és vezetéknév, én fordítva magyarosan írtam be, tehát hogy előre a vezeték nevemet és utána a keresztnevemet, ezzel semmi bajom nem volt. Mm-hmm.
3: Én most követtem az instrukcióit, hát gondolom azért csak felismerik a különbséget keresztnév és vezetéknév közt, de szerintem mind a kettő jó.
2: Tehát bízunk benne.
3: Igen.
5: Csillag, üres, szerkesztőmező. Utca és házszám.
3: Utca és házszám.
5: Csillag, üres, szerkesztőmező.
2: Hát mondjuk, akkor van baj, hogyha esetleg úgy hívják, de az én egykori művészet történet tanárnőmet Gábor Éva.
3: Hát az lehet, igen, hogy tényleg baj lehet. De beírjunk a utca és házszám részt.
5: Billentyűzet erejtve.
3: Most nem a küldésgesztussal, hanem a két ujjas lefelé söpréssel zártam a billentyűzetet, hogy meg tudjam nézni a következő mező címkét.
5: Város, csillag, üres, szerkesztőmező.
3: Város.
5: Braille billentyűzet megjelenítve.
3: Hasonlóképpen beírjuk.
5: Billentyűzet erejtve, irányítószám. Csillag, üres, szerkesztőmező.
3: Ezt is.
5: Braille billentyű, billentyűzet erejtve. Részletes információ. Üres, szerkesztőmező.
3: Itt ugye a szállítással kapcsolatos infók kellene.
5: Braille billentyűzet megjelenítve. Billentyűzet erejtve. Címtípus.
2: Én például ide írtam emeletet, ajtót.
3: Ide kapucsengőt. Azt így van.
5: Címtípus.
3: Címtípus.
5: Egyéb gomb.
3: Egyéb.
5: Otthon gomb.
3: Otthon.
5: Munkahelyen gomb. Emil.
3: Ez ilyen címke. Isten igazából.
5: Munka. Ott. Egyéb gomb.
3: Egyéb.
5: Otthon. Munkahelyen. Emil. Üres. Szerkesztőmező. Braille billentyűzet megjelenítve.
3: Az e-mail címet kitöltöttük, bár az nem volt kötelező, mert nem volt ott a csillag. Telefon.
5: Csillag.
3: Itt viszont itt van.
5: Plusz 36.
3: Igen, itt az előjó számot meg is adja, tehát magyar telefonszámot.
5: Üres. Szerkesztőmező.
3: Megadni, és akkor nyilván maradék részét kell itt kitölteni.
5: Braille billentyűzet megjelenítve. Billentyűzet erejtve. Címmentése. Gomb.
3: És itt a címmentése gomb.
5: Alza. Szállítási cím.
3: Úgy látom, hogy sikerült.
5: Ervin Kovács. Rauch Robert.
3: És itt Rauch, is vannak Rauch, a címek. Mint egy ilyen gomb.
5: Gomb. Alsólap. Cím eltávolítása. Gomb. Cím szerkesztése. Munkalap bezárása.
3: Itt csak szerkeszteni lehetne, vagy eltávolítani.
5: Tehát cím munkalap bezárás.
3: Ezzel a gombbal csinálni.
5: Alza. Gomb.
3: Jó.
5: Írd be a címet.
3: Menjünk egyet vissza.
5: Alza. Menü.
3: És menjünk a kezdőlapra. Keressünk
5: kezdőlap.
3: Valamit.
5: Lap. Kezdőlap. Bejelölve.
3: Itt ha indulunk ugye jobbra.
5: Kedve. Kosár. Megrendelések.
3: Akkor az Android menü, lap. Leír a képernyő aljára, és az iPhone-nal ellentétben itt egy következő jobbra söprés leindul az elejétől, tehát itt körkörös navigációról van szó azóta is. Itt a kereső viszonylag
5: gomb.
3: Hamar
5: megtaláljuk. 57. gomb. Mit keresel?
3: Mit keresel? Itt koppintunk kettőt.
5: Braille billentyűzet megjelenítve.
3: És én most beírom, hogy lemezjátszó.
5: L. E. M. E. Z.
3: Egyből ajánl közben.
5: J. A. T. S. Z.
3: Már is. Most akkor elmegyek ezzel a küldésgesztussal.
5: Szövegküldése.
3: Felfelé.
5: Gomb. Billentyűzet erejtve.
3: Nézzük, miket ajánl jobbra.
5: Mégse. Retro lemezjátszók. Gramophone. Modern lemezjátszók. Hi-fi lemezjátszók. Lemezjátszók CD lejátszóval. Kazettás lemezjátszók. Hi-fi torony lemezjátszóval. Használt lemezjátszók. Lemezjátszó kiegészítő. Modern lemezjátszók.
3: Modern lemezjátszó. Nem tudom, hogy meg lesz-e a
5: gomb.
3: Szenkor, de meglátjuk. Na menjünk jobbra.
5: Gomb. Gomb.
3: Hát igen, itt vannak címke nélküli gombok.
5: Modern lemezjátszók. TV, fotó, audio, videó. Lejátszók. Lemezjátszók. Modern kikapcsolva. Összes. Ennyiből 75. Rendezés. Gomb.
3: Na itt a rendezés, ez mint iOS-en is így lett volna. Koppintok itt
5: alsólap,
3: a kettőt.
5: Ajánlott. Eladások alapján.
2: Igen, csak ott nem mondta be, hogy rendezés, csak annyit, hogy gomb. Itt viszont igen.
3: Mondta, hogy rendezés.
5: Ajánlott. Eladások a legolcsóbb elől. Legdrágább elől. Vélemények alapján. Legújabb elől. Munkalap bezárása.
3: Ennyi van.
5: Legdrágább elől.
3: Arra, hogy legolcsóbb elől. Elől.
5: Alza. Legolcsóbb elől. Gomb.
3: Na nézzük, miket találunk.
5: Szűrük. Gomb. Ennyiből 75. Sensor STT 212U. Sensor STT 212U. Rating. Első rating. Második rating. Harmadik rating. Negyedik rating. Május 4. 4. 160. 10. 29.990 FT. Felbontott. Raktáron. 5 darab. Lemezjátszó. Modern design. Hangszórókkal. Fedővel. Beépített előerősítő. Sebesség 33,3. 45 és 78 fordulat perc. Hi-fi. Közvetlen hajtás. Egyenes szárukar. Bluetooth. Hanglemez digitalizálás funkció. Rádió. MP3 lejátszó. Hanglemez digitalizálás. Fejhallgató kimenet. Tömege 1,9 kg, méretek 124, 305, 288 mm, max SZX mély, fekete kivitel.
3: Ez mind nagyon jó, csak én azt hallottam, hogy felbontott.
2: Tehát ez mennyire egyet jobbra?
3: Visszavitt.
5: Jelöletlen. Észlelve, szöveg, 3. Jelöletlen. Kosárba.
3: Tudnánk kosárba tenni, ugye itt a műveletek nem működnek, vagy legalábbis szimpla egyújas föllehúzással nem működnek, és a kosárba a gomb itt is külön van, mint hogy annyi bebáruház esetén, ami androidos.
5: Sensor STT 212U. Sensor STT 212U. Rating. Első rating. Második rating. Harmadik rating. Negyedik rating. Május 4. 4. 160. 10. 30.290 FT. Raktáron. 5 darab.
3: Aha. Itt ez a leírás rövidebb volt. Érdekes.
2: Igen, viszont ez már nem felbontott. és pár száz forint a különbség, tehát még egy ezres sincs, 29.
5: Éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Info.
3: Volt itt. Találtam ilyet is.
5: Jelöletlen. Észlelve. Jelöletlen.
3: Két jelöletlen gomba aztán a kosárba. Na, én ezt be is teszem.
5: Kosárba kikapcsolva. Sensor STT212U. Lemezjátszó, modern design, hangszórókkal, fedővel, beépített előerősítő, sebesség 33,3, 45 és 78 fordulat perc, hi-fi, közvetlen hajtás, egyenes szárukar, bluetooth, hanglemez digitalizálás funkció, rádió, MP3 lejátszó, hanglemez digitalizálás. Fejhallgató kimenet, tömege 1,9 kg, méretek 124/305/288 mm, max SZXMI, fekete kivitel 1 darab.
2: Ugye azt mondjuk el, hogy ez az a bizonyos lemezjátszó, amiről beszéltünk a januárban, az évad indító műsorunkban, hogy mit Igen. találtunk a fa alatt, és hát Robi fája alatt ez a készülék volt.
3: Most ezt próba kedvéért betettem a kosárba, nem veszek még egyet, mert most nincsen fám.
6: Nyilván akkor sem eddig, ha lenne.
3: Na jó, most betettem a kosárba. Azért valamire még keressünk. Érdekes, ha itt nyomok egy visszát, lebalra kombináció.
5: Akkor mégse. Retro lemezjátszók.
3: Visszakapom a keresési eredményemet. Gomb. Ugye a lemezjátszóra kerestem. Mégse. Mondjuk, hogy mégse.
5: Gomb.
3: Keresek egy
5: 57. gomb. Mit keresel?
3: Kettő jobbra, és már itt is van a kereső.
5: Braille billentyűzet megjelenítve.
3: Na most beírom, hogy Bluetooth fülhallgató. Szeretném megjegyezni azért, hogy amikor termékekre keresek, akkor egy kicsit lassabb a Braille bevitel. Tehát ha gyorsabban írok, akkor kihagy betűket. Ez valami kellemetlenség. De figyeljünk, hogy ha túl gyorsan írunk Androidon, akkor nem írja be rendesen. Ja, nem mindenhol, csak itt ennél az alzás keresőnél.
5: Szövegküld gomb. Billentyűzet erejtve. Mégse. True wireless fülhallgatók, TWS fülhallgatók. Bluetooth fülhallgatók.
3: Na, most erre megyek.
5: Gomb.
3: Ez így egyszerűbb.
5: Gomb. Gomb. Gomb. Bluetooth fülhallgatók. Fej és fülhallgatók.
2: Igen, te rámész ilyen felajánlott kategóriákra. Én nem szoktam.
3: Nyilván nem, ez nem kötelező. Ez csak így ajánlott.
5: Bluetooth. Fülhallgatók kikapcsolva. Összes. Rendezés. Gomb.
3: Na most csak azért is rámegyek a rendezésre. Kíváncsi.
5: Alsólap. Ajánlott. Eladás kedvezmény szerint. Legolcsóbb elől. Alza. Legolcsóbb elől. Gomb.
3: Látják, van egy kedvenc márkája a legolcsóbbakból.
5: Szűrük. Ennyiből hét... Xiaomi Redmi.
3: Mennyi?
5: Ennyiből 730.
3: 730. Hát a legolcsóbb az egy Xiaomi.
5: Xiaomi Redmi Buds 6 Play Blue. Xiaomi Redmi Buds 6 Play Blue. Rating. Első rating. Második rating. Harmadik rating. Negyedik rating. Május 4.7.108.3790 FT. Raktáron 10 darab. Vezeték nélküli fülfejhallgató, mikrofonos, True Wireless, halójára. Éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzabok.
3: Ez a Redmi Buds 6 Play, ez agybadugós. Én ezt nem javasolnám.
5: Jelöletlen.
3: De hát nyilván ez ízlés dolga.
5: Genius HSM 905BT, fehér. Genius HSM 905BT, fehér. Rating. Első rating. Második rating. Harmadik rating. Negyedik rating. Május 3.4.15. Leárazás mínusz 16% 4100 FT 4890 FT. Raktáron egy darab. Vezeték nélküli fülfejhallgató, mikrofonos, halójárathoz illeszkedő, earbuds, nyitott kialakítás, Bluetooth 5.3, számok közötti váltás, hívásfogadás.
3: Hát, ez is egy...
5: Jelöletlen.
3: Termék.
5: Jelöletlen. Kosárba. Genius HSM 905.
3: Genius.
5: Jelöletlen. Mutatás.
3: Érdekes, hogy most nem kosárba gomb szerepel itt a Geniusnál.
5: Genius HSM 905BT.
3: Nincs raktáron?
5: Genius HSM 905BT. Fekete. Rating. Első rating. Második rating. Harmadik rating. Negyedik rating. Május 3.5.11. Leárazás mínusz 5% 4600 FT 4890 FT. Pillanatnyilag nem elérhető. Vezetéknél.
3: Aha.
5: Jelöletlen.
3: A mutatás, itt nem tudom mit jelent, gondolom a leírását, de azért ez szerepel, mert nem lehet kosárba tenni, mert éppen nincs raktáron.
5: Mutat. Ventilon Eholite. Éjfélig jelöletlen. Kosárba.
3: Ez van.
5: Xiaomi Redmi Buds 6 Active Block. Xiaomi Redmi Buds 6 Active Block. Rating. Első rating. Második rating.
3: Jó kis belépő
5: harmadik rating. Negyedik rating. Május 4.4.44. Leárazás mínusz 16% 4.990 FT 5.990 FT.
3: 5.000 forintba kerül most.
5: Vezeték nélküli fülfejhallgató, mikrofonos, halójárathoz illeszkedő, earbuds, nyitott kialakítás, Bluetooth 5.4, számok közötti váltás, hívásfogadás, IPX4 tanúsítvány, 14.2 mm-es hangszóró, 30 óra akkumulátor üzemidő.
3: Az ennek a leírása szerintem egy kicsit olyan szívderítőbb.
2: És ez egy jó füles.
3: Egy jó kis belépő szintű füles. Ennyi pénzért tényleg jó. Most 5000 forint egyébként. Most ezt nem veszük meg, csak keresés kedvére akartam próbálkozni.
2: Nem feltétlenül tudom, hogy miért belépő szintű, mikor többek között például a gesztusokból sokkal többet kínál például az Apple AirPods.
3: Még ebben tényleg, tehát azt néztük, hogy hangerőszabályzás, léptetés, testre szabható. Mi szeretjük.
2: Igen.
3: Nézzük a kosarunkat. Itt vannak adva a lapfülek.
5: Kosár, egy új értesítés. Lap, kosár.
3: Értesítés, ez a terméket akarja jelenteni. De...
5: Kosár, bejelölve.
3: Bejelöltük a kosárlapot.
5: Menü, lap.
3: No, nézzük.
5: Kosár.
3: Jobbra.
5: Lemezjátszó senszor STT212U. Környezeti menü megnyitása lemezjátszó senszor STT212U. Gomb.
3: Mi ez a környezeti menü? Megnézzük? Megnézzük.
5: Alsó lap. Lemezjátszó senszor STT212U. Törlés, gomb. Ha? Mentés későbbre, gomb. Hozzáadás a listához, gomb. Munkalap bezárása.
3: Hát ennyi. Tudnánk törölni például a kosárból.
5: Hozzá, munkalap bezárása.
3: Bezárom ezt a munkalapot.
5: Alza, környezeti menü megnyitása, lemezjátszó, senszor, STT212U, gomb. Raktáron is átvehető akár ma a Budapest.

0: gondolom, hogy kitörli.
1: Egy darab.
0: Igen. Tökéletes. Tehát van egy csökkentő gomb, aztán a darabszám, aztán egy növelő gomb.
1: Gomb. Észlelve. Szöveg. Plusz. 30.290 FT.
0: Az ára.
1: Kiterjesztett garancia 2420 FT.
0: Ilyet is lehetne venni hozzá.
1: Jelölő négyzet. Plusz egy év.
0: Be is lehetne jelölni.
1: Gomb. Azonnali csere garancia 3940 FT.
0: Ilyen is van.
1: Jelölő négyzet. Gomb. Kedvezmény ajándék kupon használata.
0: Hát ilyen is van.
1: Áfa nélkül. 23850 FT. Összeg áfával. 30290 FT. Ezek még jól jöhetnek.
0: Ajánl.
1: Bakelit lemez tisztító védőburkolata Huminguru hegység 01/HG05-hez. Rating. Első rating. Második.
0: Hegység.
1: Kosárba. Folytatás. Gomb.
0: Na menjünk a folytatásra.
1: Párbeszédpanel. Alza. Gomb. Szállítás. Ugyan és fizetés.
2: Ott van a jobb alsó sarokban.
0: Ahogy mondod.
2: Menü.
0: Lap fölött.
2: Ott igen.
0: Igen.
1: Uh-huh. Ingyenes szállítás mindenre az Alza Plus segítségével.
0: Hát, hogy ajánlja az Alza Pluszt.
1: Jelöletlen. Nem érdekel.
0: Rá kell menni, hogy nem érdekel, vagy csak hagyjam ott?
2: Hagyd ott, én néha rámegyek, de nem tűnik el.
1: Éves előfizetés 500 FT hónap. Havi elő... Éve... Nem érdekel.
0: Szerintem rámegyek, hát akkor eltűnik ez a sok.
1: Éves előfizetés...
0: Nem tűnt el.
1: Havi előfizetés... Szállítási mód. Alza Box 24-7 személyes átvétel holnap 9. Bemutatóterem Budapest 13. Rút. Jelöletlen.
0: Jobbra.
1: Alza üzletek holnap 8-ig, ingyen vagy 600 FT-tól.
0: Alza üzletek.
1: Átvételboltban, csomagautomatából, átvételi ponton holnap 8-ig, ingyen. Házhoz szállítás március 5, 1390 FT-től.
0: Én most erre megyek.
1: Alsólap. Kézbesítés címre.
0: Aha, előjött egy új ablak.
1: A küldeményt a legalkalmasabb fuvarozóval szállítjuk otthonodba. A következő fuvarozók állnak rendelkezésünkre, Alza Express, Magyar Posta, DPD és Express One. Kézbesítés címre. Ervin Kovács.
0: Erre most én rámegyek.
1: Előugró ablak. Ervin Kovács. Rauch Robert. Ervin Kovács. Alza. Kézbesítés címre. Gomb. Észlelve. Szöveg. X. A küldeményt a legalkalmasabb fuvar...
0: Hogyha több címünk is van, amit itt látunk, az az éppen kijelölt cím. Tehát ha módosítanánk, akkor rá kell menni az éppen kijelölt címre. Tehát először név, aztán utca, házszám, stb. De ez csak azt jelenti, hogy éppen ez van kijelölve, ha nekünk ez nem felel meg, akkor ide kell kopintani kettőt, és megjelenik a többi korábban hozzáadott cím.
1: Március 5. Csütörtök március 5. 8.20. 1390 FT.
0: Ez az, hogy mikorra érkezik, ha jól értem. Ez még a héten.
2: Mikorra érkezzen, ide is érdemes nyomni egyet. Illetve duplán.
1: Alza. Aktiváld az Alza Plus szolgáltatást, és minden megrendelésre ingyenes kiszállítást kapsz. Fizetés utánvétel 490 FT.
0: Na most itt valami más jött.
1: Válaszol fizetési módot.
2: Fizetési még módot. Nézzük.
1: Fizetés utánvétel 490 FT. Jelöletlen. Banki átutalás, díjbekérő ingyenes. Jelöletlen. Bankkártyás fizetés online ingyenes. Jelöletlen. Google Pay ingyenes. Jelöletlen. Készpénzzel bankkártyával. Jelöletlen. Készpénzzel bankkártyával, átvételkor kikapcsolva. Jelöl. Utánvétes fizetés bankkártyával, átvételkor kikapcsolva. Jelöletlen. Több megjelenítése. Szállítás és fizetés ára. Nincs kiválasztva. Folytatás. Gomb kikapcsolva. Kezdőlap. Lap.
2: Addig kikapcsolva lesz, amíg nem jelölünk itt be valamely fizetési módot.
1: Szállítás és fizet. Fizetés utánvétel 490.
0: Én ezt választom most. Kiválasztottam az után.
2: És kezdj el most akkor a jobb alsó sarokba.
1: Fizetés megváltoztatása. Matatni.
0: De lehet, hogy fizetés megváltoztatása is.
1: Szállítás és fizetés ára. 1880 FT.
0: Kis változott az ára, nyilván utánvét összege miatt.
1: Menü, lap. Megrendelések, menü. Lap.
0: Kérdés, akkor innen balra.
1: Kedvencek, lap. Kezdőlap, lap. Folytatás, gomb.
0: Ugye most már folytatás gomb aktív.
2: De ha a menü lap fül, vagy menü fül fölé húzod az ujjad, ott a jobb alsó sarokba,
1: megrendelések,
2: akkor is meg lesz.
1: Lap, menü, lap. Folytatás, gomb.
0: Úgy, így van, itt van. Tökéletes.
1: Párbeszédpanel, Alza, gomb.
0: Nézzük most, mit kapunk.
1: Szállítási információk. Szállítási cím, másik cím kiválasztása, gomb. Adatok szerkesztése.
0: És lehetne még szerkeszteni.
1: Számlázási adatok. Rauch Robert, plusz 3, 6. Adatok módosítása, gomb.
0: Itt is lehetne a számlázási adatokat módosítani, ha éppen akarnánk. Tehát nem csak a szállításit.
1: Jelölő négyzet. Nem egyezem bele az Alza Hu felhasználói.

0: elégedettség felmérésének elküldésébe.
1: Ez nem is nem. Érdekes. Mit lesz?
0: Jelölő négyzet.
1: Kettő jelölő négyzet, ami nem fontos.
0: Nem járulok hozzá az árukereső megbízható volt szolgáltatás kérdőívének fogadásához. Csillag. Jelölő négyzet. Egyetértek az alábbi feltételekkel. Általános szerint
2: nem mondja, jelölő hogy... négyzet.
0: Bejelölve.
2: Ja, de azt mondja, ha be van jelölve. Csak azt nem, ha nincs.
0: Egyetértek az alábbi feltételekkel. Általános szerződési feltételekkel. Mm-hmm. És személyes adatok kezelésével. Termékek, szállítás és fizetés. Lemezjátszó Sennheiser STT212U első lemezjátszó Sennheiser STT212U 30290 FT. Kiszállítás a címre. Kép. Kiszállítás a címre. 1390 FT. Mm-hmm. Csütörtök, március 5-8-20.
1: Tegnap szállították.
0: Fizetés utánvétel.
2: Igen. Ugye itt is a... ugye korábban vesszük fel.
1: Keddi felvétel, ugye? Igen.
0: 490 FT.
2: Utánvét 490, tehát 500 forint. Áfa
0: nélkül. 25 összeg áfába. 32170 FT.
2: 32170.
1: Ez a teljes.
0: Összesen fizetendő. Megrendelem. Gomb.
2: És utánvétel, és akkor lehet bankkártyával is azt írta.
1: És innentől kezdve nincs semmi tovább, hogyha mondjuk menni
0: 32170 FT. Kezdőlap. Lap.
2: Hát még az összeg még egyszer, meg aztán a kezdőlap, tehát a fülek vannak. Na és akkor most a kérdés, hogy működik-e a megrendelem gomb?
1: Működni fog.
2: Hát nézzük.
0: Ha megrendelem, gomb. Párbeszéd panel. Megrendelem, gomb.
1: Nem működik?
0: 32107. Kezdőlap. Lap. Kedve. Meg menü. Lap. Hírlevél feliratkozás beállítása.
2: Mi van?
0: Gomb.
1: Szállítási. Terméket.
0: Szállítás
1: panel.
0: És fizetés.
2: Igen.
0: Lemezjátszó szenzor. Kisz ezer csütörtök. Fizet. 4. Áfa. 20. Összeg. 3. Összeg. Megrendelem. Gomb.
2: Attól tartok, hogy ő abban a hibában futunk bele, mint Zoli. Pedig ő...
0: 32170 FT.
2: Nem jelöltünk valamit be.
0: Megrendelem. Gomb.
1: Akkor halvány lenne a megrendelem gomb. Kedves hallgatók, ez nem Android hiba. Az iPhone-on is ugyanígy zajlott, amíg az ügyfélszolgálatot, az Alza ügyfélszolgálatát nem hívtam fel.
2: Ja, a műsor felejtenek pillanatában nem tudjuk őket elérni, mert már nem állnak rendelkezésre. Azért ez fura, hogy...
1: És ekkor mondta az ügyfélszolgálat, hogy látok minden adatot, minden jó, és utána annyit mondott, hogy most próbálja meg. És akkor sikerült. És onnantól kezdve mindig sikerül.
2: Szíthetlen, hogy minden fióknál, tehát ez nem gondolom, hogy... Kedves hallgatók, ez egy nagyon fura helyzet, mert ha ez, itt nem lenne ez a hiba, ami ugye most úgy tűnik, hogy nem Android specifikus, akkor ez egy elképesztően jó kezelhető. Tehát gyakorlatilag mint iOS-en ugyanolyan jó.
1: De ha megtesszük ezt a kis lépést, hogy felhívjuk a egyébként velem mindig nagyon kedvesek voltak ügyfélszolgálatot, akkor utána tökéletesen menni fog. Ezen át kell esni, mint a kiskutyának a fogzáson sajnos.
2: Ez miért van így?
1: Hát ezzel a kellemetlen végeredménnyel búcsúzzunk, kedves hallgatók, de kellemessé lehet ezt varázsolni, hogyha minden nap 8 és 20 óra között felhívjuk, nem kell minden nap felhívni, csak ekkor van lehetőség. Felhívjuk az Alza ügyfélszolgálatát, amelynek telefonszámát, hogyha rákattintunk...
2: A menüre.
1: A menüre, így van, ha? Ott megtaláljuk. Tehát a jobb szélső főre, ha rákoppintunk, akkor ott előbb-utóbb szembe jön velünk ez a telefonszám.
2: Egyébként, ha nincs ez a fér, vagy nem ők ez majd időben megszűnik, és nem kell mindig ügyfélszolgálata megerősítetni azt, hogy rendelünk, bár csak az elsőt kell.
1: Ezt egyszer kell.
2: Tapasztalatai szerint. De ha ez nincs, meg akár még ezzel is, ez egy nagyon pöpec alkalmazás.
1: Szerintem is. Tehát nekem is azért működött a múltkor, mert ezt megcsináltam előtte, hogy felhívtam az ügyfélszolgálatot. Tehát ez úgy néz ki, hogy valamiért kell. Nem ami tudom, hogy
2: fura.
1: Mit nem látunk, mit nem tudunk megerősíteni, de valami nekünk kimarad, és ezt ott megoldják. Mondják bátran, hogy a megrendelem gombot nem tudják használni.
2: Hát kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük az önök heti figyelmét. Bízunk benne, hogy azért tudtunk hasznos dolgokat prezentálni ma is. Jövő héten is igyekszünk így tenni, majd pénteken.
1: Addig is kellemes hétvégét és kellemes hetet, jó idő van, mi pedig elköszönünk. Elsőként az az ember, aki a legolcsóbb termékek fölött csiholja a megrendelem gombot folyamatosan, Rauch Robert.
2: Elköszön az az ember is, aki meg a kertben másfél órán keresztül, vagy akár több időn keresztül csiholja az antennás D-Pelec rádióját, tekergeti, vakargatja, nyomkodja, suhogtatja. Szakács Máté!
1: És elköszön önöktől az az ember is, akinél már működik a megrendelés gomb, azaz a mobil alkalmazásban, Bojtor Zoltán. Szevasztok!
3: Köszönjük az önök figyelmét, hölgyeknek, puszi uraknak, Pacsi Pápa, viszont hallásra.
2: Szevasztok! Sziasztok!
4: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
7: Újabb részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy leccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: Reklám.
8: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
8: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Babzsák dobás, kérném szépen, még a mai nap folyamán ki fogom próbálni. 14 óra után járunk itt a Hobby Rádióban. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Mikrofonnál Pillét hallják, illetve itt van még Ruzsa Viktor kollégám is, illetve már nincs, hiszen elment interjút készíteni külső helyszínre. Hamarosan onnan bejelentkezik, ugyanis 16 óráig itt a Hobby Rádióban hallhatják bejelentkezéseinket a 13. kerületi utcabárról. Érdemes kipróbálni ezt a babzsákot. Ha valakinek van kedve kipróbálni velem együtt, az még ideérhet 16 óráig, ugyanis 16 óráig tart itt a Hobby Rádió sátrában a műsor. Jó néhány civil szervezet található itt, akik szintén 16 óráig lesznek a 13. kerületi utcabálon. Többek között a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, a Rejki Fénye Egyesület, a Katasztrófa Védelem, a Vörös Kereszt. Például tavaly sem mertem sajnos csak vérnyomást méretni, cukrot nem, de lehet, hogy most az idén mégiscsak megpróbálom, illetve a Katasztrófa Védőknél is jó néhány dolgot ki lehet próbálni, ott már náluk jártunk, úgyhogy érdemes ide ellátogatni hozzánk. Például a Rejki Fénye Egyesület új szervezet itt a 13. kerületi utcabálon, ővelük is fogunk beszélgetni természetesen, illetve a délelőtt folyamán is jó néhány szervezettel már megismerkedhettek. Most 16 óráig folyamatosan bejelentkezünk itt a Hobby Rádió sátrából. Most már kicsit meleg is van, azért dadogok én egy kicsit, mert már kicsit fáradok ebben a melegben, de azt hiszem, hogy talán jó lesz, aki kijön ide, hiszen olyan élmények várják az embereket, ami a retro hangulatot idézi. Többek között olyan sporteszközöket lehet bemutatni, például ami nekem tetszett, az a hullajó sport, tehát ugye hullahop karikával lehet különböző mozgás formulákat kipróbálni. Aki esetleg inkább túl melegnek tartja az időt ahhoz, hogy sportoljon, természetesen a könyvtárba is beülhet, lehet olvasni, illetve a tücsök tanyán is lehet különböző programokat kipróbálni. Valamint itt a Hobby Rádió sátránál, a Netmédia Alapítvány sátrában masszázsra is van lehetőség. A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesületénél is lehet kipróbálni különböző látássérültekkel kapcsolatos eszközöket, úgyhogy érdemes ide kilátogatni. 16 órakor mi elbúcsúzunk a hallgatóktól, illetve a 13. kerületi utcabáltól is, de 22 óráig folyamatos programokon vehetnek részt az emberek. Animal Kennyből Sandy is érkezik az esti koncertjével, úgyhogy érdemes lesz egy kicsit kijönni egy ilyen vasárnap délutáni kis kirándulásra. Egyébként elég finom volt itt most a kenyérlángos, úgyhogy viszonylag még az üdítő is jéghideg volt, úgyhogy kicsit drágák azért az árak, de hát hol nem. Igen, itt is. No, de akkor hamarosan érkezünk újabb interjúalanyokkal, beszélgető partnerekkel itt a Hobby Rádióban, addig pedig zenélünk egy kicsit itt az utcabárról.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Spinderella cut it up one time.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is a Hobby Rádió élő műsor folyamát hallják innen Budapest 13. kerületéből, a Dagály utcából, a Béketéren lévő önkormányzat szomszédságában. Gyorsan elmondom előjáróban, hogy a programok egész estig tartanak, úgyhogy ha valaki szeretne jönni, az egyes villamos Népfürdő utcai megállójától alig pár perc sétára található itt a program, az Angyalföldi utcabál, és amit hallanak, az nem más, mint a Nők Világa Egyesület standján nyíl vesszőt lehet lőni, majd erről is beszélünk, hogy mit érdemes erről tudni, úgyhogy időnként fognak hallani majd durranásokat, akkor ezek nem más, mint a nyíl vessző, amit éppen céltáblára lőnek. Mert hogy a Nők Világa Egyesület hozta létre az Ökozsibongó kezdeményezést, és akivel pedig erről beszélgetek, az Egyesület elnöke Kovács Magdi. Szeretettel köszöntöm, illetve köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Azt olvastam, hogy 23-ban jegyezték be az Egyesületet, ugye? Tehát már 3 éve.
1: Igen, valójában onnan jött az ötlet, hogy ezt egy szervezeti formába is öntsük, hogy már előtte több éve egy nagy női közösségünk épült, és a Covid pedig életre hívta az Ökozsibongót, mivel a nőkkel abszolút interakcióban voltunk, tehát folyamatos kapcsolatban. Ott jött az igény, hogy nagyon-nagyon jó lenne egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol vissza a szabad zöld környezetbe olyan foglalkozásokat, játékokat, élményeket lehet gyűjteni, amit talán a múlt században gyakoroltunk. Mit értek ez alatt? Tehát ugyanez ez a gumitapadós, nyílveszős játék, de van különféle mozgás, van termelői piactér, ahol ízeket lehet kóstolni, van kézműves foglalkozás és lelki foglalkozás egyaránt, mert van apa megőrzőnk és agyatuning állomásunk is, és a családok együtt játszanak, egy útlevéllel mennek végig az állomásokon.
0: Ennek azért örülök, mert általában, hogyha nőkkel kapcsolatos egyesületről hallanak az emberek, akkor mindig valami feminista egyesület jut az emberek eszébe, hogy a női emancipáció, a női egyenjogúsága, a nők munkavállalása, stb. Tehát mindig valami érdekképviseleti dolog jut az emberek eszébe, ami persze nem baj, de akkor kiderült, hogy azért van itt más is.
1: Igen, mi kifejezetten arra a területre specializálódtunk, ami élményt ad, ami támogatja a családokat, illetve a nőket abban, hogy jobban tudjanak működni a hétköznapokban. Az is a mottónk, hogy anya jól van, mindenki jól van. És azt hiszem, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Na most ahhoz, hogy anya jól legyen, ahhoz először is meg kell kérdezni a nőket, hogy miben várnak segítséget, és ez nem feltétlenül ez, amiről az előbb szó volt a felsorolásban, azt elvégzik az egyéb más szervezetek. Mi kifejezetten arra törekszünk, hogy azokat a gyakorlati hétköznapi dolgokat, segítségeket a fizikai síkon, tehát akár mozgásban, egészségmegőrzésben, környezettudatosságban, vagy akár gasztronómiában, vagy lelkiségben meg tudjuk adni a nőknek, anyáknak, lányoknak, amitől ők valóban a gyakorlatban azonnal beépítve ezt a tudást jobban tudnak működni, többet tudnak mosolyogni, könnyebb az életük, könnyebben hoznak döntéseket.
0: És mit jelent ez az anyatuning? Ugye jól hallom, anyatuning.
1: Igen, az anyatuning állomás az arról szól, hogy akkor egyébként zárt térben vagyunk, a Szabolcs utcai kertben, itt a 13. kerületben, a volt Szabolcs utcai kórház helyén, ott a C épület körül a zöldben, illetve benne az épületben zajlanak az események. És hát itt van lehetőség arra, hogy itt akár az apákra bízva, vagy akár a kollégáimra a gyerekekkel foglalkozunk, és addig az anyát egy kicsit kényeztetik. A kényeztetés az lehet egy kis masszázs, egy kis lelki beszélgetés kineziológussal, vagy kézápolás, vagy bármi olyan jellegű dolog, amire lehet, hogy ugye a hétköznapokban nem szoktuk meg, hogy egy eseményen lehetőségünk nyílik.
0: A kineziológus az gyakorlatilag olyan, mint egyfajta pszichológus, jól értem?
1: Igen, izomtesztel segít, és egyébként meg akár mozgásban, vagy akár beszélgetésben, tehát ez egy mozgásterápia is, tehát azt is tartalmazhatja, akár legalábbis a mi szakértőnk foglalkozik ezzel.
0: helyben történik, tehát ül az anyuka, vagy ilyen aerobikszerű, tehát hogy képzeljük ezt el?
1: Nem egy aerobikszerű mozgás, de van okos torna, amit ő megtanít, amitől azokat a feszültségeket, stressz helyzetet, amit egyébként mi nők azért napi szinten valljuk be, igen gyakran megélünk, azt oldani lehet. Tehát itt mindenben a megoldás a lényeg, hogy olyan segítséget kapjanak a nők, meg egyébként a családok, mert itt egyébként az is egy nagy erőssége a programnak, hogy a család együtt van a programon, együtt mozog, és a gyerekek ezt el is mondják, hogy végre apa meg anya együtt játszott velem, együtt mozgott velem, közös élményeket szereztünk.
0: Akkor ez azt is jelenti, hogy a gyerekeknek jót tesz, illetve a családnak, tehát hogyha esetleg szétesőben van egy család, de mondjuk fölkeresi önöket, nem tudom, hogy mi a tapasztalat ez alatt, a 3 év alatt volt-e ilyen, hogy mondjuk szétesőben lévő család fölkereste önöket, és akkor ez összehozta a családot.
1: Azért érdekes, amit említesz, mert egyébként gyakran van ilyen. Tehát itt ez érdekesség, hogy mind a nők, vagy akár a gyerekek, férfiak ritkábban, de a nők, illetve a gyerekek gyakran beszámolnak arról, hogy jaj, de jó, most közös élményt szereztünk, és együtt voltunk úgy, mint régen, vagy hogy de jó lenne, ha ez mindig így lenne. Tehát ez akár lehet egy jó élmény ahhoz is, hogy egy holtponton átlendítsen egy családot. Egyébként valljuk be, hogy azért olyan információ dömping van, és olyan szintű sebességgel száguldanak a hétköznapjaink, hogy nagyon nagy szükség van egy kicsit erre a fajta lelassulásra, koncentrált odafigyelésre, egymásra figyelésre, és ezt mi biztosítjuk.
0: Ha valakit érdekel az önök tevékenysége, nyilván lehet csatlakozni, és én azt gondolom, hogy nem csak nőként, mert hát apukaként is lehet, nem? Hogyha valaki apuka és szeretné meglátni, hogy hova jár az asszony, ugye, akkor bejöhet és megnézheti.
1: Hogyne, hát az Ökozsibongó az abszolút családi eseményünk, van a Csak a Nőknek női klubunk, amire az a mondás járja, nem csak a nők járnak, ugye szeptember 17-én lesz a születésnapi klubunk 13. éve, itt a 13. kerületben, szintén a Szabolcs utcában vagyunk, hanem okos férfiak is, ez a mondás, okos férfiak női klubba járnak, és hát annyira működik ez a dolog, és ti férfiak is azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább igénylitek, vagy egyre többen igénylitek azt, hogy értelmes beszélgetések, segítség legyen abban, hogy jobban működjetek, hogy megszületett a Férfiak Világa Klub Balogh Bélával, Kereszti Andrással, Brezovai Gáborral, akik mind segítők abban, hogy a férfiaknak hétköznapi gyakorlati módon tanácsot adjanak, és beszélgessenek, és megoldásokban segítsék őket, és október 1-én lesz az első Férfiak Világa Klub. Egyébként erről mind a Csak a Nőknek magazin oldalán, illetve az Ökozsibongó oldalán lehet tájékozódni.
0: Én arról is olvastam, mert hát bevallja az ember azért, nem titok, hogy a Gemini, az az ember jó barátja, meg a Google, amikor én készültem erre a beszélgetésre szombaton, akkor én arról is olvastam, csak nem hallgattam meg, hogy van egy podcast is.
1: Így van, a Nőkvilág, nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, és örülök, hogy ezt felhoztad.
0: És igen, meg fogom hallgatni, még ezt nem
1: azért
0: tettem.
1: Nagyon örülök, mert a Nőkvilág, a nők hangja, az 3. éve dübörög, és mi magunk sem számítottunk arra, hogy ekkora sikert hoz, bár imádjuk ezt az egészet. Ez a Nőkvilág, a nők hangja podcast sorozat, ahol már több mint a 230. résznél tartunk, és az a jó hírem, hogy a sortokkal és a teljes adással együtt havi szinten több mint 4 millió hallgatják. És azért érdekes ez, amit említettél, mert képzeld el, ugye mi látjuk a hallgatottság arányát, hogy férfiak, nők és milyen korosztály hallgatja, hogy 60%-ban férfiak hallgatják a csatornánkat, aminek külön örülök.
0: Én dolgoztam olyan közösségi rádióban, nem titok, a civil rádióban, ahol volt Elekes Irén Borbálának, nem tudom, ismerős a neve, feminista műsora, és én ezért is mondtam, hogy általában mindig a feminista nők jutnak az emberek eszébe. Uh-huh. És én férfi létemre hallgattam, mert hát azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a kettőt, hiszen mindenkinek van édesanyja, minimum, ugye, aki ott megszülte, mint nő, és hát van felesége, vagy lesz felesége, nekem még nincsen, de bármikor lehet. És hát nyilván engem is érdekel, és számomra is fontos a család.
1: Hát igen, de itt ha arra gondolunk, hogy valójában, és itt most a feminizmushoz csatlakoznék először, mindenkinek először ez jut eszébe, pedig az a helyzet, hogy a férfi és a nő az igazság szerint ugyanúgy emberből van mindkettő. Tehát ez egy nagyon ember, aki férfi, és ember, aki nő, és a kapcsolódásukat segíteni kéne egy szövetségé válni. Tudod, azt szoktam mondani, hogy akkor működik ez jól, hogyha valóban ők egy szövetet alkotnak, és összekapcsolódnak. Mi pontosan ezért nem a szétválasztás, nem a kritika, nem a negatív tartalmakat céloztuk meg, hanem azt, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, jó példákat, jó szakembereket adni ahhoz, hogy hogy lehet jól működtetni és megérteni, megtanulni egymást, és ez nem arról szól, hogy most akkor itt minden rózsaszín, meg itt minden happy, meg nem, de olyan emberekkel, olyan beszélgetéseket folytatunk, akik segítenek felismerni azt, hogy esetleg hol van neked, nekem, másiknak, harmadiknak, vagy a családban elakadás, és akár lehet segítségként fordulni hozzájuk.
0: És hogyha végezetül, hogyha valakit érdekel, akkor az ökozsibongó.hu címen tud utánatok olvasni, illetve rólatok olvasni.
1: Igen, és az...
0: Ha már így összetegeződtünk el, ezért így a beszélgetés során, ugye, ösztönösen én is visszategeztelek, pedig ugye azt szokták mondani, hogy ez fordítva működik, de hát te már megtetted, és köszönöm, megtisztelve érzem magam, akkor az ökozsibongó.hu weboldalon lehet olvasni az egyesületről.
1: Igen, és nem csak a kis családosoknak, hanem a hozzánk hasonló, kicsit régebb óta fiataloknak is ott a helye, tehát itt barátokat, barátnőket is szeretettel várunk, és az ökozsibongó.hu oldalon ott vannak az idő pontjaink, még ősszel lesz kettő ökozsibongónk, és a biomikulásunk, ami kétnapos, és szintén a Szabolcs utcában lesz, ami kifejezetten egy jótékonysági rendezvény. Egyébként az eseményeinken ingyenes a belépés, viszont nagyon sok foglalkoztató és egyéb olyan lehetőség van, illetve ízek piaca, vására, ahol szintén tanulni lehet, akár elkészíteni a saját perecedet, vagy megkóstolni a homoktövist, hogy lehet finom, ami egészséges, mert ez is egyébként egy nagyon komoly feladat.
0: Nagyon szépen köszönöm, és a kedves hallgatókat pedig buzdítom arra, hogy jöjjenek ide a Dagály utcában még ma, vasárnap estig. Hány is lesz kint az egyesület? Azt hiszem 6-ig, ugye?
1: Igen, kint vagyunk 6 óráig, és itt különféle aktivitással várjuk a látogatókat.
0: Rövid zeneszünet után pedig megyek tovább majd a katasztrófavédelmi egyesülethez, illetve a polgárőrséghez, valamint a Rejkiről is fogunk beszélgetni, úgyhogy a Hobby Rádió hallgatóit továbbra is buzdítom. Tartsanak velem, Ruzsa Viktor vagyok, most a szó ismét a stúdióé, hírek, zene, és aztán folytatjuk innen, ongyal a földről.

0: Jobb lett szerintem már ez.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ruzsa Viktor vagyok, egy rövid zeneszünetet követően. Újra itt vagyunk a Dagály utcában, innen jelentkezünk az Angyalföldi utcabárról, ahogy ezt már megszokhatták, minden augusztus utolsó hétvégén. Az időjárás nagyon kedvező ahhoz, hogy kijöjjenek a szabadba, és megnézzék a civil szervezeteket, akik képviselik magukat, találkozhatnak akár a Katasztrófa Védelmi és Polgárőr Egyesülettel is, akinek munkatársával, Varga Máriával beszélgetek, vagy ahogy ő mondta magáról, Marcsi, akit nagy szeretettel köszöntök, illetve hát köszönöm, hogy itt lehetek önöknél. Mikor jött létre ez az egyesület?
2: Szép napot, sziasztok! 2018 óta, tehát most már jó ideje működünk.
1: Itt láttam, úgy is találtam ide, hogy itt voltak egyenruhában munkatársak, akik itt segítenek akár a járókelőknek is. Gondolom, hogy ha bármi van, itt csak információra van szükség, akkor is tudnak segíteni, akár itt az ide látogatóknak.
2: Így van, a mi egyesületünk eléggé sokrétű, tehát itt mi vagy eléggé minden évben már nálunk is hagyomány, hogy itt vagyunk. Természetesen segítjük a lakosságot, bármilyen gond és probléma, kérdés esetén próbálunk segítséget nyújtani, információt nyújtani, hisz mi elsősorban a lakosságért vagyunk, azért, hogy együtt tegyünk a közbiztonságért, egy jobb jövőért, és ezben mi segíteni szeretnénk, és segítjük is a hivatásos rendvédelmi szerveket, mint a rendőrség, tűzoltóság, közteressek, tehát ebben segítünk, ahol tudunk.
1: Mi a tapasztalat, hogy ugye 18-ban, tehát most már 8 éve, hogy létrejöttek, megalakultak, mi a tapasztalat, hogy javult a közbiztonság, akár itt Angyalföldön?
2: Ezt így nagyon, szerintem nagyon nehéz és egyértelműen nem is lehet kimondani. Valamiben szerintem javultunk, valamiben meg még lehetne jobb és javítani rajta. Ez viszont nekünk az az álláspontunk, hogy csak egy együttes, közös összefogással lehetne. De ez is szerintem nézőpont kérdése, hogy közbiztonság, mi az, ami igazából nekünk fontos. Tehát ha úgy veszünk, egy 20 évvel ezelőtt egy lakosság, ha kiment, neki is más jelentett egy közbiztonság, mint manapság. Most valljuk be, olyanért is bejelentjük, hogy valaki hangoskodik az utcán, és már ezt is alátesszük, hogy nem megfelelő a közbiztonság.
1: Pedig azt gondolom azért nem azzal van összefüggésben, mert tehát lehet, hogy csak éppen jó kedvében egy picit többet ivott, vagy szóval abszolút nem veszélyes, csak mondjuk egy picit hát jobb kedve van, ugye?
2: Ez így van, vagy éppenséget csak valljuk be, egy foci meccsről mennek haza az emberek.
1: Igen, éppen tegnap Újpest Vasas, és ugye nyert az Újpest, igen. Hát nyilván ilyenkor azért előfordul, hogy a szurkolók egy picit a metróban, vagy a környező utcákban azért hangosabbak.
2: Igen, szerintem először is fogalmazzuk.
1: Pont Angyalföldet győzték le tegnap, igen.
2: Sajnálatos.
1: Igen.
2: De azért én mindig azt mondjuk, hogy azért először is fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy közbiztonság, és hogy mit jelent számunkra, mert egy közbiztonság szerintünk, tehát főleg a lakosságnak is más jelent, mi is már, a rendvédelmi szervek is másképpen látják egy közbiztonságot. Én azt mondom, hogy szerintem, ha az én véleményemet kimondhatom, megmondom szintén, az én lányom 9 éves kora óta egyedül jár iskolába, és elengedem, tehát... Én azt mondom, hogy szerintem egész jó a közbiztonság. Lehet javítani rajta együttesen.
1: Mi az, amivel ön foglalkozik az egyesületen belül? Említette itt, amikor még adáson kívül voltunk és vártuk a bejelentkezést, de akkor beszéljünk erről is egy kicsit, ha és amennyiben lehet.
2: Mindenképpen. Én elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel, a prevenciós résszel, és tehát mindenképpen a toborzás, tehát a fiatalok az én, amivel foglalkozom. És itt, ha megengeded, meg is említeném, hogy, és a közbiztonság miatt is, hogyha ez felmerült, hogy a mi egyesületünk kidolgozott egy több mint egy éve működő komplex védelmi programot, pont emiatt, hogy a prevenció és a közbiztonság már egészen a bűnmegelőzés már egész óvodáskortól meg tudjuk előzni, hogy a legfőbb értékeket egy gyakorlatorientált, korspecifikus, interaktív módszerekkel, eszközökkel megtanítsuk a gyerekeknek, hogy egy biztonságos és felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapokban, a problémákat. Tehát ilyen témákat dolgozunk fel, mint drogprevenció, alkoholizmus, akkor ami most nagyon-nagyon ugye a bántalmazás, nálunk a gyermekjogok és a felelősség, a kötelezettséget is megtanítjuk, közlekedésbiztonság, vízbiztonság, és még sorolhatnám a védelem a térben, ami nagyon fontos, főleg most a mai világban. Tehát nekünk a közbiztonság itt kezdődik, hogy megelőzés, és nem akkor teszünk valamit, amikor már baj van, ha nem szeretnénk megelőzni a úgymond a baj.
1: És hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor mi ennek a módja, hol, hogyan tudja ezt megtenni?
2: A Katasztrofavédelmi és Polgári Egyesületnek a honlapján e-mailben vagy telefonszámot találnak és jelentkeznek, és várunk szeretettel már ifjú polgárőrként, akár felnőttként. Igazság szerint csak egy vizsga az egész, ami a legalapvetőbb feladatokat és kötelezettséget kell megtanulni, és bármikor lehet jönni, de közösségi szolgálatban 50 órásra is nagyon sok fiatal jelentkezik hozzá.
1: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye most kezdődik a tanév, és ugye jön a pályaválasztás sok fiatal számára, és nyilván az érettséginek ugye az egyik feltétele az 50 órás közösségi szolgálat, tehát ha mondjuk van egy 12-es gyerkőc, akkor dönthet úgy, hogy ide jön, és akkor kiállítják az 50 óráról az igazolást.
2: Ez így van, nagyon sok köré feladatotba nézhet bele, megengedjük, hogy tehát akár belemehetünk, jöhet velünk rendezvényekre, különböző rendvédelmi szervekkel, hajót, a tűzoltóságot, a rendőrség munkáját megismerheti, a közteresek munkáját megismerheti. Igazság szerint mi igyekszünk, akik hozzánk jönnek közösségi szolgálatra, hogy megtalálja neki megfelelőt az iránymutatást, hogy mit is szeretne a jövőben, és hát ha marad a rendvédelmnél, vagy csak nálunk polgárőrnek. Nagyon sok közösségi szolgálatos a végül nálunk maradt polgárőrnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, és akkor erőt, egészséget, vagy ugye, hogy mondják, szolgálunk és védünk, ugye ezt szokták mondani. Rendvédelmiseknél.
2: Inkább nyugodt szolgálatot, de köszönjük szépen.
1: Én is, és kedves hallgatónkat pedig buzdítjuk arra, hogy jöjjenek itt, hallják itt a háttérben a színpadi programok zajlanak, itt a speaker folyamatosan tájékoztat bennünket arról, hogy mi várható még a mai nap folyamán. Ruzsa Viktor vagyok, a Hobby Rádiót hallják továbbra is, és egy rövid zeneszünetet és híreket követően jövünk vissza. A Rejkivel fogjuk folytatni, és ezzel fogjuk foglalkozni.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmérség vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Arrébb jön egy picit talán, de szerintem így megoldjuk a dolgokat. Úgyhogy most van először utcabálom, vagy itt a közelben lakunk, és minden évben. Minden évben kijár.
3: Igen.
2: Ma mikor érkezett? Egy órája. Aha. De mi volt, amit eddig megnézett?
3: Hát végig sétáltunk a Dagály, vagy milyen utca, Dagály utcán, és mindent, ami szembe jött.
2: Aha. Mi az, ami tetszett?
3: Sok minden. Rengeteg ásványos árus van az idén valahogy.
2: Aha.
3: Minden második ásványt árul, de szépeket.
2: Aha.
3: Milyen programokat? Volt egy fickó, aki ilyen tülkökből, meg szarvakból csinál mindenféle dísztárgyat, azok is jól néztek.
2: Ha vett valamit egyébként, vagy csak nézeget?
3: Csak nézeget. Aha. Megnéztem ennek a tülkösnek a késeit, baromi szép kései vannak, de hát nekem is van egy csomó, úgyhogy nem vettem.
2: Vérnyomás rendben van, mert itt lehet méretni a vörös keresztesek. Cukor?
3: Nekem minden rendben van.
2: Na, az a lényeg. Ugye most itt a retro hangulat jegyében van ez a 13. kerületi utcabál, ugye a 80-as, 90-es évek jegyében. Milyen emlékei vannak a 80-as, 90-es évekből? Jobb volt, kevésbé volt jobb, most rosszabb?
3: Hát annyiból volt jobb, hogy 40 éve fiatalabb voltam. De egyébként akkor vadul dolgoztam, mindent is csináltam.
2: Most már nyugdíjas?
3: Persze, már rég.
2: Jobb nyugdíj van?
3: Hogy érted?
2: Hát nem tudom. Nem kell dolgozni, az egy dolog. El tudja magát foglalni, vagy unatkozik?
3: Dehogy unatkozom. Egyrészt vannak páromban, kettőnknek 9 unokánk.
2: Aha, akkor nem unatkozik. Jó, akkor nem unatkozik. Egyet. Unokákat hozták most, vagy?
3: Most nem. Tegnap voltak nálunk.
2: Aha.
3: Egyébként meg horgászom, vadászom, mindent csinálom.
2: Ó, nagyon szuper. Ma meddig lesznek kint?
3: Nem sokáig.
2: Koncertekre?
3: Még egy órát.
2: Na nem jönnek vissza a koncertekre, vagy este lesz?
3: Nem, nem.
2: Aha.
3: Mivel így körülnézünk, beszélgettünk egy csomó ismerőssel, és ennyi.
2: És akkor ismerősökkel találkozott?
3: Persze, van rengeteg.
2: Aha, tehát az utcából. Hát ugye, itt lakik a dagályban,
3: mi is benne vagyunk ebben a lokálpatrióta egyesületben, és aha, aztán hát csomó embert ismerünk.
2: Aha. Tehát akkor civil szervezetekkel együtt jövögetnek. Ugye most a lokálpatrióta nem jött így az utcán, bár pedig előző években elég gyakran.
3: Igen, de az emberek azért itt vannak.
2: Aha, tehát akkor így mégiscsak kézen közön itt vannak a tagok is.
3: Így van.
2: Aha. Nagyon szuper. Igen, köszönöm így a beszélgetést.
3: Nagyon
2: és
3: szívesen.
2: Akkor, hát remélem, hogy ez egy kicsit tovább maradnak, mint még egy óra.
3: Meglátjuk. Előfordulhat, mert leragadunk időnként.
2: Nagyon helyes, nagyon helyes. Szuper. Hát kedves hallgatóink, ilyen a hangulat a 13. kerületi utcabálon, itt a retro hangulat, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, 16 óráig leszünk itt.

0: évvel ezelőtt, vagy már régebben is lehetett, voltam egy koncertjén teljesen véletlenül, ott álltam az első sorban, és mikor meglátott, mondta, hogy látom, vannak itt régi gyerekek is. Úgyhogy
1: nem nagyon tévedett. Nem tévedett sokat, mert szerintem akárhol megfordul, mindenhol vannak neki régi gyerekek.
0: Régi gyerekek, hát hiszen hány generáció
1: nőtt tradíciós tanítársai, ugye? Nem is tudom,
0: vagy most ez 50 éves, ha már itt tartunk, a 100 fok Celsius
1: például. Tényleg,
0: ősszel nagy banzájra készülnek a kongresszusi központban.
1: Mindenki a gyerek dolgaira emlékszik, pedig csináltak ők felnőtt lemezt is.
0: Nem is egyet, hát hogy?
1: De hát valahogy mégiscsak a Paffa bűvös sárkány maradt meg, vagy nem tudom.
0: Igen. Úgyhogy ezek a zenekarok ma is itt vannak közöttünk, hál' Istennek.
1: Reméljük, hogy hát kíváncsi leszek, hogy mennyien fognak majd itt bulizni, és szerintem elég sokan az esti koncerteken. Hát mi is online retro rádió vagyunk itt a Hobby Rádióban, úgyhogy akkor most egy retro zene fog következni hamarosan.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ahogy ígértem önöknek, egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni. Rúzsa Viktor vagyok, a Reiki-ről, a Reiki világa spirituális és vallási egyház egyesület munkatársával beszélgetek, Varga Szilárddal. A Reiki-ről, amiről azt olvastam, mert megmondom őszintén, hogy én sem tudtam egész pontosan, hogy ez mit akar, hogy ez egy japán eredeti szó, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy tenyér ráhelyezéssel csakrákon keresztül végeznek gyógyító tevékenységet. Mit is érdemes tudni erről pontosan? Miről is van szó?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök mindenkit. Én Varga Szilárd vagyok, a Reiki Fénye Egyháznak a vezetője. Valóban a Reiki az egy japán eredetű energiagyógyász technika, aminek a lényege az, hogy kézrátétellel, vagy akár kézrátétel nélkül érintésmentesen energiát áramoltatunk. Ez az energia, ez az életenergia, ami a Reiki szóban benne is van, a Rei, az az élet, illetve a ki pedig az energia. Tehát így gyakorlatilag egy univerzális életenergiát csatornázunk le a folyamat során, és ezt az energiát áramoltatjuk.
0: És mennyi idő egy ilyen kezelés? Változó? Gondolom, hogy attól is függ, hogy milyen lelki állapotban vagy fizikai állapotban van a páciens.
1: Igen, ez változó valóban. Én azt tapasztaltam, hogy akár 5-10 perc már elég lehet egy kezelésre, de természetesen azt tanítjuk, hogy 20 perc az a Reiki alapkezelésnél mondjuk egy ilyen alapidő. És onnantól kezdve akár 1 óra is lehet, tehát ilyen 20 perc és 1 óra között akár több, ez teljesen rugalmasan kezelendő.
0: Kinek mit javasolnak heti rendszerességgel, vagy 2-3 naponta, vagy ez is változó?
1: Én azt gondolom, hogy ez igazából a problémától függ. Akkor, amikor egy ilyen Reiki kezelést elvégzünk, akkor ez az energia, amit áramoltatunk, ez a delikvensnek a kezelt félnek az energia testében gyűlik össze, és ott kifejti a hatását, akár 1-2 napon keresztül. Azt szoktuk mondani, hogy bár lehet akár minden nap, de legalább 1-2 napot azt így akár lehet várni is azért, hogy kifejtse a megfelelő hatást egy-egy kezelés, és aztán csak utána ismételni. Viszont ha maga az egészségi állapot ezt nem indokolja, ha maga az energiaszint ezt nem indokolja, akkor egyáltalán nem szükséges a Reiki kezelés, akár még heti szinten sem, ahogy az ember jónak látja.
0: És milyen problémákra jelent ez megoldást? Tehát én például most már ugyan túl vagyok ezen az életszakaszon, de az iskoláim alatt én nagyon lámpalázas voltam, és izgultam a vizsgák miatt, pedig minden vizsgán sikeresen átmentem. Például arra lehet jó egy ilyen kezelés?
1: Nem a kezelés, hanem a Reiki önmagában az egész tanrendszer ad gyakorlatilag egy-egy mankót, vagy ad olyan gyakorlatot, amivel mi magunk tudjuk a saját lámpalázónkat kordában tartani. Így igen, ezek ilyen lelki eredetű gyakorlatok, energetikai gyakorlatok, amiknek az elvégzése segít abban, hogy ezektől a feszültségektől megszabaduljunk.
0: Értem. És ha valakit érdekel ez a tevékenység, és szeretne csatlakozni önökhöz, hol találja önöket, hol tartják a foglalkozásaikat?
1: Reiki Fénye Egyháznak van egy weblapja, reikifénye.hu. Azon keresztül minden információt megtalálhat az érdeklődő. Gyakorlatilag többen foglalkozunk kezelésen kívül akár a tanok átadásával is. Én azt javaslom, hogy a weblapon legyenek kedvesek az érdeklődők körülnézni, mert hogy annyira összetett ez a kérdés, hogy egy egyszerű helység elég egy Reiki kezeléshez, tehát nem kell ezt gyakorlatilag még csak helyhez sem kötni.
0: Persze otthon is nyilván bárki, ha elsajátítja, akkor alkalmazhatja.
1: Ugye? Így van, pontosan.
0: Rendben, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát akkor további sok sikert kívánok önöknek. Kedves hallgatóinkat pedig buzdítom arra, hogy jöjjenek ki ide a Dagály utcába. Itt most hány óráig lesznek, meddig lehet kipróbálni, ha valakit érdekel?
1: 16 óráig biztosan itt leszünk.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: kellemes zene szól itt is a Dagály utcában, kedves hallgatóink. Zsuzsa Viktor vagyok, jó napot kívánok! Javaslom mindenkinek, hogy használja ki a nyár utolsó hétvégéjét. Az időjárás egyáltalán nem azt mutatja, hogy jövő héten már legalábbis a naptár szerint ősz van, hiszen kedden már elseje, szeptember elseje. Az időjárás az nagyon-nagyon kellemes, most még annyira talán kánikula sincsen itt Budapesten. Nagyjából ilyen 30-32 fok körüli hőmérséklet van, és azt jósolják, hogy ez is marad itt a nap folyamán. Eső biztos, hogy nem lesz, ami mondjuk nagyon-nagyon-nagyon kellene a földeknek, de hát most nekünk, a mi szempontunkból ez kimondottan jó, hogy ilyen kellemes idő van. Itt egy szökőkút mellett állok, most éppen ezt hallják a kedves hallgatók. Nem messze az egyes villamos Népfürdő utcai megállójától, a Békekeri önkormányzat szomszédságában vagyunk, a Dagály utcában, tehát eléggé jól behatárolható helyen, és hogyha valakit érdekel a rendezvény, ahogy ez minden évben lenni szokott, de utolsó hétvégén, hogy most is este 6-ig a kívánalas külsorok várják az érdeklődőket, és hazai civil szervezetek képviselgetik magukat. Itt az imént a Nők Világa Egyesület elnökével beszélgettem a zene előtt, aztán majd hamarosan a katasztrófa védőkhoz, a polgárőrökhöz is ellátogatok, és biztos, hogy beszélni fogunk a rejtiről, ami megmondom őszintén, nekem is teljesen új, hogyan lehet kézrátéttel gyógyítani embereket, de szerintem mindenkit érdekel ez a dolog, és látom, hogy a szűkebb tágabb környezetemben, úgyhogy meg fogjuk ezt is tudni majd, úgyhogy üzgítem ennek, hogy hallgasson bele itt a környezetbe, és aztán pedig változni, hogy meg kezdtem újra.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Köszöntöm Szalkai Lajost a KUL 13 képviseletében. Lajos, te szervezed most is a civil részét ennek az utcabálnak, mint ahogy évek óta folyamatosan. Az idei utcabál a retro hangulat jegyében zajlik. Mi az, amit még lehet tudni erről a rendezvényről? Hány szervezet érkezett? Mi alapján történt a kiválogatásuk, úgymond? Milyen nehézségeket okozott a szervezés? Volt-e esetleg túljelentkezés, vagy viszonylag már gördülékenyen sikerült megszervezni ezt a civil programot, ami itt az utcabálon jelen van?
1: A kérdésedben két irány van. Az egyik az, hogy általánosan a rendezvény, maga az Angyalföldi utcabál az a retro jegyében működik, mint hogy az elmúlt években is, de mindig hozunk valami új elemet. Hogyha végigmegyünk ugye a soron, akkor azokat látjuk majd, akár mozgásban, akár zenében.
0: Itt milyen új elemek jelentek meg az idei utcabálon?
1: Hát ezeket pontosan majd attól a kollégától kérdezz meg, aki az egészet szerzi. Én csak a civil tevékenységekért vagyok itt most illetékes, tehát úgy nagyjából nem is folytam bele mélyebben.
0: Tehát akkor mondjuk az Enyém Elkenében ez nem a te szervezés.
1: Az nem az Enyém, meghallgatom, meg kedvelem is őket, de nem én szerveztem. Úgyhogy én civil szervezeteknek a...
0: Ugye jelenleg 6 civil szervezet érkezett
1: szerveztem,
0: ugye a
1: így van. És az elmúlt években is már az volt a koncepció, hogy mióta bekerült ugye az aszfaltról ide a ányas fák alá, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számítson. Tehát már nem 20 szervezet vesz részt 2-3 éve az utcabáli civil programokban, hanem 5-6 szervezet úgy általánosságban. Ezeket pedig annak megfelelően válogatjuk ki, hogy illik a mozgástér, ahol most vagyunk, koncepciójában. Ugye a mozgástér azt jelenti, hogy különböző sporttal kapcsolatos játékos tevékenységek vannak, és egészséges életmód, egészséges élet, ami lehet mottója ennek a mozgástérnek itt. És
0: ugye itt nem csak civil szervezetek
1: nem
0: vannak.
1: Nem csak civil szervezetek, hanem ezek egyesületektől kezdve minden más résztvevő itt van, de ide passzítottuk be most ezt a által is már említett 6 civil szervezetet, amik, ahogy mondtam, kiválasztás alapján kerülnek ide, akik ebbe a koncepcióba illenek, amit az előbb elmondtam, az egészséges életmód, egészséges tevékenység, sportos, mindennapi sportos tevékenység, ebbe passzítható be, úgyhogy így lesz.
0: És ez a része nem konkrétan a retro irányba
1: ment? Ez konkrétan nem a retro irányba ment, sőt azt mondom, hogy ez talán nem is érinti annyira a retrót, mint maga az egész rendezvény. Úgyhogy itt nagyon sokfajta szervezetet tudtunk ezen címszó és motto alatt itt összehozni. Például ilyet olyanokat, akik voltak már az elmúlt években is, és sikeresek voltak, ilyen, mint a Katasztrófa Védelmi és Polgári Egyesület, amely nagyon sikeres ebbe a testsebesség mérésével. Ki nem kíváncsi arra, hogy évre hogy fejlődik, mennyire gyorsul, vagy mennyire lassul, olyan is van. Életkor függvénye és egészségi állapot függvénye. Akkor népszerűek nagyon az ingyenes szűrő programok, amik minden más rendezvények vannak. A Vörös Kereszt csinálja, hogy kígyózó sorok állnak egész nap. Miért van ez így? Mert ugye az emberek kíváncsiak a vérnyomásukra, a koleszterin szintjükre, a vércukor, véroxigén szintjükre. Ezeket itt ingyenesen, ha a sort kiválják, akkor megnézik a szakemberek, és ugye akkor tudják, hogy is állnak ezekkel. Miközben hétköznapokban ugye esetleg ki kell válni az orvosi rendelőbe, amíg a kihúzott sorszám után rájuk kell a sor.
0: Igen, itt egy gyors egészségügyi felmérést biztosítani tud a
1: Vörös Kereszt. Így van, így van. Őket mondom, más rendezvényekbe is bevonjuk, akár legyen a szabadtéri, mint a lakóközösségi napok, vagy akár legyen és ilyen utcabál, és még ide sem a személyen napi búcsút, azokon is itt vannak is ugyanilyen népszerűek. Ezeket folytatjuk a jövőbe is majd velük. Itt van az Ökuzsibongó, ami érdekes egy szervezet, mert egészség és környezettudatos játékos foglalkozásokat, sportjátékokat csinálnak.
0: De velük beszélgettünk egyébként, hogy új szervezet, hogyha jól...
1: Új szervezet, hát maga szervezet új, ez relatív...
0: Mármint az utcabálon ők még nem nagyon
1: nem,
0: voltak.
1: Voltak már az utcabálon, tavaly is, meg tavaly előtt is, de az való igaz, hogy új szervezet. Akkor valószínűleg félreértettétek, itt voltak már, de maga a civil életben, ők tényleg újak. Néhány éve tagjai a kerekasztalnak, de ők lelkiismeretesen is itt vannak, és minden civil összevetelen részt vesznek.
0: Van egy új szervezetünk azért mégiscsak.
1: Mindjárt arra is rátérek, hogy kik, és itt vagytok ti, nem kell bemutatni benneteket, hisz a tevékenységen épp én vagyok most a egyik
0: célelemben. Igen, most Szegény Ádám viszi az egészségügyi placot, úgyhogy masszírozgatja az érdeklődéket.
1: Látom is, hogy jól játszik a siker a masszírozásban. Úgyhogy itt van a szemléletformálás, ugye
0: a VGKR csapata,
1: megcsinálja. És az új, amiről te beszéltél, a Reiki kezelés, ez egy új egyesület, na ők igazán újja.
0: Hát ők aztán mert, nem voltak eddig még
1: mert
0: talán
1: eddig nem voltak,
0: sem,
1: sőt még a civil kerekasztalra is most jelentkeztek nem régen, úgyhogy újabb teljes mértékben. Ők tulajdonképpen érdekes témával foglalkoznak, például érintésmentes technikával, például különböző tarot elemzések, ez a lelkifejlődés, a megértés segítő játékos eszközzel csinálják. Részleteiben ne kérdezz, el kell menni és vesd alá magad. Te is ennek
0: hát, például volt nálunk a Kultúrtanya közösségi térben, így a hallgatók már talán ismerhetik is, Lár András előadó estét, ők szervezték meg egy ilyen reiki szeánszot, ahol zenélt Lár András, és úgy gyakorlatilag, hát mondjuk, hogy transzba esett, nem jó megfogalmazás, mert egy kis, én nem nagyon értek hozzá, de tulajdonképpen egy nagyon-nagyon érdekes zenés produkciót szerveztek, tehát van ennek relevanciá.
1: Hát így lehet összekapcsolni tulajdonképpen a művészeteket ezzel az egész reiki tudománnyal, amit ők csinálnak. Érdekes egy egyesület, úgyhogy örülünk, hogy a keleti civil közösségnek a tagjává váltak, és hát számítunk rájuk is a jövőbe. Úgyhogy nagyjából ez a hat szervezet, amelyik most itt van, és hát a közönség is úgy látom, hogy nagyobb létszámban van jelen, mint tavaly. Ennek a oka több minden lehet.
0: Hát egyrészt jó időnk van, minden évben jó az idő.
1: Minden évben jó az idő. Másrészt igyekeztünk nagyon jó marketinget is most kialakítani. Tehát nem csak föltettünk minden civil szervezetet a Facebookra különböző online elérhetőségeikkel, titeket is, hogy így közebb hozzuk az emberekhez. Tudják, hogy mi vár rájuk, ha eljönnek ide, itt élőben. És másrészt pedig ilyen érdekes programokat hoztak. Úgyhogy harmadrészt pedig csináltunk külön posztokat is, ahol bemutattunk egy-egy szervezetet. Titeket is, ha jól emlékszem.
0: Igen, így van.
1: Tehát szerintem jobb marketinggel is jöttünk elő, mint az előző években. Úgyhogy így közösségében, egységében ez most így úgy nézett, jó sikeres.
0: Ami egy kicsit talán különbözik az előző évektől, hogy régebben kicsit tovább tartott a civil program. Ugye volt olyan 17 óráig, 18 óráig talán, ugye most 16 óráig vannak itt a civil szervezetek, és ugye ők majd elhagyják esetleg így a terepet, de ugye a hallgatóknak mondjuk, hogy ugye 22 óráig még egyéb bulis programokra azért lehet számítani, tehát érdemes kijönni ide a helyszínre. Viszont ugye most már 16 órakor ugye vége van a civil szervezetek programjának. Ez egy tudatos döntés volt, vagy kicsit hamarabb?
1: Tudatos döntés. Egyrészt azt pontosítom, ha még el nem felejtem, hogy itt a mozgástéren vagyunk, és ahogy említettem, itt most a civilek mellett még a különböző mozgásos sportokkal foglalkozó események vannak, azok maradnak 19-ig, a civilek 16-ig. Itt érek arra vissza, hogy itt sokáig a Ragály utcában, az aszfalton voltak a civilek, ti is, ha jól emlékszem.
0: Igen, hát elég meleg volt.
1: Igen, borzalmas meleg volt, és kértek bennünket, hogy nem szívesen jönnek most már, mert többen rosszul is lettek a melegtől, hanem próbáljunk már olyan megoldást kitalálni, ami egy kicsit komfortosabb, tehát nincs ilyen meleg, árnyasabb minden, és így találtuk ezt ki, most ahol itt vagyunk.
0: Egy füves területen vagyunk, és sátrak alatt.
1: Így van, igen, tehát mivel nem televízió műsorban nyilatkozom el, mondom, hogy egy kedves árnyas parkban vagyunk, fák alatt, úgyhogy itt...
0: De kicsit jobban is jár a levegő.
1: Jobban is jár a levegő.
0: Érdemes idejönni hozzá.
1: Hangulatosabb is, nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt választottuk. És így viszont ennek a hátránya az, hogy ugye, ahogy az előbb is mondtam, még az elején, hogy 6-7 szervezetnél többet nem tudunk. 5-6-7 szervezetnél itt fogadni, mert nincs több hely. Úgyhogy emiatt a kiválasztás is szorosabb és tematikusabb.
0: Tehát, volt olyan szervezet, akit mondjuk az idén ki kellett hagyni helyhiány miatt?
1: Volt olyan szervezet, amelyiket ki kellett helyhiány miatt hagyni, és tematikában sem passzoltak el. Hát őnekik van lesz lehetőség számtalan bemutatkozáson még az év során, de itt akkor most őket...
0: Például, ugye, hiszen egy neveket, másik nagyobb nap szokott lenni, hogy a civil nap, ugye ott is lehet civil szervezeteknek lehetőséget találni. Az idén lesz még a kerületben hasonló nap, ahol...
1: Akkor csak annyit a civil nap, ugye, hogy ott a kerületnek azon a szervezetei kb. Olyan 20-21-22 szervezet jön minden évben össze, ami május végén van, szintén szabadtéren, a béketéren. Hát kb. Ez az az állomány, illetve ez az a tagság és létszám, amelyik mindig kitelepül civilek. Mondom, csak ezekből szerettek volna még néhányan ide jönni, de hát itt hely nem volt, mondom most. Úgyhogy itt most ennyire megelégettünk, de nem kell bánkódni senkinek, mert az év folyamán annyi lehetőség van a civilek bemutatkozásához, hogy azért mindenki, aki szeretne kerület civil életében ott lenni, azt talál alkalmat. Hogy miért 16 óra, az azért, mert úgy vettük észre, hogy ez teljesen elég időpont. Aki ennyi időt nem tudja megmutatni magát, az ahhoz, hogy utána sem már. Viszont a látogatóknak a részvétele is azt mutatja, hogy délelőtt és kora délután vannak legtöbben, aztán mivel délután megkezdődik a színpadon is már az aktívabb felnőtteket és gyerekeket is érintő program sorozat, inkább arra húzódnak oda, ugye ez az Esztergomi parkoló részen van.
0: Igen, ez 16 óra után már ugye kezdődnek
1: van,
0: a koncert.
1: És inkább kezdődnek a kisebb programok, ami végződik majd ugye a esti koncert. Na most ezért úgy döntöttük, hogy 16 óra legyen az, mindenkinek jó így az időpont, és bele is vált, el is fogadták a szervezeteket.
0: Illetve hát kérdés az, hogy hogyan értékeled ezt az idei civil napot, igaz, még így a közepén vagyunk, illetve lassan már vége is fog érni, hiszen 16 óráig tart, ez egy rövid ilyen egy órán belül nagyjából véget ér. Hogyan szerepeltek a civilek, milyen volt a közönség, jövőre lesz-e folytatás?
1: Jövőre lesz folytatás mindenképp, én úgy vettem észre, de ez már nem új keletű észrevétel, tavaly is, hogy meg az előtt is, hogy azok a szervezetek a legsikeresebbek, és azoknál vannak a legtöbben, ahol olyan jellegű tevékenység van, amiben állandóan be lehet kapcsolni és csinálni. Tehát nem tudom én, például itt mellettünk van egy sátor, ahol gyerekek, családok nyillal be kell találni valamiben.
0: Tehát, hogy a közönséget, aki megfogja,
1: az
0: oda mennek.
1: Valamilyen cselekvésen. Ez azért is érdekes, mert épp azt beszéltük a szervezőkkel, hogy jönnek kisgyerekes családok, és akkor a apa itt tanítja meg nyillal lőni a gyereket. Ami sikerült, és utána ugye közösen húzza. Tehát ez egy ilyen közös dolog. Ezt szeretik. És ott vannak tényleg sokan, most leszámítva ugye a egészségügyi vörös keresztes, már említett sátrat, mert ugye ez egy más szolgáltatás, azt már mondtam, hogy miért, de itt több ilyen van, ahol az aktivitás ez nagyon érdekes, tehát érdemes visszacsatolni, tehát mindenkinek megtalálni azt, hogy lehet új bemutatni, nem egyszerű tevékenységét, hogy profilba éljen, de ugyanakkor mobil legyen, és az embereket interaktív cselekvésre kényszeresse, mert arra el fognak jönni. Nagy Isten, még a nyertes kap egy kis díjat is. Ha betalált, abba a kis karikába vegyük az előző példát. Még kap is valami díjat. Tehát ezeket, ha valaki jól összeállítja, akkor el tudja adni gyakorlatilag az egyesületét, vagy szervezetét, így mondom, az egyesület alapítványra. Tehát jövőben is a tanulság az, már két-három rendezvény után is, hogy azokat a szervezeteket részesítjük előnybe, akik bármilyen profillal, ami ide beleillik a mozgástérbe, bírnak, de ezek a módszerekkel, amiket említettem, tudnak jelen lenni.
0: És jövőre is valószínűleg ez lesz,
1: igen,
0: akkor
1: így mindenkinek jó. Jó a szervezetnek, ezt nagyon sok ember látogat oda hozzájuk van, jó a résztvevőknek is, mert tudnak valamibe kapcsolódni, és jó a összervezésnek, mert nagy a mozgás.
0: Jövő évi program már szervezés alatt van, vagy még,
1: hát,
0: még várat
1: várjuk
0: magára?
1: Még, legalább a mai napot várjuk még.
0: Hát holnaptól akkor reménykedhet minden szervezetet, tehát a közönség is készülhet a jövő évi.
1: Igen, de hát azért még van egy rendezvényünk, egy nagy rendezvény, van még kettő. Ugye jövő hét a Pozsonyi Piknik,
0: igen.
1: Tudtam, ott is részt vesznek civil szervezetek, és aztán utána zárjuk a nyarat, vagy a nyár utót, a hagyományos, amivel.
0: Igen, szeptember végén.
1: Szent Mihály napi búcsúnak hívott rendezvényünket, ahol szintén vesznek részt korlátozott számban civilek, ott néhányan is. Úgyhogy, tehát még ez is itt van, és aztán utána majd megint átgondoljuk pontosan, hogy a jövő év az hogy fog kinézni, civil kitelepülése. Mindenesetre azon vagyunk, és ezért is fogadtak fel bennünket, hogy a civileknek igyekezzünk minél nagyobb, szélesebb lehetőséget biztosítani a nyilvánossággal való kapcsolatfelvétel, a kapcsolódása, mert hogy a civilség jelenlét és jövőjétől függ. Ha nincs bemutatkozási lehetőség, nem tudnak a szervezetről, nem fognak tagjai lenni, nem kapcsolódnak, akkor a civilség nem ér semmi. Mert a civilség igazi lényege ez. Minél szélesebb körbe, minél nagyobb tevékenységi rendszerre ismerjék meg őket.
0: Hát így legyen jövőre is. Reméljük, hogy jövőre ugyanitt fogunk tudni találkozni. Én köszönöm szépen Szalkai Lajosnak ezt a részletes beszámolót, bemutatót. Mi pedig még várjuk a hallgatókat ide a 13. kerületi utcabára, a Dagály utca környékére, úgyhogy még nem késő ide érni, aki Budapesten lakik. Mi pedig folytatjuk zenével, és hamarosan újra jövünk innen az utcabáról, a Dagály utcából.
2: Hobbi Rádió!

0: Hát kedves hallgatóink, ez az utolsó megszólalásunk innen a 13. kerületi utcabárról. Hát most már lassan kiabálnunk kell, ugyanis már kezdődik a buli hangulat, úgyhogy hogy hallják itt a háttérben, a sátor kicsit eltakarja, de tulajdonképpen már alakul a buli hangulat, a zene az a tetőfokán fog hágni. No, Viktor, hogyan érezted magad a mai nap folyamán?
1: Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen a kérdésed. Eszméletlenül meleg van, én nagyjából azt 32 fok körüli hőmérsékletet mondtam annak idején egy órával ezelőtt talán, hogy annyi várható, de szerintem túl vagyunk a 32 fokon, tehát én nem ismerem kimondani, hogy mennyi lehet most már.
0: Hát nem tudom, mert a hangrögzítő meleg.
1: De meleg itt a számítógép is, meg az asztal is. Ide tűz a nap, ugye most már ugye délutáni nap, most erőteljes egyébként a napsugárzás. Úgyhogy nem csak a színpadon forró a hangulat, hanem tényleg az időjárás is még így rákapcsol az augusztusi utolsó hétvégén. Én nagyon jól éreztem magam, sok jó arcot megismerhettem, és remélem, hogy a hallgatók...
0: Rejkisztél is egyébként?
1: Hát képzeletben rejkisztem. Jó lett volna, hogyha egy kicsit több a műsoridő, mert igazából egy átlagos rejkikezelés az egy óra, tehát ki lehetett volna próbálni, de majd legközelebb szerintem erre is sor kerül.
0: Vagy jövőre, hogy jövő?
1: Így van, jövő. Lajos mondta az előbb, Szalkai Lajos úr, hogy jövőre is megrendezik, úgyhogy majd jövünk.
0: Hát úgy legyen, remélhetőleg mi is tudunk jönni, reméljük, hogy a hallgatók is jól érezték magukat, úgyhogy ez most ilyen kis rövid beszólásra sikerült, de hát szerintem nem nagyon van mit húzni időt. Mindenkinek javasoljuk, hogy jöjjön ki ide a 13. kerületi utcabárra, este 10 óráig lehet bulizni, mi pedig lassan elbúcsúzunk a hallgatóktól, és akkor köszönjük a figyelmet a mai napra, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Ebben a két óra hosszában a US Viewer Show-ban 2002 legjobbjaiból és amerikai listavezetőiből válogatunk, és pillanatokon belül majd egy numatál rap-rock együttest hallgatunk Los Angelesből. Több mint 50 millió albumot adtak el, és 2 Grammy-díjat nyertek. A 2000-ben megjelent debütáló Hybrid Theory című albumon világszerte több mint 24 millió példányt adott el Linkin Park, amiért az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetségétől az album 2005-ben gyémántlemez minősítést kapott. Következő albumok a Meteora tovább növelte a csapat népszerűségét, és 2003-ban a Billboard 200-as album toplistájának élére kerültek ezzel. Az első két album rádióbarát megszólalású numetal rap rock stílusa után a 2007-es Minutes to Midnight lemezük komolyabb hangvételű lett, de újra első helyezést ért el a Billboard lemezemadási listáján. 2002. januárjából jön bemutatkozó dolog az In the End nem sokára, előtte azonban akkoriban még nem számított házaspárnak Beyoncé Knowles, illetve Jay-Z, és akkoriban még közös zenei pályafutásuk első próbálkozása volt még az a dal, azóta pedig sok-sok közös duett, na meg azóta már férj és feleség státusz. 2002. decemberéből jön Jay-Z és Beyoncé közös a Bonnie and Clyde, már is itt a US Fever Showban.
4: Musical time travel from the 80s to today.
5: Ready,
4: with the kings of the US charts.
5: So
4: this is you.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A legendák órájában már is megyünk tovább egy igazi vadóc énekesnővel, legalábbis kezdetben mindenképpen ezzel az jelzővel illették azt a kanadai pop-rock énekest és dalszerzőt, aki 1984. szeptember 27-én született Belleville-ben, Kanadában. Kezdetben gördeszkás megjelenéséről volt ismert, de 2005-ben stílust váltott, sokkal nőiesebb lett, viszont még mindig sokszor nevezik rock csirkének. Nem vagyok punk, mindig ezt állította Avril Lavigne. Az első két albuma, a 2002-es Let Go, illetve a 2004-es Under My Skin számos országban a top listán szerepelt, harmadik albuma a 2007-es The Best Damn Thing 2007-ben jelent meg. Bár vezeték neve francia eredetű, nevét rendszerint angolosan ejtik, egyébként a Lavigne franciául azt jelenti, hogy a szőlő vagy éppen a szőlőtőke. Avril Lavigne szerepelt egyébként a Maxim magazinban, és 2006-ban bekerült a Canadian Business magazin rangsorába is, ahol 7. helyezést ért el, mindezedáig több mint 26 millió albumot adott el világszerte. 2002-ben ismerhettük meg mi is itt Európában Avril Lavigne nevét. Először jön a júniusi, lista vezető a Complicated, utána pedig októberből a Skater Boy, a number one-ként az amerikai kislemez lista éléről. Már is itt a legendák órájában.
2: US Fever Show. Fever Show. Music that will throw you into a fever. Life's like this.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Szivárvány.
2: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió.
8: Nem csak Avril Lavigne volt az egyetlen 2002-ben, aki több dalát is behozta az amerikai kislemezlista élére, hanem bizony az a Marshall Bruce Mathers III is, aki 1972. október 17-én született Saint Josephben, és akit mi sokkal inkább ismerhetünk két másik nevén, nevezetesen Slim Shadyként, vagy éppen Eminemként. Napjánk egyik legnépszerűbb és legvitatottabb rappere, nyert már Grammy, illetve Oscar díjat is a 8 mérföld című filmben felcsendülő daláért is. 2002-ben pedig két alkalommal is ott állhatott az amerikai kislemezlista élén Eminem, jön májusból a Without Me, utána pedig októberből a többek között Jackót is, akkoriban kifigurázó Lose Yourself is vezetni tudta az amerikai kislemezlistát. Eminem duplázásával folytatjuk tehát már is itt a US Fever Show-ban.
9: Musical time travel from the 80s

Ez itt még mindig a Legendák órája, vagyis a US Fever Show, ahol ma 2002-ben kalandozunk, és ezen év amerikai listavezetőit hallgatjuk. A folytatásban pedig egy 1979. szeptember 8-án Pennsylvániában született művésznőt hallgatunk, Alicia Beth Moore, ismertebb nevén Pink, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekes színész, illetve dalszerző, akit 2000-től napjainkig a legsikeresebb énekesnők között tartanak számon. Első albuma a Can't Take Me Home, és első kislemeze a There You Be Go R&B stílusú volt, azonban csak mérsékelt sikereket tudott aratni vele. 2001-ben Christina Aguilera, Maya és Lakin társaságában énekelte a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba juttatta Pinket, és amiért megkapta első Grammy díját is. Harmadik Try This című lemezét kisebb siker fogadta, azonban az ezen szereplő Trouble című dallal egy újabb Grammy-t zsebelhetett be. 2001-ben jelent meg második, már pop-rock stílusú albuma a Misunderstood, amit az eddigi legnagyobb példányszámban elkelt albumaként tartanak számon Pinknek. Kiszünet után 2006-ban jött a negyedik lemez I'm Not Dead címmel, előző kevésbé sikeres lemeze után ezzel ismét az élvonalba került. Számtalan díjat kapott ért, és olyan dalokkal célozta meg a slágerlistákat, mint a Stupid Girls, a Who Knew, vagy éppen a You Plus Your Hand. Turné alkalmával pedig kétszer is ellátogatott Budapestre. 2008-ban jelent meg Pink legutóbbi, 5. albuma Funhouse címmel, olyan sikerdalokkal, mint a So What, vagy éppen a Funhouse, illetve a Sober, amivel be is került az amerikai Top 20-ban. Az albumból eddig 4 millió példány kelt el világszerte. Hamarosan Pinket hallgatjuk majd a Don't Let Me Get Me-vel 2002 márciusának lista vezetőjét, előtte azonban az egyik Destiny's Child, vagyis Kelly Rowland 2002-ből Nellyvel közös duettjével, a Dilemmával, egy júliusi listavezetőként már is indulnak ők itt a US Fever Show-ban.

Fél időhöz közelítünk itt a legendák órájában, de még a következő órában is jövünk majd 2002 legsikeresebb dalaival, ami biztos, hogy még a szünet előtt meghallgatunk egy 1969-ben született electrodance DJ-t és producert, méghozzá Samuel Burjachot, aki 2002-ben dobta piacra mindmáig legsikeresebb és az angol top 10-be is bekerülő dalát, a Janúval és Duval közös Heaven-t. Ő bizony nem más, mint DJ Sammy. Amerikában is természetesen hódított ez a dal, nem is akármennyire. 2002. júliusában ő volt az egyik listavezető, őket hallgatjuk, tehát DJ Sammy, Janu és Du közöse, a Heaven után pedig a Dirty Vegas féle Days Go By zárja a US Fever Show első óráját, de amint mondtam, ne menjenek messzire, hisz egy kis szünet után folytatjuk a legendák óráját, és jönnek a további sikerek 2002-ből, szóval ne menjenek messzire.

0: Családi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: Worldline.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
9: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a közlekedési és beruházási minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárca vezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
8: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
11: Hobby Rádió, a hangadó.
8: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
12: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
13: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
14: www.kaszanap.hu
15: Jogomvan.hu
16: Jogomvan.hu
15: Jogi segítség mindenkinek.
16: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
15: Jogomvan.hu
16: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
17: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
18: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu Rólunk szól.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
19: Továbbra is Sommer Gábor kalauzolja önöket 2002 amerikai listavezetői között a U.S. Fever Show folytatásában, immáron a második órában. Jövünk még további 11 fantasztikus dallal a 2002-es év legnagyobb dalaiból, méghozzá nem sokára majd egy 2002-ben Camilo Palmeiro című albumával debütáló Los Angeles-i együttest fogunk majd hallgatni. Alapító tagjai Alex Band, illetve Aaron Camin, akik már a középiskolában is közösen zenéltek, első bandájuk pedig a Generations Gap nevet viselte. Az albumra mindketten írtak dalokat is, második albumuk stílusosan Two címmel jelent meg, és 11 dal kapott helyet rajta. A kettőség áll ennek a lemeznek a középpontjában a remény, illetve a kilátástalanság, szerelem, illetve a magány, értelem és érzelem. Az album megjelenése után a tagok szóló karrierbe kezdtek, én pedig a The Callingról beszélek, legnagyobb daluk pedig 2002-ben meghúdította az amerikaiak szívét is, a Wherever You Will Go előtt azonban Brandit hallgatjuk 2002. júliusából, és az ő teli holdját, vagyis a Full Moon a US Fever Show-ban.
2: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Zenék, amelyek soha nem mennek ki a divatból, sőt 2002-ben a legnagyobb elismerést is megszerezték. Vezetőt tudták az amerikai kislemezlistát. Egy 1982-ben született amerikai poprock énekessel megyünk tovább, akinek debütáló anyaga azután jelent meg, hogy 2002-ben megnyerte az American Idol, vagyis az Megasztár amerikai tehetségkutató műsorának 2002-es első évadját. Kelly Clarkson eredetileg mint popénekes adta ki első albumát 2003-ban, a Thankful multiplatinummá vált második albumán, a 2004-es Breakaway-en pedig már inkább a pop-rock irányultságú zenéhez közelített. Kelly Clarkson harmadik albuma a My December 2007-ben jelent meg, 18 millió albumot adott el ebből világszerte, 9 kislemeze került be a Top 10 listába a Billboard 600-on, 2002-ben pedig az első Európában még nem annyira ismert dalát hallgatjuk most Kelly Clarksonnak, Amerikában viszont természetesen miután megnyerte az American Idol-t, természetes, hogy vezetni is tudott, a Moment Like This pedig majd egy 1981-ben született brit pop és R&B énekes fogja majd folytatni, 1999-ben robbant be a köztudatba, és sikere azóta is töretlen. Craig David 2002-es januári sikere a Seven Days, nem sokára majd itt a legendák órájában.
1: US Fever Show. Fever Show. Music that will throw you into a fever.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Ebbe az órába is belefér egy olyan előadó, aki 2002-ben dupla dallal is ott állt a sikerek csúcsán, vagyis az amerikai kislemezlista élén. Már is egy ilyen előadóval folytatódik a US Fever Show, méghozzá azzal a Jennifer Lopezzel, akinek zenei karrierje 1998-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására, mert mint ismeretes, Jennifer Lopez ezelőtt Janet Jackson háttértáncosa volt. Az énekesnőt olyan producerek vették szárnyuk alá, mint Rod Jerkins vagy éppen Corey Rooney. A két sikerproducer segítségével Jennifer zenei karrierje egyszerűen berobbant. Jennifer a legnagyobb előadó, úgy mint Ricky Martin és Enrique Iglesias riválisává vált az idők során. 2002-ből hallgatjuk tehát Jennifer Lopez duplázását. Először jön a Ja Rule-lal közös Ain't It Funny 2002. januárjának egyik legjobbja. Utána pedig a Jada Kiss-tel közösen készült Jenny From The Block dübörögteti meg a hangfalakat. Nem sokára itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Két nagy névvel már is folytatjuk a Legendák óráját, vagyis a US Fever Show-t, méghozzá nem sokára majd az 1986-ban alakult, eredetileg ska zenekarként létrejött No Doubt-ot hallgatjuk majd John Spence, Eric, illetve Gwen Stefani alapításával. A No Doubt több sikeres dalt szerzett, legismertebb slágerék talán a Don't Speak, a Hey Baby, ma meg többek között az It's My Life is. 2004-ben pihenőre mentek, mert énekesük Gwen Stefani szóló karrierbe kezdett, no meg természetesen gyermeket is vállalt, most azonban készülnek a nagy visszatérésre, és hamarosan megjelenik majd vadonatúj albumuk is. 2002. januárjában a Hey Baby hódította meg az amerikai slágerlistát, mindjárt őket hallgatjuk, előtte azonban a Haj meg máskor című 007-es James Bond film betétdala Madonna kezei közül, 2002. novemberéből a Die Another Day egy újabb listavezető Amerikából, itt a

0: Hogyha amerikai listavezetőkről beszélünk, akkor a latin zene, illetve a dél-amerikai énekesek is nagyon nagy szerepet játszanak ezen sorban, nevezetesen egy 1977. február 2-án született kolumbiai énekes, illetve dalszerző, zenész, producer, táncos, illetve filantróp is természetesen meg kell, hogy említődjön, aki a 90-es évek közepétől az egyik legnagyobb alakja a pop-rock latin zenének Latin-Amerikában, a 2000-es évektől pedig a világ egyik legsikeresebb előadó művésze, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul és egy picit arabul is. 2001-ben megjelent első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, az egész világon ismertétette, amelyből 13 millió példány talált gazdára világszerte. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó kolumbiai zenész, több mint 60 millió lemezzel. Számos zenei díjat nyert világszerte, többek között 8 Latin Grammy-t, 2 Grammy-t, 15 Billboard Music Award díjat, 4 MTV Video Music Awards díjat, illetve egy People's Choice Award díjat is, valamint Golden Globe-ra is jelölték. Szintén ő az egyetlen dél-amerikai művész, aki első helyezéseket ért el az amerikai, az ausztrál és az angol listákon is. Hamarosan majd a 2002 áprilisi Underneath Your Clothes csendül fel itt a Legendák órájában. Előtte azonban egy legendás páros, legendás dala, Eve és Alicia Keys közös, a Gangsta Lovin', már is 2002 júliusának legjobbjaként itt a US Fever Show-ban.
1: US Fever Show. Music that will throw you into a fever.

0: Hölgyek, urak, a végéhez közelítünk a mai multidézésünknek. Az elmúlt mintegy két óra hosszában 2002-ben kalandoztunk, és ezen év legsikeresebb Nomega Amerikában a kislemezlista élére jutó dalait hallgattuk. Egy dalunk még hátra van, Faith Evans felvétele 2002 márciusából, a Falling in Love zárja a mai tallózásunkat. Egy hét múlva azonban ugyanitt és ugyanebben az időben garantáltan egy újabb visszaszámlálásra, illetve multidézésre lehet számítani az elmúlt sok-sok évtized amerikai kislemezlista vezetőiből, és hogy melyik évben is fogunk kalandozni, ez legyen egyenlőre meglepetés. Tartsanak velem egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, és mindent megtudhatnak. Mára pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Szommer Gábort hallották az elmúlt két óra hosszában, de legyen szép a további napjuk, és maradjanak továbbra is kedvenc rádiójukkal, a viszont hallásra.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Lobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Újabb részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman kettős állampolgárok, közülük kettőt viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt négy alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt. Az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Rádió.
3: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 30-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 32,1 fokot mutatnak a hőmérők. Rózsa nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 936-ban a magyarok Strasbourg közelében az Oberkircheni monostor apácáit, szerzeteseit és ezek cselédeit összesen 128 egyént kardélre hánytak. 1532-ben Szulejmánt, ki negyedik hadjáratát vezette Magyarország ellen, Bécs felé vezető útjában Kőszeg várkapitánya Jurisics Miklós föltartóztatta. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
2: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió.

0: rózsa. Ünnepelnek még a rózsák augusztus 30-án kívül, szeptember 4-én is. A név becézése Rózsácska, Rózsi, Rózsika, Rozi, Rozika és Róza. Ezen a napon a rózsákon kívül köszöntjük még Bodony, Félix, Letti, Letícia, Létó, Pázmán, Rosalinda, Rosita, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsi, valamint Vadony nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek az évek során ezen a napon. 1574-jel kezdünk, augusztus 30-án megszületett Szent Szimolnár Albert református pap, egy

0: Színházi író, nyelvtudó, Zsoltár költő műfordító. Ő készítette el az első magyar latin szótárt. A 18. századdal folytatjuk. 1740. augusztus 30-án megszületett David Bushnell, a tenger alatt járó feltalálója. David Bushnell találmánya az egyszemélyes faborítású teknős béka volt. A járművet kézi propeller hajtotta, a hajótestben lévő búvár alig fél órát töltetett a víz alatt. Az amerikai függetlenségi háború idején az volt a terv, hogy a teknős békával az angol flotta hajói alá úszva a búvár megfúrja a gerendákat és aknát helyez el a hajón, de ez többszöri próbálkozása sem sikerült. 1787-ben Bushnell eltűnt, és csak 1826-ban derült ki, hogy David Bush néven Georgiában élt és tanított haláláig. Maradunk még a 18. században. 1773. augusztus 30-án született Pollak Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet jelentős alakja, a Nemzeti Múzeum és a Vigadó építője. Ugorjunk a 19. századra. 1871. augusztus 30-án az Új-Zélandi Nelsonban megszületett Ernest Rutherford, kémiai, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre mesterséges atommagátalakítást. Folytassuk a 20. század elejével. 1910. augusztus 30-án született Vágó Péter, magyar származású, világhírű francia építész. Sok lakótelepet, iskolát, templomot, nyomdát, bankot, klinikai épületet tervezett. Ugorjunk 1924-re, augusztus 30-án született Kisfaludi Lajos, állami díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Most folytassuk 1943-mal, augusztus 30-án született Adamis Anna, költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. És végezetül 1960. augusztus 30-án halt meg Szőnyi István, Kossuth díjas festő, kiváló művész. Szőnyi István festményeinek fő témája 30-as évektől zebegény festői környezete, a Dunakanyar a zebegényi parasztok élete volt. A plein air irányzat jelentős képviselőjeként tartották számon, munkásságáért számos külföldi és magyar díjat, kitüntetést kapott. Zebegényi műterme ma múzeum. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. augusztus 30-a, évközi 22. vasárnap. Aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Evangélium Szent Máté könyvéből 16. fejezet 21-től a 27. versig. Abban az időben. Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Elmélkedés. A kereszt a szeretet jele. A mai evangélium sorsfordító pillanatot örökít meg Jézus és tanítványai kapcsolatában. Jézus először jelenti be nyíltan, hogy szenvednie kell, megölik, de harmadnapra feltámad. Szavai feszültséget keltenek. Péter, akit éppen előzőleg dicsért meg hitvallásáért, most ingerülten tiltakozik. Korábban az atyától kapott kinyilatkoztatást, most pedig az emberi logikát képviseli, amely nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Ez a feszültség bennünk is él. Sokan szeretnénk Jézust követni, de nem a szenvedőt, hanem a győztes királyt. Szeretnénk részesülni áldásaiból, de a keresztet inkább elkerülnénk. Ma Jézus egyenesen, minden illúzió nélkül mondja ki, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Ez a mondat egyben meghívás és ítélet. Meghívás arra, hogy valami többet válasszunk a saját kényelmünknél, és ítélet mindazon vélemények felett, amelyek az evangéliumot kényelmes, egyéni boldogságot szolgáló ideológiaként akarják beállítani. A kereszt nem a szenvedés dicsérete, hanem a hűséges szeretet jele. Fontos tisztáznunk, Jézus nem küldi ránk a szenvedést, és nem kéri, hogy keressük azt. Nem szenvedés imádatról van szó, hanem arról, hogy a valódi szeretet mindig áldozattal jár. A kereszt tehát nem a szenvedés öncélú elfogadása, hanem annak vállalása, amit a szeretet, az igazság és a hűség megkövetel. Aki csak addig szeret, amíg kényelmes, az nem tanítvány. Jézus ezt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nem veszít, aki önmagáról lemond, hanem épp így válik szabaddá és teljessé. Az evangélium megfordítja a világ logikáját. Nem az nyer, aki harácsol, hanem aki ad. Nem az él igazán, aki kihasznál minden pillanatot, hanem aki szeret. Nem az diadalmaskodik, aki uralkodik, hanem aki szolgál. A mi mindennapi keresztünk nem látványos. Lehet a türelem egy beteg hozzátartozó iránt. Lehet hűség a házastársi hivatásban. Lehet becsületesség a munkahelyi nyomás ellenére, vagy megbocsátás akkor, amikor jogunk lenne a haragra. Néha az a kereszt, hogy hallgatnunk kell, amikor igazunk van. Máskor pedig meg kell szólalnunk akkor is, ha félünk. Néha az is kereszt, hogy újra elkezdünk valamit, pedig gyengék és erőtlenek vagyunk a feladathoz. Az emberi gondolkodás azt mondja, kerüld a fájdalmat, védekezz ellene. De Jézus másra tanít, találj rám, mert én vagyok az élet. Ahogy egy mag elhal a földben, hogy termést hozzon, úgy az ember is csak akkor lesz termékeny, ha nem önmagáért él. A kereszt nem csak teher, hanem az Istenhez való hasonlóság útja. Aki hordozza, az egyre inkább Krisztus arcát tükrözi. Ez nem vereséget jelent, hanem a legnagyobb győzelmet. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az üres síré. A mai evangélium választás elé állít minket. Nem lehet félig Krisztust követni. Vagy vállaljuk a keresztet, és így az életet, vagy megmaradunk a saját énünk börtönében. Ő ma is hív. Kövess engem. Nem kényelmet ígér, hanem a boldogság teljességét. Uram Jézus Krisztus, néha én is Péterként tiltakozom, ne legyen így. Kímélj meg a kereszttől. Tudom, hogy csak veled lehet az életemnek értelme. Segíts, hogy le tudjak mondani önmagamról, ne ragaszkodjam makacsul a saját terveimhez, hanem engedjem, hogy te vezess. Taníts meg, hogy ne féljek a keresztektől, hanem felismerjem bennük a szeretet lehetőségét. Adj bátorságot, hogy a mindennapokban is hűséges legyek. Az apró áldozatokban, a csendes kitartásban, a megbocsátásban. Uram, szeretnélek követni téged. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjénél, ahol a tudás és a kultúra legújabb állomásait járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a kézzelfogható múlt akadálymentes régészeti előadás sorozat következő alkalma szeptember 23-án a gepidák lenyűgöző történetét helyezi a középpontba, bemutatva azt a népet, amely túlélte Attila Hun király uralmát. A látássérültek integrációjának fontosságát hangsúlyozva beszámoltunk arról is, hogy a Hanói Vakok Városi Egyesülete tudományos szemináriumot szervezett, amely Ho Chi Minh ideológiájának értékeit és a fővárosi látássérültek hozzájárulását vizsgálta. A történelem sötét fejezetei sem maradnak ki a programból, hiszen a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete ismeretterjesztő előadást tartott a csernobili katasztrófa 40. évfordulója alkalmából, ahol Batonai Alexandra és Sárvári Martin történészek nyújtottak részletes áttekintést. Ugyanez az egyesület most tehetséges előadók jelentkezését várja, hogy új közösséget hozzanak létre a kulturális programok gazdagítására. Nemzetközi szinten is figyelemre méltó példát mutat Trinh Thi Quy Hoa jelnyelvi tanár, aki szenvedélyes, szavak nélküli óráival hidat ver a tudás és a hallássérült diákok között. Ezek a rendezvények és személyes történetek egyaránt arra emlékeztetnek, hogy a befogadás és az ismeretterjesztés milyen sokszínű formákat ölthet. A részletekért és a további program hirdetésekért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Maradjon velünk a nap hátralévő részében, mert a 19. órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás című adás várja Önt. Ezt követően, amikor a 21. óra cseng, a Jazz Club fogadja Önt, amely Zsuffa Péter műsora 2 órán keresztül. A nappal zárásaként pedig éjfélkor, pontosan a 23. órakor a Szevasztok következik, ami Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos bolondos műsora, ahol a jókedv kacagás a lényeg, és az önfelett poénkodás a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Budapesten 32,1 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Huszár Péterné Sauer Gertrud, Csabi a különleges. Csodaszép reggel volt, és lassan-lassan gyülekezni kezdtek a gyerkőcök a szitakötő óvoda pillangó csoportjában. Harmadik éve jártak már együtt, jól ismerték és szerették egymást.

0: válaszolt. Mert rosszul látok. És az mit jelent? Faggatta tovább Eszti. Azt, hogy kicsit közelebbről kell néznem, amit rajzolok, festek, amivel játszom, és lassabban tudok tekerni a biciklivel, nehogy valaminek neki menjek. Te biciklizel is? Kiáltotta örömmel Ákos. Hát persze, a családdal minden hétvégén elmegyünk bicajozni, válaszolta Csabi. A gyerekeknek mondani sem kellett, már is helyet csináltak maguk között az új kisfiúnak, és érdeklődve nézték, mit csinálhat másképp, mint ők. A reggelinél, mikor tejet kellett önteni a pohárba, Niki észrevette, hogy Csabi bátortalanul emeli fel a kancsót. Segítsek neked? Megtennéd? Hát persze! Azzal ügyesen teletöltötte a kicsi poharat. Csabi hálásan mosolygott a kedves, hosszú barna hajú kislányra. Aztán udvarra készülődött a csapat, és a fiúcska megszeppenve állt az öltözőnél. Mi a baj? Kérdezte tőle Kriszti. Nem találom a szekrényem. Nem tudom, hol a jelem, mondta, szinte már pityeregve. Majd én megkeresem a macikát neked, azzal már szaladt is, hogy segíthessen. Mikor a csapat kirohant az udvarra, Csabi is velük szaladt a hintához, homokozóhoz, és hatalmas várat épített. Még zászlót is csinált a tetejére, hiszen az úgy tökéletes. A többiek csodálták a gyönyörű várat, meg azt is, hogy milyen magasra tudja hajtani magát a hintán. Azután játszottak egy kicsit a teremben, és már egyáltalán nem volt furcsa az, hogy Csabi közelebbről nézi a rajzlapot. Mert a házikó teteje nála is ugyanúgy piros volt és cserepes, a napocska vidám, kerek arca sárga, a felhők rojtjai pedig kékek. Ugyanúgy, ahogy náluk. Néhány hét múlva, amikor egy alkalommal elérkezett a lefekvés ideje, és Évi néni leeresztette az ablakokon a redőnyt, a teremben teljes lett a sötétség. Évi néni, én nem kaptam alvókát, kiáltotta Kriszti hirtelen. Majd én hozok neked, mondta Csabi. A gyerekek csak nézték, hogy milyen bátran megy a játékos dobozhoz Csabi. Szinte bele se néz, és már meg is találja Kriszti kedvenc maciát, amiről már annyit mesélt neki a lány. Hát ezt hogy csináltad? Kérdezte Kriszti. Nekem sohasem sikerül megtalálni a rengeteg játék közül ezt a macit lefekvés előtt. Én a kezemmel is látok, mosolygott titokzatosan a kisfiú. Odaült Kriszti ágya mellé, és bár aludni kellett volna, Évi néni mégis kedves mosolyjal az arcán figyelte őket. Figyelj csak, ez az orrocskája! Azzal odanyomta Kriszti ujját a maci ragasztott orrához. Nem is tudtam, hogy ennyire csúszós, eddig észre sem vettem. Kriszti attól kezdve hihetetlen kíváncsisággal tapintotta a maci apró szemecskéit, fülecskéit, mintha még sohasem látta volna azelőtt. Tudod mit? Eddig nem tudtam nevet adni ennek a macinak, de most már tudom. Csabi lesz a neve, mondta nevetve a kislány. Tudod mit, Krisztikém? Szólt halkan az óvónéni. Miután tudom, hogy ez a kedvenc macid, neked adom. Hazaviheted, hogy soha el ne felejtsd ezt a mai napot. A gyerkőcök gyorsan ágyba bújtak, és Kriszti még a szokottnál is boldogabban ölelte magához Csabi macit. Attól kezdve, mikor felkeltek, meguzsonnáztak, és az anyukák, apukák lassacskán gyülekezni kezdtek az ajtó előtt, ők a szokottnál is hangosabb zsivallyal újságolták szüleiknek mindazokat a különleges dolgokat, amiket aznap Csabival megélhettek. Mindenki adott egy mosolyt neki a felnőttek közül is. Mindig messziről üdvözölték az új barátot, és hamar megszokták azt is, miben kell neki segíteni. Azt is megtanulták, hogy bár kicsit közelebbről nézi a rajzlapot, ugyanolyan szeretnivaló, mint bárki közülük.
1: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
1: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Vladi Blada.
1: Tóth Árpád, hajnali szerenád. Virrad, szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal a nagy impressionista. Ezüst ónnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold nagy rajzszög aranyból. A sötétség, az éji rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jó hüvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a vén dús kéjenc a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár. Nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak, s furcsán, betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, amely vakon leng a siket tereken. Annuska, alszol. Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül. S hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, míg ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek, a szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban, halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.

Mese az égről. Szeretett volna szélcsengőt a szíve helyére. A kávéfőző kotyogására ébredt, aznap hajnalban harmadszorra. Majd ráérősen húzta magára a holmiait, a zoknit, a nadrágot, a kardigánt és a bakkancsot. Nem borotválkozott már egy ideje, szőrös volt, meg álmos. Gyerekkorában nem tudta eldönteni, hogy az álmos azt jelenti-e, hogy valaki keveset aludt, vagy azt, hogy a szeme alatti táskákban álmok térnek nyugovóra. Kényelmesen pakolt ide-oda, elhúzta a függönyöket, sápadtan nyújtózott feléje az ég, kitakarította a konyhát, elmosogatott pár bögrét, csészéket. Tette a dolgát. Csak akkor vette észre, amikor kifutott a kávé. Ott ült a lakásában a parkettán, szomorú arccal, esendő arccal és kavicsokat kapirgált a szemgödréből. Az első, amit megfigyelt, hogy túl szigorú volt a kontya. Hogyan issza? Kérdezte a nőtől, aztán nem zavartatta magát túl sokáig. 2 évet ért be hozzá legutóbb olyan ember, akit por és homok koszolt, de főleg az lepte meg, hogy akadnak még ilyenek. 2 cukorral tejjel, mondta Amaz, a vesszőnél és a mondat végén szorosan összezárta a száját, ahogy a madarak a szárnyukat röpülés után. Semmi holmit nem hozott magával? A férfit leginkább a válasz miértje érdekelte. Semmit. A nő szemei szinte káromkodtak. Rájöttem, hogy az egész életem kényelmesen beleférne egyetlen bőröndbe, ezért inkább ott hagytam magam mindenestül. A forró kávé rálöttyent a borostás pulóverére. Gonnok vagyok, fájdalmasan sziszegett. Az égé, magát hogyan szólíthatom? Gerlének. Összekulcsolta ölébe ejtett kezeit. Az alakja olyan volt, mint a július illata. Nyakának és vállának ívébe pedig virágokat lehetett volna ültetni. Bazsarózsát, ibolyát. A férfi miután letörölte az asztalról és magáról a kávét, 2 bögrét teletöltött, majd fogta a létráját és intett Gerlének. 2 perc és itt vagyok, csak felkeltem a napot. A ház teteje fölött gubbasztott a nap, fekete vászonnal letakarva. A gonnok üggyel bajjal felmászott hozzá a létráján, megmozgatta rajta a takarót, aztán le is húzta teljesen. Ezer madár rebben szerte, s a napsugarak sóhajtva terültek szét az égen. A nő az ablakból nézte, és igen kíváncsi volt arra, hogy a gonnok minden éjjel felfestie a csillagokat, mert ő nagyon régen látta már őket lenn a földön, csak porfelhőket talált, még a csillagok is kavicsból voltak. A gonnok fáradtan törölte meg a homlokát egy zsebkendőben, miközben odaköszönt a legközelebbi felhőn lakó szomszédjának. Az horgászbottal a kezében ült a teraszon türelmesen, várta a vacsoráját. Nem álltak le beszélgetni, igazából nem is szerették egymást, nagyon mások voltak ők ketten. Madarakat horgásznak? Kérdezte Gerle, és a döbbenetétől majdnem elerett az eső. Mivel idefönt halak nincsenek, a gonnok szinte szégyelte magát, pedig ő sosem evett húst. Főleg varjút. Odalent a madarakat. Az emberek mindig csodálattal nézték. Fájduló nyakkal nézték. Mert tudnak repülni. Azt mondják, szólt a gonnok, hogy aki igazán szabad, madárrá lesz élete végén. A nő bólogatott, bár nem hallotta még ezt a mondást. A szabadságról voltak elképzelései gyerekkorában, de nem sokáig dédelgette őket, hagyta, hogy mind összetörjön egy mennydörgésben.
Gerle világéletében szerette a mennydörgést, az esőt, a vihart is. Napokat töltött ott a gondoknál a parkettán ülve. Törökülésben hallgatta a férfit, a mesét a csillagról, amit meg kellett pucolni, hogy elég tisztán ragyoghasson. Az éjjeli lepkéről, aki egész életében a nappal fényét kereste a lámpáké helyett, s mikor meglelte, belehalt a boldogságba. És a felhőkön himbálózó csillárházakról is. Gerle bezárt szívvel, bezárt szájjal hallgatta. Már nagyon régen elfelejtette, hogyan kell a mesére figyelni. Lehet ide fönt mindenféle szelet venni, egy befőttes üvegbe zárva adják, kék szallaggal átkötve. Mi széllel közlekedünk ide fönt a felhőink miatt, ezért nagyon fontos, hogy mindig legyen tartalék. A gondnok elhúzta kamrája ajtaját, és Gerlének majdnem leesett az álla, amikor meglátta azt a több polcnyi szelet, ami odabent volt. Tengeri szél is van? Kérdezte aztán egy gyerek áhítatával, és a férfi először látott az arcán olyasmit, ami nem emlékeztette őt a türelmes beletörődésre. Felugrott hát, és kiválasztott egy pöttyös fedelű üveget. Átnyújtotta, és a másik reszkető kézzel, didergő szívvel fogadta el, mielőtt folytatta. Apukám hajós volt, a tengeri szél a kedvencem. A gondnoki meg az, amelyik a szélcsengőket táncoltatja. Ő olyan ember volt, akiről egyből megmondták, hogy a kapucniában hordja az őszt. Gerle hangosan beszélt, s magabiztosan. A férfi szívét úgy csiklandozták a szavai, ahogy a haj szokta a vállat. Vak volt az evilági dolgokra, de ha becsuktad a szemed, ekkor becsukta Gerle is, és elképzelted a tengert, pontosan le tudta írni, hogy mit látsz. Halat, rákokat, még a hullámodról is megmondta hány méter, hogy partot, szívet mose. És apám hasonlatokban beszélt. Én úgy szeretlek, ahogy a kimondott szó a szádat. Mondta, ahogy a folyó szól, ha kiszárad, és a bókjaitól pirult az ég, mikor elfáradt a nappal. És ekkor elhallgatott nagyon hirtelen. Olyan zavar volt az arcára írva, melynek két vége kiáltássá for össze abban az országban, ahol mindig ősz van, és mindig vihar. Tovább nincs. Gondnok hangja esőkopogás volt Gerle szívének párkányán. Kivette vendége kezéből az üveget, és az elfeledett szelek befőttje mögé tette. Mielőtt meghalt, szólt Gerle, és tél lett a szobában. Kaptam tőle egy kagylót, ami a tenger zaját vigyázta. A falat nézte, de mégsem az azon túli dolgokat, amiket nem látott rajta kívül senki sem. Aztán egy nap, amikor a fülemhez raktam, nem hallottam belőle semmit. Csönd lett megint. Gerle érezte a tenger sós ízét a szájában újra, az arcüregébe, a ráncaiba, a fülébe, mindenhová odaszáradt a só, és ő ott állt a tengerparton a kagylóval a kezében, és kócolta a haját a szél, és csípte a szemét a könny, és ő nem hallotta. Nem hallotta. Gondnok szeretett volna szélcsengőt a szíve helyére. A fotelben ülve nézte végig csöndben, ahogy Gerle átrendezte a szobáját. A villákat a jobb fiókba, a kanalat a balba, a szekrényt odébb 2 méterrel, a komódra nincs is szükség már, és ez mind
nagyon-nagyon fájt neki. Az okniait nem találta. A megszokott kávé és penész szaga helyett gerle bőrének illata volt az ébresztő. Az az álmos reggeli illat, ami a hegedű sírására emlékeztette őt. A nyaka és a válla ívébe virágokat lehetne ültetni, mondta egyszer megrendült szívvel, elesett szívvel. Bazsa rózsát, ibolyát! És utána órákig nem szólt, csak feküdt az ágyban, mint a beteg, aki tudja, hogy a halálán van. Feküdt bágyattan és lázasan, és egyetlen szó sem hagyta el a száját. Szeretnék mesét hallani az égről, szólt Gerle, miközben kicserélte a borogatást a férfi homlokán egy hidegebbre, az pedig, mintha az anyja parancsolta volna, úgy ült föl megadóan. Megadóan és készségesen. Vihar volt odakint, odabent is. Azon a délutánon Gonnokot jókedvűvé tette a szomorúsága. Mélyebbnek találta lakása falának repedéseit. A bögréje mindig koszos volt, a ruhák a fogason ócskák, ő pedig túl kevés, mint a kávézásra fordított idő a nyári reggeleken. És nevetett. Tegyen boldogtalanabbá, kiáltotta Gerlének, mikor már olyan közel voltak egymáshoz, mint a panelházak, amikben Gerle és a szomszédjai laktak régen. Akkor azt gondolta, hogy a nő úgy néz rá, mint az a gyermek, aki odafönt született. És akkor egyszer csak meghallotta. Gerle szívének partjára hullámok csapódtak, nagy csobogással, erővel és hittel. Hazamegyek, mondta, és felhőkúztak a szemében. Gonnok pedig meg akart halni, hogy Gerle belélegezhesse a hamut, amivé majd válik.

0: Hallgassatok meg egy beszélgetést a szerzővel. Beszélgetőtárs Szemkő Júlia.
1: Kecskeméten születtem, 11-es tanuló vagyok a Piarista gimnáziumban. Egy húgom van. Hát én nagyon szeretek mindenfélét olvasni. Meséket is. Oscar Wilde-tól nagyon szeretem az ő meséit, főleg szép irodalmat olvasok. Kalandregényeket, meg ilyen fantazikat nem. Bár nem tudom, hogy honnan döntöm el, hogy hol a határ a fantazi meg a mese között, de azért sikerül. 11 éves voltam, amikor anyukám elküldött egy ilyen táborba, és ott megismerkedtem egy azóta is tartó barátommal. Hát azóta is barátok vagyunk, úgy értve. Patriciának hívták, és ő írt, és akkor így rám ragadt. Olyan voltam, mint amikor a kis testvér az követi ugye a nagy testvért, és akkor hát utánoztam igazából, aztán úgy kinőttem. Ő azóta nem ír. Én már jelentem is meg ilyen folyóiratokban. Verseket is szeretek írni, csak az kevésbé megy. Szeretek játszani azzal, hogy milyen szavakat használok. Hát igazából arról szól, hogy Gerlek kibontja az életét, és utána rájön, hogy még nem való ő oda, hogy azokkal a tiszta emberekkel lehessen, akik ott vannak a gondoknak a keze alatt. Ötleteket főleg a külvilágból. Meglátok valamit, és akkor azt úgy máshogy dolgozza fel a agyam. És akkor leülök, és akkor leírom. Nem feltétlenül úgy, ahogy mások látják, hanem minden tovább gondolok. Van, amikor hónapokig. Például múltkor hazafelé jövet láttam egy kis madarat, aki fürdött egy tócsában. Nem is volt szép tócsa, meg a madár sem volt túl különleges, de meg tudom látni, vagyis hát megpróbálom meglátni azt az oldalát, ami szépé teszi, és ami miatt megálltam, és megnéztem, és megjegyeztem, és megpróbálom úgy leírni, hogy mások is úgy lássák.
2: És szerinted mi az, ami szépé tette?
1: Akárki oda ment sírva, vagyis hát sírt, nagyon sokat sírt, és akkor utána odajöttek a madarak, és az ő könnyeiben és sírásában fülöttek meg. Ez az egyik novellámban van benne így, amit nem régen fejeztem be.
2: Van példaképed?
1: Nagyon szeretem a régi, azokat a régi embereket, azt a nagyon régit, amikor még szép ruhákban jártak, hosszú volt a hajuk, és be volt göndörítve. Byront például nagyon szeretem. A korszellem miatt is ott még értékelték, hogyha valaki alkotott valamit.
2: Van még valami, amit üzenni szeretnél azoknak, akik hallják a mesédet?
1: Hát, hogy köszönöm szépen.
0: Elhangzott Mese az égről. Írta Pintér Kitti. Elmondta Horváth Lili. A hangfelvétel 2013-ban készült. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: elhangzott Tour de France kerékpárosok című operája.
1: Vezényelt Sertés von Karaján. Radio Beograd. Dobar dan, draga slušalci, Radio Beograd, tačno vremeni. Čudo ste vesti, profi programa. Radio Beograda srpske nacionalne muzike. Lado, lado, lado, lado, se meteš, lado, lado.

0: Moja uszanka, nieprawda ja zapada. Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Mai nyelvi műsorunkban egy igen kedves Nógrád verőcei kismamának a leveléből szeretnék idézni, ugyanis a kismama igencsak érdeklődik a trafik szó jelen idejű ragozásáról. Drága kismama, én csak annyit mondhatnék, a trafik szó jelen idejű ragozása következő féleképpen hat. Én trafom, te trafalsz, és ő trafik. A trafik szó múlt ideje egyébként a dohány volt. Elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, hogy megszakítjuk adásunkat. De ebben a pillanatban kaptuk a jelzést, hogy élő közvetítésben már vonalban van a parlament. Halló parlament! Igen, itt vagyunk, és nagyon köszönöm, hogy most kaphattam meg a szót, hiszen ebben a pillanatban érkezett meg a távol-keleti ország miniszterelnöke a parlament nagy termébe, hogy elsőként ő köszöntse országa nevében a magyar népet. Most érkezett a pulpitushoz, hallgassuk mondatait szinkron tolmáccsal.
1: Jotoko izra! Hajde gada! Sodo mojdo! Hajde!
0: Szeretettel köszöntöm kedves magyar barátaimat!
1: Toko ide kezdata! Hajde mojdo! Vagama! Sekida! Ripoda! Hajde gada! Ja!
0: Eddig Magyarországról csak hírből hallottam, most végre én is itt lehetek személyesen.
1: Sajda! Takoida szodo! Hajde gada! Jó!
0: Magyarország valóban egy csodálatos ország. Mint itt lehetek fővárosukban, azt is megtudtam, milyen szép Budapest. Budapest két részből áll. Budapest két részből áll, úgy mint Budából és Pestből. A két város rész között a Duna nevű folyójuk választja ketté egy gyönyörű város. De a folyón átívelő hidak szinte népeink közti barátságunk jelképe is lehetne. A kora délutáni órákban aztán megtekinthettem a citadelláról egy gyönyörű város panorámáját. Késő délután pedig tréfáskedvű barátaim megmutatták nekem a Széchenyi gőzfürdőben Kolumbusz tojását.
1: Toko ide kezo, so, jó. Jotoko, so, jodomo. Toko ide kezo. Hajdo, so, to, jodoma, da, kozo, da, ungoria. Wajsa, sa, wodo, suzuki, da, sa. Jodo, so, nipona, da, kajda, da, wodo, da, wodo, da. Sajda, kodo, sakala, wodo, nipona, haj!
0: Valóban szép volt.
1: Sadakira, so.
0: Vigyázzatok! 300 ezeret ér a fehér port. Jaj, a Mitsubishi-ben hagytam a port. Vigyázz, aranysárkány üldöz téged. Hű, a mindenségét. Puff, no fene. Jaj, vigyázz.
1: Takozolni a videó. Szerintem a videó. Takozolni a videó.
0: Takozoljátok ott a videó.
1: Videó szokodjál a videó.
0: Ott bojtak a tafosztom, jadadjadjadak a tajakataja cuku.
1: Я сукул, сукул. Так, о, дому.
0: Так, о, дому.
1: Ооо. Хе-хе-хе.

0: Épül a fenékküszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenékküszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió!

0: Ez a baktérium mindössze 2-4 mikromilliméter nagyságú, mégis rengeteg galibát okoz. Évente több millió esetben okoz ételmérgezést a világon, különösen nyáron. Magyarországon 8-10 ezer között van a bejelentett esetek száma. A pálcika alakú élőlény neve szalmonella. A szalmonella olyan úgynevezett mikroba, ami természetes viszonyok között is előfordul a különböző állatfajokban, elsősorban a házi szárnyasok tojásában és bélcsatornájában. Innen azután az ürülékkel együtt távozik, ezért mindenütt megtalálható, ahova az eljuthat. A szennyvizekben és akár a folyók, tavak vizeiben is. Így elképzelhető, hogy élelmiszerfeldolgozás során jelen van a húsban és a tojásban is. Ezáltal fertőzheti meg az embert.
1: Szalmonellózis többnyire vagy tünetmentes szalmonella hordozásban nyilvánul meg, vagy az esetek egy jelentős részében hasmenéssel, hányással, émeigéssel, rosszul léttel, ez tart 4-5 napot, és ezt követően a betegek gyógyulnak.
0: A szalmonellózis minden korosztályt érint, a gyerekek és az idősek azonban különösen veszélyeztetettek.
1: A legsúlyosabb formája, de szerencsére ez ritka, amikor a tifuszhoz hasonló, hastifuszhoz hasonló nagyfokú láz, hasi fájdalmak, hányás, hasmenés és egyéb tünetek alakulnak ki.
0: A szalmonellák közel 2200 változata ismert, de szerencsére ebből csak 4 veszélyes az emberre. A makacs bacillus ellenálló képessége nagy, de ahhoz, hogy ételmérgezést kapjunk, több dolog együttes összejátszása kell. Mondjuk eredetileg szalmonellával szennyezett állati eredetű élelmiszert nyersen vagy megfőzve, több órás szobahőmérsékleten állás után kell fogyasztanunk.
1: A szaporodásuk ezeknek nagyon gyors, a generációs idő az 6-8 perc, ez azt jelenti, hogy optimális körülmények között egy szalmonella osztódás az 6-8 percig tart, tehát egyből 2-2-ből 4, és a logaritmus szerint nagyon gyorsan, igen nagy tömegben elszaporodnak.
0: A kis mennyiségű baktérium, amennyi egy friss szalmonellás tojásban található, még nem fertőz. Ahhoz, hogy megbetegedjünk, milliós nagyságrendű bacillusra van szükség. Viszont ennyi már egy egynapos fertőzött tojásban is megtalálható.
1: Az étel elfogyasztását követően a szalmonellák a vékony vélben szaporodnak el. Általában 18-24 óra múltán kezdődnek a tünetek, ugyanis körülbelül ennyi idő kell ahhoz, hogy a gyomron át a vékony vélbe jutott szalmonellák tömegesen elszaporodjanak.
0: Varga János segítségével megvizsgálhatjuk néhány olyan jellemző élelmiszert, amelyekben előfordulhat szalmonella baktérium. Fagyi, tojás és nyers csirkehús mintát vittünk a laboratóriumba. Ezek előtte hosszan álltak a nyári hőségben, a szobában. A minták 48 órára egy 37 fokos termosztátba kerültek. Ez az ideális hőmérséklet a baktérium szaporodásához. A mintát 2 nap múlva megvizsgáltuk, de egyikben sem volt szalmonella. Ha lett volna bennük, akkor az ételminta elszíntelenedett volna. A szalmonella mentesség azonban nem általános. A magyar baromfi állomány 95%-a fertőzött. A baktérium kis mennyiségben, a tojáshéján és belsejében, valamint a baromfi húsban található meg. A szárnyasra így nem veszélyes, de az emberre annál inkább. De védekezhetünk ellene. Ennek legfontosabb eleme az állatok szalmonella mentesítése. A tisztán tartáson és fertőtlenítésen túl az állatok ivóvizébe szalmonella elleni vakcinát kevernek. Ez megakadályozza a vad szalmonellák bélben történő megtelepedését és szaporodását. Egy ilyen baktériumfajt tökéletesen kiirtani nem lehet, mert újabb változatok alakulhatnak ki. Ezért folyamatosan ellenőrzik a szalmonella mentesítés eredményét. A szalmonella elleni védekezésben az otthoni személyi és konyhai higiéniének is kiemelkedő szerepe van. Az edényeket, evőeszközöket tisztán kell tartanunk. A tojásokat hűtve kell tárolni, mert a hidegben a baktérium nem tud szaporodni. Mindent alaposan meg kell főzni és sütni, mivel a szalmonellák érzékenyek a magas hőmérsékletekre. És emellett a legfontosabb, hogy nyáron ne együnk nyers tojásból készült ételt.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Kamu reklám.
4: Két halott beszélget.
5: Hé, hullaház! Na, ne bomolj!
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby

0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt. Az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starsky és Hutch Jazz Club átadta a Sokol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiózás felelősségét. Az ezt jelképező lovat a Sokol FM stábja megőrzi, és időről időre ezzel a bejátszással igazolja annak, hiánytalan megléti.
6: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
4: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. Nem vagyok reked, csak most lettem ilyen. Az van, hogy a Paulo Fresso-nak van az a Angel című lemeze, amit eszetlen régen nem játszottam. De olyannyira régen, hogy a emlékeim visszavezetnek még a őskori rádiózási időszakainkra. Ez egy 98-as lemez, tehát abban az évben jelent meg, amikor rádiózni kezdtünk barátaimmal. Ugye itt Ritgasszer Istvánt és Berko Attilát neveztem meg. Ez a három fő stáb volt a indítása ennek a műsornak. Most egyedül vagyok. Nyilván a rendkívül sikeressége miatt, hogy megkezd tűröm a sorsom? Kérdőjel. A digitális kérdőjelet kérek.
7: Peti, sugárzás technikailag már ki tudjuk tenni a digitális kérdőjelet egy mondat végére, de te is tudod, ez nem minden vevőkészüléken működik. Kérlek, igyekezz helyes szórendű, tallam ívében is kérdő mondatokat feltenni.
4: Volt kérdőjel? Jó, tehát az Everything's Happened to... Igen, a zenekartagok, már kezdtem mondani, kik van. Jó, tehát igen, tehát olaszok játszanak, ugye Furio Di Castri, aki basszus, elektronika, doboknál Roberto Gatto, Istenem, honnan is ismerős nekem ez a Gatto, és akkor ugye gitárszintetizátorok Nguyen Le, ugye mindenki jól ismeri ezt a nevet, hiszen Nguyen Le az a vietnámi zseni, aki eztán csinált nem kis dolgokat a világban. Na, mindegy, lépjünk tovább. Azt mondja, hogy Ornella Vanoni énekel, trombita, fuvola, elektronika, Paulo Fresso. Biztos kihagyok egy csomó embert. Biztos, hogy kihagyok. De most, jó, oké, nem rabolom az időt ezzel, meg itt bénázok, viszont a lemez az vastagon hosszabb, mint a műsoridő. Tehát egy óra 12 perc, úgyhogy most kiszámolunk belőle nagyjából egy ilyen 20-balány percet. Na, most vagy az van, hogy 4 felvétel jön, és akkor rendesen a felezőpont nagyjából megvan, vagy jön 5, de akkor meg túllógunk, úgyhogy 4 mellett döntöttem. Az Everything Happens to Me, M. Dennis és A. Thomas szerzeménye az egyes felvétel. Utána három Paulo Fresso szerzemény jön, a Walkabout, a Fellini és a Elogio del Discanto. És ezután jövök vissza. Hopci. Tehát ezt jövök vissza, és utána a felező ponton jövünk a folytatásban. Na, érthető volt ez így?
8: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

ki, és hát Jazz Club használt zenei magazin.

szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: mindig fekete zsírba.
1: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Kedves hallgatóink! Szimbolikus bejátszást hallottam.
4: Dear listeners, a symbolic spot was heard.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvó pont melyiknek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke még nem egyezik.
6: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter és Paolo Fressonok a 98-as lemezét hallgatjuk, az Angel című lemezt, ez a BMG France-nál jelent meg. És innen ment le 4 felvétel, most jönni fog másik 5. Ezzel az 5-tel jutunk a műsornak a végére, úgyhogy nem kell azon aggódnunk, hogy nem marad lekeverési zenének hely, mert bőven lesz ott még. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább feszesre veszem a műsortestet, és akkor a végén meglötyögjön a rátett zenéknek a sokasága. A Saigon fog jönni, F.D. Castria szerző, utána, ezt mondjam ki, Accarezame, Guy Galvi és N. Salermo a szerző páros. Variazione Cinque Paolo Fresu szerzemény ez a 7-es. El Saola, D. Broker és Nguyen Lee szerzemény a 8-as. És még egy jön ugyanattól a szerzőpárostól, a Song van, ezután jön a búcsú, és ezután, ami jönni fog, az valószínűleg 2 felvétel, és az bőven elég lesz már. A Sunyos és a Dovniente Akade, az előbbi az F.D. Castri szerzemény, másik pedig Paolo Fresu szerzemény. De ezt majd még fogom konferálni. Induljon az említett 5 felvétel.

0: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.
1: Kiskacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

Nádasdy Antal. Antal. Nádasdy Antal, Sarolta. Ő 20 éves, szép teliholdas, Sarolta, én húséhes, vén ordas és latorma.

0: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hágyzeszkóban, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és ugye egy olyan lemezt hallgatunk, amit a műsor indításakor kezdtem el játszani, ezt ott többet is játszottuk szerintem, tehát ez egyszerűen még annak idején Egerbe ment, akkor villogtunk vele, ha jól emlékszem, meg talán Budapesten az induláskor. 98-ban jelent meg a BMG France-nál ez a Paolo Fresu Quartet Angel című lemez, ami egyébként tényleg itt van a szekrényemben, tehát a polcokon, és akkor most a Song van után jöttem föl, ez pedig ugye a lemezek a 9-es felvétele, és kettőt merek biztosan felkonferálni, ami még el fog indulni időn túli zeneként, de hát ebből ezek már le lesznek keverve a rádióknál, hiszen nem marad hely egyszerűen. A Suenyos lesz, ami F.D. Castrinak a szerzeménye a 10-es felvétele lemezen, eredetileg itt most ez fog jönni mindjárt, utána pedig a Dov Niente Acade, ami Paolo Fresu szerzemény, ez a lemez 11-es felvétele, és 3 felvételre esélyünk nincsen, 4 felvételre nincsen esélyünk, mi 4 volt állna. Oké, induljanak ezek a felvételek, és én megköszönöm a rádiólogatók figyelmét, és nagyon remélem, hogy mindenki jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt ugye idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni, valamint beküldeni. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-e között rendezett meg a PET kupa egyesület az Olaszliszka és Tiszalok közötti folyószakaszon. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET kupa egyesület új hulladékgyűjtőhajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők. Az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Haló, itt a Központ. Játszanak közérthető zenét.
5: A Központ hangja egy szoftver. Mint ahogy Peti is. Én programoztam, Anna vagyok. Ha meguntátok, szóljatok, és átírom az algoritmust.
3: Kedves hallgatók, ez egy remix műsor.
6: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonok, a Zsuffa Péter. Az van, hogy meghalt Joe DeFrancesco múlt héten volt, mert volt egy adásom, amikor így előkaptam időhiányban egy műsort, ahol ő is játszott, de most szentelünk neki egy komplett műsort, mert hát augusztus 25-ön a idén 2022-ben itt hagyott bennünket. Teljes titok. A feleség tette közzé a halálhírét, és nem magyarázta meg, hogy mibe halt meg, és hol. Tehát nem tudjuk a halálnak az okát és a helyét. Úgyhogy ezzel kapcsolatban semmi infónk nincsen. Joe DeFrancesco kikerültetlen név 2000-es évek első évtizedében, és azt megelőzően a 71-ben született, tehát korosztályonbeli emberről van szó, és hát gyakorlatilag George Benson, Pat Martino, Benny Goldson, Arturo Sandoval, Diana Krall, Jimmy Smith, Lee Ritenour, Joe Lovano, John Scofield, Aaron Jones, Steve Gadd, tehát aki él és mozog és fontos muzsikus volt a 20. század jazz életében, 21. század elejének jazz életében, az mind zenésztársa volt. Volt szerencsém vele találkozni, és így erről most még esik majd szó. Trombitált is egy brilliáns módon. Tehát fúvos hangszert is jelen voltak az életében. Na nézzük akkor, mit fogunk hallgatni. Az első hét felvétel, az első blokk, és ezzel fogunk most elindulni. Az egyes felvétel lesz, és akkor most kettő monitort is nézek egyszerre, bocs, úgyhogy kicsit most vontatottan fog menni a dolog, de mindjárt kinyitom nagyobbra. You'd be so nice to come home to, Cole Porter szerzemény az egyes felvétel, Mr. Dennis Hallihan, Joey DeFrancesco szerzemény a kettes. Ezt követi They Say It's Wonderful, Irving Berlin a szerző. Did you hear him holler? Joey DeFrancesco a szerző. Az ötös felvétel lesz a MacDuck Knife, és ugye ez Mark Balzain és Bertolt Brecht, illetve Kurt Weill közös szerzemény. Ez az ötös felvétel. A hatos lesz a One Mint Julep, Roddy Tubbs a szerző, és a hetessel, nehogy hülyeséget mondjak, és a hetessel zárjuk ezt a blokkot, igen, In the Wee.
7: Hi, this is Joey DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Show.
6: In the Wee Small Hours. Bob Hillard és David Mann a szerzőpáros. Most ezután fogok visszajönni, és folytatjuk a műsort.
7: Club? All right, whatever I say is it now. Hi, this is Joey DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch.

0: Nádas Leontól, de szép volt.
1: De szép volt, de szép. Kívántam mindenét. Míg néztem szép szemét, kék folyt erembe szét. Arany volt hajszíne, hódított messzire. Szeme meg kék, az úr, s tudtam már, ő az úr.
2: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
3: We apologize for the previous spot.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

0: from Harlem.
1: Hi, Tiger.
2: Az alföldi köszönő kecske.
1: Teach me, Tiger.
2: Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Még a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él. De mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.

párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

0: Te, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Kame.
1: Kis a Kame. Ako pas ülnök, kis a kávéja. Kis a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
0: Minden kopasz úrnak kész a kávéja. Minden kopasz
3: úrnak. Hát én nem vagyok kopasz, akkor nem is kapok kávét.
4: Hobbi rádió.
5: Egy földön kívüliről már tudunk. Rádió műsora van.
6: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter.
7: Remix műsort hallottok.
6: Joy Di Francescóra emlékezünk, aki most augusztus 25-én hagyott itt bennünket. A fantasztikus Hammond Organista 2001-es lemezét hallgatjuk. Az első 7 felvétel után vagyunk. Most 3 felvételt fogok felkonferálni. A 8-as felvétellel fogjuk folytatni. James Van Housen és Johnny Mercer közös szerzeménye I Flew About You. Ez lesz a 8-as, a 9-es műen ezután The Sidewalk is Wide, Joy Di Francesco szerző, és a 10-es lesz a Let Me Love You Tonight, Mitchell Parrish és René Touzé a szerzőpáros. Ezután fog visszajönni a búcsúmra, és utána 3 zene fog jönni időn túli kategóriában, hát nyilván még nem érjük az időn túliságát, de aztán majd a véget le kell keverni a technikának, de a végésünk el előbb következik. Most a Joy Di Francescóra emlékező adásunk azon 3 felvétele, mely már a búcsúig fog elvezetni.
5: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta!

Kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és Giudi Francescóra emlékeztünk 2001-es lemezével, mely a Swingin' and Swingin' címet viseli, és ez utolsó három felvétel fog jönni most egymás után sorba, libasorba, de most a konf meg bejátszások nélkül ezek a időn túli zenéknek számítanak, a teljes lemezből teszem, de ez túl fog lógni jelentősen, tehát a technika le fogja keverni, úgyhogy ezt mond a zsuffajazz.hu weboldalon lehet meghallgatni teljes országban ezt a műsort, mert onnan okvetlenül kénytelen lesz a technikus égségába levenni az utolsó időn túli zenei blokk részeket. Na, nézzük akkor a Kansas City-vel, megyünk tovább, Jerry Leiber és Mike Stoller a szerzőpáros, Friedrich Edward Wetterly szerzeménye, a Daddy Boy lesz a 12-es, és a I'm Getting Sentimental Over You, a George Bashman és Ned Washington szerzőpáros dala szerzeménye már jócskán túl van a műsoridőnkön, tehát az ilyen extra felvétel. Na most akkor ezzel a köszönöm most meg rádiolgatók figyelmét, bízom benne, hogy Giudi Francescóra emlékező műsorunk fölkeltette Giudi Francescó iránt az érdeklődést, azok számára, akik esetleg eddig nem ismerték a nevét, most, hogy elment, a zenéje itt maradt, és hozzáférhető, meghallgatható. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni rádiolgatók figyelmét, bízom benne mindenki jó.
1: Kedves hallgatók, remix műsort hallottatok.
0: Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Emeli az éves hiány célt a kormány. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiány célt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000 is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Reklám.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva. Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot. Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
9: Újra itt vagyunk, én vagyok Horváth Péter, és Kács Levente ül mellettem, itt egy szívinfarktus volt mellettem hirtelen, nagyon megijedt, nem számított rá. Ez a lényeg, hogy aki még nem tekerte ide, az gyorsan kapaszkodjon a rádiójának a kis tekerőjébe, és addig kapaszkodjon bele, amíg hozzánk nem teker. Ez a szevasztok. Na, szevasztok, Levi. Na, hogy telt a hétvéged?
10: Mintha nem tudnád. Tudod, hogy Pesten voltunk két napig.
9: Igen, emberek, ne tudják meg. Józsefváros, nem értem, hogy miért izgulnak így az emberek. Józsefváros ugyanolyan, mint Debrecen.
10: Csak minden utca olyan, mint a piac utca. Szóval sok piac utca van.
9: Igen. Szóval itt van mellettem ez az ember, és hát írt már nekünk ilyen dolgokat, hogy álláshirdetés és mi egyéb. Na akkor hallgassunk meg álláshirdetéseket.
10: Na szóval, tormaszedést lehet végezni a Macskai utca végén. Lovak mellett kell lefordulni az 5. erdei csapásnál, Nyúlfar mellett. Jelentkezés: ifjabb Korbács Béla, 2. számú halcsárnál. Béla másodállásban tetőfedő kisiparos, és ehhez a keres asszisztenseket.
9: És a tehénnél nem lehet lefordulni, ott még van valamilyen, hogy a bárány alakú kőnél balra, arra ne forduljanak, nem meg ilyenek.
10: Erről annyira nem is a dolognak nem kaptunk információkat.
9: Hát, szomorú.
10: Hát a telefonszámot csak kaptunk.
9: Nem hát, baj. Ilyenek. Fú, egy másik hirdetés is.
10: Hol?
9: Testemet árulnám.
10: De ez nem az a műsor.
9: Ez nem, igen, meg amúgy is irányár nélküli hirdetéseket nem adhatunk fel. Ez van, kérhetnénk valamilyen számot?
11: Tőlem aztán akármit kérhettek.
9: Jó, és mi lesz az, amit kérhetünk?
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: És akkor most szégyen szemre, ennyi ezer ember füle hallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
2: Megmondjuk a helyes választ.
1: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
2: helyesen.
1: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
2: Hányadikként végez.
1: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
2: Elcseszte.
1: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
2: Hányadikként végez.
1: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
2: Már megint elcseszte.
1: Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
2: Nem megy a fejtörés.
1: Oké.
2: Oké.
1: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
2: Bunkó titulus.
1: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetsz, ne, de a válasz sajnos helytelen.
2: Helytelen.
1: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
2: Nem vagyok az a fajta.
1: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
2: Figyeljen.
1: Renáta apjának 5 lánya van. Első kak, második kek, harmadik kik, negyedik kok, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, kek, kik és kok. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
2: Emlékszik.
1: Renáta apjának 5 lány.

0: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeretfurdalásom.
1: Nincs lelkiismeretfurdalásom.
2: Hamu reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Na, te sógorja, meg már úgy beittünk. Aj, na, ide figyelj, hogy rohangászik a disznó jobbra-balra. Ezt erre mi van? Sógor emeli a kés, puff, a lábába vágja, ott vérzik nekem jobbra-balra. Na, a másik sógor beszél, hozzuk ki a gázt. Jó, kihoztuk a gázt, ráraktuk disznóra, szíta-szíta, el is aludt a malacka. No, aztán akkor tűzre rakni. Na, tűz, perzselés, minden, te haver. Aj, ne tud meg. Látjuk, nő a malac a fenébe, mert mindig nő a malac, puff, fúj, szállt a disznyó, mintha aknára lépett volna, na utána jöttek a mentők, hogy vinni a sógort, a késest, mert vérzik még mindig. Aj, és hívják a szomszédok a mentőket, a rendőrséget, a tűzoltókat, az FBI-osokat, mindenki kijött, még a KGB-től is. Azt hittem, hogy Amerika meg a Szovjetunió itt fog a kertemben összemenni. Mindenki kigyűjt. A rendőrséget hitte a szomszéd. Ugye akkor mondták, hogy helyszínen is, mert közben a zsigába ugye a kézifejket elfelejtettük felhúzni, neki ment a fának. A másik haver ugye bennült, anyósa, hát mert kíváncsi lettem volna, hogy mit keresott, na mindegy, azt akkor elkezdtek helyszínelni. Hát azt ugye elkezdték nekem mondani, hogy mi történt itt, baleset? Ja, baleset történt, hát mit tudtam volna mondani, hogy baleset, hát hogyne, disznyó meg minden. Na hát akkor mondták, hogy helyszínelünk. Na hát, nagyon örültem neki, ha helyszíneltek. Ezt elkezdték írni, hogy a kéz a kormányon. Ott volt már a keze leszakad, nagyon gusztusos. Na akkor mondták, hogy szétmozolódott jobb szem a bal szévédőn a lapát alatt. Hát én ilyenkor már ugye disznyó már mindenbe tett, úgyhogy nekem már mindegy volt. Aztán ott mondták, hogy egy tőből leszakadt jobb fej, szóval ott a járda szegélyen. Azt erre a másik rendőr megkérdezte, hogy a járda szegélyt egybe vagy külön. Na azt a szegény sógor fejet belerúgtak, azt írták, hogy a bokorban. Na erre mondjál valamit. Na inkább egy feles fizesse.
3: Hát az anyósom mi történt?
2: Ha? Az anyós, hát szerintem terhes lett. De hát már mindegy neki.
3: Jó, neki hanyadik gyereke vajon?
2: Hát nem tudom, így rokonságon belül hallod.
3: Ja, mert van a Gizitől, ugye?
2: Hát igen, de az már egy elég kusza, mert az ott az apus is beleszólt, mert anyós lánya, szóval érteni, elég nehéz volt. Na. De ez a disznyós ügy, ez nagy volt.
4: Hobbi Rádió!

0: Komu reklám?
1: Haló!
2: Elnézést is kívánok, ez a 3-3-3-3-3.
1: Igen.
2: Akkor legyen kedves, a 04-et hívni, beszorult az ujja.
0: Komu reklámot hallottak?
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Játék ez, vagy valami más? Választhatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

ne legyen túl nehéz az út, amint te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Szóval itt vagyunk újra, a Szevasztok műsorát hallhatjátok, és nem tudom,
2: Peti, hogy vagy? Szép szobában, fehér falakkal, ablakokkal, hátrakötött kezekkel.
1: Nem tudom, de hogy vagy vele, Peti, de nekem most reggel úgy kijött a széne, náthám.
2: Nekem is nagyon, de ez már tegnap is a vonaton, hogy fújt be.
1: Meg egész Pesten, képzeljétek, szerencsétlen Peti nem vitte a tabletáit Pestre, hát ugye belváros, nagyváros, beton dzsungel, biztos nincs pollen.
2: Nem a fenét? Van ott bőven, úgyhogy mindenki, aki megy Budapestre, akárhova, beton dzsungelbe, vigye a szénanát hajlani tablettáját, motyóját, műtyürkét.
1: Vagy el se induljon.
2: Ez igen, igen. Úgyhogy ez van. Van valami jó történeted, mint a tormaszedés?
1: Tormaszedés? Hát nem tudom, most nincs. Rég voltam tormát szedni.
2: Hát tormaszedés, hát igen. Nekem erről az jut az eszembe, amikor Parasz bácsika elmegy, és akkor megkérdezzük, hogy tormaszedés? Hát igen, amikor még fiatal voltam, és akkor anyukkal elmentünk tormát szedni, melejöttük a 2 kg kenyeret, meg a hanymát is makorú, stb. Életem legszebb történetei címmel ezeket meg lehet leírni. A mozi műsorokat most nem tudunk felolvasni, mert kedvenc magazinjainkat otthon hagytuk, jásznappá kell nyilvánítani. Ellenben van egy új remek magazinunk, pont ma vettem észre és otthon hagytam, tele van az is reklámokkal.
1: Te még csak most vetted észre?
2: Igen, én csak most vettem észre, most került be a WC-be.
1: Ja, ott jó olvasni, tényleg.
2: Igen.
1: Meg földrajzt tanulni.
2: Nem tudom, földrajzt nem szoktam tanulni.
1: Ja, persze.
2: Na, jó. Újra valami számunk van?
3: Van, persze.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobbi rádió.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu
0: A rádiót

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Van egy kis probléma, Zsolti. A kombó.
3: Igen.
2: Hát egy kicsit megpukkant, szóval. Állatra nem működik.
3: Nem működik.
2: Leöntöttem, igen, de azt tőled elszállt.
3: Ám most szivat.
2: Nem szivatlak komoly, hát így már nekem.
3: Szivat.
2: Nem szivatlak. Halál komoly, nem érted? Mi az, hogy mit csináltam? Leöntöttem teával, azt elszállt.
3: Te oldi bár, nem hallok
2: se. Hidd már el.
3: Mit csináltam?
2: Leöntöttem teával.
3: Leöntötted teával?
2: Igen.
3: Mutatom, még nem lesz baj.
2: Nem a fenét. Tudnád, hogy milyen leöntöttem készet, ez van. Mindegy, ez van. De kicsit szétmenne minden. Fia, adom Levit, ő is itt van, hidd el.
4: Na csaj, én vagyok.
3: Na csaj.
4: Fiú, egy kicsit recseg meg minden.
3: Ja, ki
4: van. Na jó, van, akkor majd délután találkozunk Petinél. Addig talált ki, hogy Dávidnak mit mondunk.
3: Hallod?
4: Mond.
3: Este
2: igen, ment.
4: Megyünk, ja.
3: Te jössz?
4: Nem tudom, mert Petivel megdumáljuk. Na, adom vissza Petit.
2: Na jó van, itt a Szevasztok élő műsora. Tényleg szivattunk, kitaláltad.
3: Igen, hát gondoltam.
2: Na jó, és akkor...
3: Gyenge vagy.
2: Ennyi, valami jó locsoló verset tudsz?
3: Hát mondanék csak.
2: Mondja csak.
3: Szenzúrás,
2: ez sípolt ki a fütyűbe.
3: Hát az úgy nem jó.
2: De hogy nem, kitalálja mindenki, na mondjad.
3: Nem.
2: Na, ennek kérdez már magad.
3: Nem tudok, kész.
2: Jó van, nem tudsz, kész. Na, adom Levit megint.
3: Jó.
4: Na mi van, lámpalázas vagy?
3: Ó, persze. Igen.
4: Fogadjunk már össze, izzatad a pólódat.
3: Aha. Nem, a talpam.
4: Jó, a talpad, vigyázz el, ne csúsz. Mondjál valamit. Mi van veled mostanában?
3: Mi csinálom?
4: Hogy tudja meg itt az egész város, hogy mi van veled?
3: Mi van velem?
4: Aha.
3: Szót csalok meg Tordizálnak.
4: Ja, persze.
2: Most éjjesz el az alkalom, hogy országvilág téged hallgat.
4: Ja.
2: Tanulj meg valamilyen verset. Na.
3: Ja, de akkor este, oké, Peti?
2: Oké. Okay. Jó, oké, este.
3: Na. Jó, hozzám pénz.
2: Ha?
3: Hozzá sok pénz.
2: Jó, na, hello.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: újra jön egy kifigurázás, hogy paródia, Liba Úl elnevezésű.
1: A miniszterelnök.
2: Igen, igen, én szeretem őt, szeretem őt.
1: Na jó, most jöjjön tovább a hír, szóval a miniszterelnök elmegy a Tiszához.
3: Miért nem a Tisza megy el hozzá?
1: Szóval lement a Tiszához, hogy segítsen az ottani munkálatokban.
3: A szép, oda megy a Tisza, meg ijedve rohan ki el a medréből. Nyusz, nyusz.
1: Mint a vicc, kifog az ember egy aranyhalat. Padagik jönnek most, na ti mit szóltok be? Mi szeretjük az aranyhalat.
3: Miért most mi van a Tiszával? De tényleg nem tudom.
1: Na, most mi van? Na, de most tényleg mi van? Na, jó, egy másik hír, most én beszélek én. Itt a következő. A kormányzás új adókat emel.
0: Én vagyok most itt Zsazsa Fox. Miért nem a körömcipőm sarkát emelik? Most érted? Levegyem a parókámat? Akarját tudom, most komolyan levegyem?
3: Vedd le, kérlek.
1: Na, tessék, anyanyi gumóim, le van. Na jó, akkor most jöjjön egy sporthír. A férfi 100 méteres.
3: 100 méteres férfi, ez már jó.
1: Igen. Na, szóval a hír, a férfi 100 méteres
3: síkban is?
1: Hát csak, nem, csak ott. Na, gyerekek, na, mondjuk már végig normálisan ezt a hírszó. A férfi 100 méteres síkfutás.
3: Én szeretem a síkot.
1: Ó, igen, a síkban így is, úgy is, például síkon, síkban, síkrészegen, szóval akár, hogy na, de most a hír, de most gyerekek, ez a futás, ez a sebességre utal.
3: Igen, szerintem igen.
1: Na, mindegy, ahogy látom, letelt az időnk, hát borzalmas, telefonszámunk, most így
3: 5556 7 8 9 10.
1: Köszönöm, hogy elmondtad nekem, nem jutott volna az eszemben. Az e-mail címünk pedig, ezt is mondja valaki más, nem mindig csak én beszéljek.
3: Hát www.liba.hu.kukac.
1: Hú, én szeretem a kukacokat, tudod, érted?
3: DV8.
1: Igen. És hát akkor most szevasztok.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsifürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi Fürdő és Wellness Ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 31-én Bella, valamint Erika nevű kedves hölgy hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Bella új latin spanyol eredetű név, Bellus latin szóból származik, jelentése pedig szép, bájos, csinos és kecses. Becézése ennek a névnek Bellácska, Bellus, Belluska és Bellike. Szintén ezen a napon köszöntjük Erika nevű kedves hallgatóinkat. A germán latin eredetű név jelentése nagyra becsült, mely olyan felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias gondolkodásának köszönhetően szinte mindenben sikereket ér el. Becézése Eri, Ercsi, Erácska, Brika, Erus és Erás. Jeles viselői a névnek Bodnár Erika, Marozsán Erika, színésznők, Miklósa Erika, operaénekes, Szabó Erika, Szegedi Erika, színésznők, Zoltán Erika, énekesnő, valamint ön, kedves Erika. Szintén ezen a napon köszöntjük még Aida, Aldán, Amina, Amira, Arisztid, Dóra Bella, Hanga, Izabella, Metella, Moana, Móna, Pamina, Rajmond, Rajmonda, Rajmund, Rajmunda, Ramona, valamint Áris nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 12-vel kezdünk. Augusztus 31-én született Caius Iulius Caesar, Germanicus Caligula római császár. Most aztán ugorjunk egy nagyot a 17. századba. 1649. augusztus 31-én meghalt Michael Kern, német szobrász, a késő reneszánszi jelentős képviselője. Folytassuk a 18. századdal, pontosan 100 évet ugrunk előre, 1749-re, ugyanis augusztus 31-én született Alekszandr Nyikolajevics Radiszcsev, orosz forradalmár, író és filozófus. Radiszcsev behatóan foglalkozott a 18. század enciklopédistáinak filozófiai és pedagógiai tanaival, történeti politikai munkáival. Természet filozófiájában materialista nézeteket vallott, Lomonoszov nyomdokain haladva bírálta a lélek halhatatlanságáról szóló tanokat, társadalom felfogásban azonban nem jutott el a materializmusig. Folytassuk 1840-nel, augusztus 31-én született Giovanni Verga, olasz író, elbeszélő. Verga az olasz naturalizmus, a verizmus egyik megteremtője volt, elsősorban novelláival aratott sikert. Maradjunk még a 19. században, 1870. augusztus 31-én megszületett Maria Montessori, olasz pedagógus, újító. Az ő nevéhez fűződik a Montessori.

0: orkesztra is volt. A Grease című musical 1973-as londoni bemutatójakor kapta a főszerepet, lényegében ezzel a szereppel indult el a pályán. 1975 óta filmez és olyan filmekkel tette ismerté nevét, mint az 1979-es amerikai Gigolo és az 1982-es Egy tiszt és egy úriember. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 31-én született Borkai Zsolt olimpiai bajnok tornász. Az 1988-as évi szöuli olimpián lólengésben megszerezte az olimpiai bajnoki címet. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
0: A rádió.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 10. részéből.
1: Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei

0: 2026. augusztus 31-e, hétfő. Az Úr lelke van rajtam. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 4. fejezet, 16-tól 30. versig. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, egy proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus proféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában, mint haragra gerjedtek. Felugrotta, kiűzték őt a városon kívülre, s fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Emelkedés. Jézus Názáretben, a saját városában lép a nyilvánosság elé. Az emberek először csodálják szavait, aztán egyre növekvő ellenállás támad bennük. A kezdeti elismerést hamar felváltja a harag, amikor Jézus emlékezteti őket, Isten gyakran nem a választott népen belül, hanem azon kívül cselekedett. Ezt igazolja a Szír Námán vagy a szidoni özvegy példája. Ez a názáreti zsidók számára sértő volt, mert kizárólagos kiváltságnak tartották az isteni kegyelmet. Jézus szavai a szívük mélyéig hatolnak, de nem engedik, hogy megtérítse őket. Inkább kitaszítják. Ez a jelenet pontosan megmutatja, milyen könnyű a vallásos külsőség mögött kemény szívűnek maradni. Amikor Jézus nem illeszkedik az elvárásainkhoz, amikor nem azt mondja, amit hallani akarunk, hajlamosak vagyunk visszautasítani vagy elhallgattatni őt. A názáretiek nem tudták elfogadni, hogy az isteni küldetés egy közöttük felnőtt személyben, egy átlagos emberben jelenik meg. Isten azonban gyakran így lép közénk, nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi valóságon keresztül. Elfogadjuk-e Jézust úgy, ahogy hozzánk jön? A proféta sokszor nem távolból, hanem nagyon is közelről szól, és épp ezért nehéz meghallanunk. A názáretiek példája figyelmeztet: ne zárjuk be szívünket, amikor az Úr hozzánk szól. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csak hallgassam, hanem megszívleljem szavadat. Ne engedd, hogy megszokásból, közönyből vagy elvárásaim rabjaként elutasítsam, amit mondasz. Adj nyitott szívet, hogy ne csak azt fogadjam el, ami tetszik, hanem azt is, ami figyelmeztet, átformál és új irányba indít. Taníts meg felismerni téged a mindennapi emberekben, a csendes jelekben, a váratlan helyzetekben, és főként az igében, amely élő és hatékony. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, csak mert másként érkezel, mint ahogy vártam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön azt, hogy miért pont fenyőfát díszítünk karácsonykor? A karácsony legkedveltebb jelképe a fenyőfa. A meglepő csak az, hogy a karácsonyfa állítása nem is olyan régi hagyomány, legfeljebb 4 évszázadra nyúlik vissza, és korántsem a Szentföldről ered. A tradíció nyomait kutatva néprajzkutatók középkori német területeken, pontosabban Elzászban és Bádenben találták meg az első példákat. Még a karácsonyfák szokása előtt azonban már sok-sok évszázada szokás volt valamilyen zöld növénnyel díszíteni a házat, ezzel is utalva a reményre, az újrakezdésre és az eljövendő tavaszra. Az örök zöldek hasonló célra való felhasználása már Jézus születése előtt is elterjedt volt egyes területeken. Az örök zöldek élet ereje egyfajta mágikus hatással volt az emberekre. Úgy vélték, gyógyító erővel bírnak ezek a növények. Aki tehát az új évet zöld növényekkel várta, az egészséget hozott a házába, és bizakodhatott a jövő évi szerencséjében is. Már a rómaiak is megkoszorúzták házaikat az év végén, illetve új évkor ők azonban babérágokat használtak erre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni
3: mélyedek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vagy gesztenyével töltött pulykát fogok készíteni. Kezdjünk is hozzá, mivel a pulyka egy erős combilakkal rendelkezik, ezeket eltávolítjuk. A lábszárcsont külső oldalán, a köröm és a térd között a bőrt hosszában óvatosan behajtjuk. Az inakat erős pecsenyevillával egyenként kifejtjük és kihúzzuk a combból. Ezután vágjuk be a lábakat az inakkal együtt. A pulyka mellcsontját kifejtjük, mivel a hasüregbe fogjuk tölteni a tölteléket. A hasüreg felül éles hegyes késsel kifejtjük a mellcsontot, szorosan a mellhús és a csont között haladva. Elkészítjük ezután a gesztenyés tölteléket. Az előkészített megsütött és meghámozott gesztenyét tejben puhára főzzük. Leszűrjük, lehűtjük. A sertést hús finomra daráljuk, ezután a tejbe áztatott zsemlét kinyomkodjuk. Keverőtálban a vajat és a tojásokat habosra keverjük, hozzáadjuk a sertés húst, a gesztenyét és a kinyomkodott zsemlét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük törölt borssal és reszelt szerecsendióval. Az egészet jól összedolgozzuk. A pulyka besózott hasüregébe töltjük a tölteléket. Egyenletesen eligazgatjuk, majd erős cérnával bevarjuk. Kívülről besózzuk. A füstölt szalonnából vékony lapokat vágunk, amelyeket zsinengel a pulyka mellére kötözünk, de ne túl szorosan. Vékonyan kizsírozott tepsibe helyezzük a gesztenyével töltött pulykát, olvasztott zsírral megöntözzük, majd középmeleg sütőben puhára sütjük. Sütés közben a saját zsírjával locsolgatjuk. Ha szükséges, egy kevés vizet is öntünk alá. Mielőtt majdnem puhára sülne, a szalonalapokat eltávolítjuk a mellről és pirosra sütjük. A gesztenyével töltött pulykát darabolás előtt legalább 30 percig pihentetni kell, különben széttörnek a pulykák. A fedővel lefedve, langyos helyen zsírjából pecsenyelevet készítünk. A pulykát ezután feldaraboljuk, combjai mellett a bőrt behasítjuk a gerincig. A combok és a gerinc találkozásánál a gerincet átvágjuk, így kapjuk meg a pulyka hátulját és az elejét. Erről levágjuk a gerincrészt és a hátára fektetjük. Az elejét hosszában ketté vágjuk, majd a töltelékkel lefele vágódeszkára fektetjük. Hosszant irányban merőlegesen vagy rézsutosan óvatosan felszeleteljük, körülbelül 1-1,5 cm vastag szeletekre, ügyelve arra, hogy töltelék ne törjön össze. A mellszeleteket a töltelékkel együtt a combot előmelegített tára tálaljuk és a sütésből visszamaradott zsírral visszafényezzük. Mellé tálaljuk a párolt rizst. Külön mártásos csészében saját pecsenyelevet adunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió.

0: Any.
1: Hobbi Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
12: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
12: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
13: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi halgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a halgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt. Az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: Kamureklám.
2: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.